0: nyugati szél. A legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Igazi zenékkel. Félévszázad legnagyobb slágerei.

0: 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.
2: So we are in, yes. I just wanna swim in you.
0: 93.4
1: Rádió

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab. Labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201. dablabdabaskukac@gmail.com. Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatok.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Szia! Nossa! Nossa!

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: the sun, but tomorrow.
1: Éjjel 3 óra van.
2: Éjjel 3 óra van.
3: A kormány meghosszabbította a lakossági napelempályázatok elszámolási határidejét. Fellélegezhetnek a Babbaváró és diák hitelesek, napról napra melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
3: Szeptember 30-áig meghosszabbította a lakossági napelempályázatok elszámolási határidejét a kormány. Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter szerint így azok, akiknél csak az ügyintézési idő okozza a késedelmet, vagy rövidesen befejeződne a kivitelezés, továbbra is számíthatnak a támogatásra. Vannak olyanok is, akiknél azért nem valósult meg a pályázatban foglalt fejlesztés, mert a kivitelező cserben hagyta őket. Ilyen esetben a befizetett előleget a magyar állam a kötelezettségeit nem teljesítő vállalkozásokon fogja behajtani, nem pedig a kedvezményezett. Diákhitel egy kamatstoppot vezet be a kormány. Magyar Péter miniszterelnök szerint az úgynevezett szabad felhasználású diákhitel egy kamata 9% fölé emelkedett az elmúlt években. A kormány döntést hozott a diákhitel kamatstoppjáról, azaz ezentúl nem mehet feljebb az említett kölcsönkamata, valamint utasítják a Magyar Fejlesztési Bankot, hogy vizsgálják meg az ügyet és haladéktalanul járjanak el, hogy a jövőben csökkenhessen ez a kamat. Változások a babaváró hitelben is. A kormány kiterjeszti a hitel moratórium idejét, valamint társadalmi egyeztetésre bocsátja a hitellel kapcsolatos egyéb körülményeket, amire a jelenlegi szabályozás nem tér ki. Úton útfélen rendőrökkel találkozhatunk a héten. Országos közúti ellenőrzést tartanak az egyenruhások mától vasárnapig. Kiemelt figyelmet fordítanak az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Ezért az egyhetes ellenőrzés részeként pénteken reggel 9 órától 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak. Az ellenőrzések célja a közlekedésbiztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Hiába próbálta meg eltitkolni a bevételét két népszerű TikToker, mivel nem fizettek adót, lecsapott rájuk a NAV. A két közösségi médiában jelentős követőtáborral rendelkező tartalomgyártó YouTube-on és TikTokon szerzett bevételét vizsgálta az adóhivatal. Az egyikük összesen több mint 17 millió forintot, a másik pedig 8 millió forintot keresett a platformokon futó videóik nézettségével. Mindketten adószám nélkül tevékenykedtek, ráadásul megtévesztésként a bevételeik egy részét kiskorú gyermekeik bankszámláira utaltatták. Nem kifizetődő a bevételeket eltitkolni, hiszen később pótlólag meg kell fizetni az SZIA-t és a SZOCHO-t is. Új vámszabályok lépnek életbe, drágulnak a temus és sejnes rendelések. Július 1-től az Európai Unión kívülről érkező 150 euró alatti értékű online rendelések után vámot kell fizetni, termékkategóriánként 3 eurót. Ha egy vásárló például egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel egy csomagban, akkor összesen 9 euró vámot kell fizetnie. Ha viszont ugyanabból a termékből, például 3 azonos pólóból áll a küldemény, akkor a vám összege 3 euró marad. Kedden a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés jöhet gomoly felhőkkel csapadék nélkül, 26-27 fok köré melegszik a levegő. Szerdán ragyogó napsütésre számíthatunk eső nélkül, erőteljes melegedés kezdődhet, délután már 26-32 fok is lehet. A folytatás további melegedést, hőhullámot ígér, csütörtökön és pénteken is szikrázó napsütés, 33-35 fokos forróság várható.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel.
4: Holnap, holnap, holnap, holnap, ó, gyere már, hol vagy, hol vagy, hol vagy, hol vagy.
1: Itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: Vásárolsz?
5: Dolgozol?
4: Pihensz?
5: Veled megyünk mindenhová.
4: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: to my chariot, take me home.
1: Hajnali 4 óra van.
2: Hajnali 4 óra van.
3: Kivezetni a kamatstopot szeptember végével a kormány, augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú személyi igazolványok. Melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten,
1: Novel,
2: Noticias,
1: Novinky,
2: News.
1: Magyarul és érthetően
2: hírek.
3: Szeptember végével kivezetni a jelzálog hitelek kamatstopját a kormány. A kamatstopot még 2022. január 1-én vezette be az Orbán kormány, eredetileg fél évre, de aztán fél évente újra és újra meghosszabbították. Legutóbb áprilisban döntöttek róla, akkor már határozatlan időre meghosszabbítva. Az eredeti kamatstop 2,2%-on rögzítette a kamatszámítás referencia mutatóját, miközben a szerződéses referencia mutató most 6,5%, de a bevezetés óta járt már 16% fölött is. Kármán András pénzügyminiszter ugyanakkor arról írt, hogy a kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzák a tényleges segítséget. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium az érintetteknek külön személyre szabott értesítést nem küld a lejáratról, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük bármely kormányablakban. Lezárult a 2025-26-os tanév digitális országos kompetencia mérése, amelyen több mint 607 000 diák vett részt. A tanulók előzetes eredményei minden vizsgált területen elérhetők a mérés hivatalos honlapján. A részletesen elemzett végleges iskolai és országos mutatókat az adatok teljes feldolgozását követően teszik majd közzé. Bár a nyári szünet még csak most kezdődik, a legnépszerűbb gyermektáborok jelentős része már megtelt. A táborfigyelő gyermektábor összehasonlító portál adatai szerint mintegy 500 táborban már nem lehet helyet foglalni. Ugyanakkor mintegy 900 tábori turnus még elérhető a családok számára. Ősi folyosókra bukkantak a diákok egy középiskola mélyén. A római iskolában évek óta keringtek különös történetek a tornaterem alatt húzódó rejtélyes helyiségekről, a diák legendák pedig most beigazolódni látszanak. A kutatók megállapították, hogy a tornaterem alatt egy fényűző, az időszámításunk szerinti második század közepén épült római lakóház, egy úgynevezett domus maradványai rejtőznek. Soha nem leszünk szomjasak egy új tervezésű kabátban. Amerikai kutatók egy speciális textíliát készítettek, ami képes kiszűrni a levegőből a vizet, így bárhová megyünk, benne lesz szívóvízünk. A kabát napi kevesebb, mint 1 liter víz előállítására alkalmas. Kedden sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg, de nyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és ott helyenként futó zápor, egy-egy gyenge zivatar is kialakulhat. A nyugati és a délnyugati tájak kivételével többfelé lesz élénk néhol erős a nyugati északnyugati szél. A legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
1: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: A zene. A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még.

0: fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Telooker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
2: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
0: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
3: Volkswagen.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Hajnali 5 óra van.
1: Hajnali 5 óra van.
2: Meghosszabbítja a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát a kormány, néhány héten belül lejárnak a régi személyi igazolványok. Napról napra melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Meghosszabbítja november 1-ig a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát a kormány. A döntési folyamatot társadalmi egyeztetésre bocsátják. Köböl Anita kormányszóvivő arról beszél, a pénzügyminisztérium vállalja, hogy kidolgoz egy enyhébb feltételrendszert. Jelezte, a kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe. A párok együttödénél azonban nem teljesült a gyermekvállalás. Számukra a hitel piaci hitellé alakulna át, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetni. Néhány héten belül lejárnak a régi személyi igazolványok. Augusztus 3-ától már nem érvényesek a régi típusú könyvformátumú határidő nélküli személyik. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak, így akinek ilyen igazolványuk van, azoknak személyesen kell új, elektronikus személyi igazolványt igényelniük valamelyik kormányablakban. Három általános iskola alakíthat ki a következő tanév kezdésére kreatív tanulási tereket. A Strabag Classroom programja egyenként bruttó 10 millió forint értékben támogatja a tantervek felújítását, átalakítását. Több mint 17 ezer szavazat érkezett, és a közönségszavazás alapján a Tápió Szentmártoni Kubinyi Ágoston általános iskola, a Szőrös-Györöki Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus általános iskola és óvoda, és a Herceghalmi általános iskola és alapfokú művészeti iskola kap egyenként 10 millió forint támogatást. A Dulano Artlander szelet 240 g megnevezésű szalámi visszahívását kezdeményezte a Lidl esetleges kolibaktérium jelenléte miatt. Ez a fajta baktérium az emberi szervezetben felszaporodva súlyos hasmenéses megbetegedést, akár vastagbélgyulladást okozhat. A visszahívásban azok a termékek érintettek, amelyek fogyaszthatósági ideje 2026. július 3-a. Arra kérik a vásárlókat, hogy a szalámit ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza bármelyik üzletbe. A termék vételárát nyugta nélkül is visszatérítik. Szövetkárosodást, életveszélyes sérüléseket és vérzést is okozhat a gombelem lenyelése. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik. A Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe tavaly 777, idén júniusig pedig már 630 hasonló esetben kerültek be gyerekek. Amennyiben egy gyermek lenyel egy gombelemet, azonnal sürgősségi ellátásra van szükség, ahol röntgenvizsgálattal megállapítható, hol van az elem. Nem szabad megvárni, hogy a gyermek rosszul legyen, és a gyermekeknek ebben az esetben nem szabad enni vagy inni adni, meghánytatni, és ne várjuk otthon, hogy az elem távozik-e a széklettel. Kedden a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés jöhet gomoly felhőkkel csapadék nélkül, 26-27 fok köré melegszik a levegő. Szerdán ragyogó napsütésre számíthatunk eső nélkül, erőteljes melegedés kezdődhet, délután már 26-32 fok is lehet. A folytatás további melegedést, hőhullámot ígér, csütörtökön és pénteken is szikrázó napsütés, 33-35 fokos forróság várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt.

0: szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Ez a Sporthétfő itt a 93.4-en, és egy futóversenyről fogunk beszélgetni, pontosabban egy futásról a folytatásban, méghozzá Üllőre kapcsolunk, mert hogy a Fut az Üllő csapata ismételten akcióba lépett. A vonalban köszöntöm már Tóth Gábor. Szia, jó reggelt kívánok!
2: Szerbusz, jó reggelt, és üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ismét egy futóversenyre készültök, méghozzá a megnevezése az eseménynek, ami majd június 20-án lesz, 10 órakor kezdődik. Váltsd pénzre a kilométereket, 24 órás közösségi jótékonysági futás. Ezt az alcímet kapta az esemény. Hát ebben nagyon sok minden van, nagyon sok kérdés is van, de talán tudsz benne nekünk segíteni, hogy pontosan miről is szól ez az esemény.
2: Hát szervusztok! Igazából nem verseny, tehát kezdjük ott, hogy ez nem verseny lesz, hanem egy jótékonysági közösségi sportesemény, aminek az a apropója, hogy és nem megkeresett, hanem szembe jött velünk sírt kisgyermeknek a sorsa. Hannácska, 6,5 éves Hannácskának a sorsa, aki agytörzsi rosszindulatú daganatban szenved, illetve Levike, aki ritka genetikai betegséggel, illetve epilepsziával küzd, Levik egy speciális kezelésre vár, és az ő sorsuk szembe jött velünk a Fut az Üllő közösséggel, sportközösséggel, és én ezt összekötöttem egy régi, úgymond dédelgetett vágyammal, hogy egyszer kéne csinálni egy ilyen rövid közösségi futást, egy ilyen 24 órás kis kocogást, ami abból állna, hogy igazából lehet rá nevezni, ugyan nevezési felület van, lehet nevezni rá, regisztrálni, nevezési díj nincsen, nem versenyről van szó, hanem a lényeg a rendezvénynek, hogy 24 órán keresztül folyamatosan a megszokott 7 kilométeres Fut az Üllő körön körözni fogunk. És minél több kört teszünk meg, illetve minél többen körözünk rajta, annál több kilométer jön össze, és ezt pedig ennek a két kis harcosnak pénzre fogjuk váltani. Ezeket a kilométereket. Tehát nem a futóktól várjuk, nem a sportolóktól várjuk az adakozást, őtőlük a sportteljesítményt várjuk. Befektetőktől, illetve a két gyerek támogatóitól, meg a rendezvény támogatóitól várjuk a segítséget.
1: Ugye június 20-án lesz majd ez a futóverseny, 10 órakor az Üllői piac környéke ad ugye ennek helyszínt, ugye a piacnál van ez a futókör. Technikailag hogyan néz ki egyrészt a regisztráció, hol lehet regisztrálni, illetve nyilván itt akkor ugye időbeosztás lesz, hogyan zajlik majd itt a futás?
2: Először is ugye Fut az Üllő csoportban minden le van írva pontosan, tehát én most ezt elmondom, de ha bárkit ez tényleg érdekel, akkor ezt újra vissza tudja olvasni. Lényeg az, hogy a 24 órát mi 36 részre felbontottuk, az 36x40 percre. Ez azt jelenti, hogy van a Fut az Üllő csoport felületén egy nevezési oldal, ahol be van írva mind a 36 időpont, és bárki azt ki tudja x-en, melyik időpontba szeretne elindulni egy 7 kilométerre, be lehet jelölni egyet, be lehet jelölni 10 alkalmat is, ha valaki jó bírja szuflában, illetve arra is van lehetőség, hogy egyszerre bejön egy időpontot, és azt mondja, hogy akkor nem áll meg 7 kilométernél, csak 21 kilométernél, tehát 3 kört fog futni, illetve egy időpontban többen is tudnak indulni, akár csapatba lehet indulni, hogyha kevesebb kilométert tudnak teljesíteni, de azt mondják, hogy 2-3-an a 7 kilométert leputják, tehát mindenre van lehetőség. Az Üllői piac területen lesz egy frissítőpont fölállítva, ami napról napra úgy tűnik, hogy színesebbé válik, ugye nem csak a futók, a sportolók, hanem a támogatók is látják ezt az eseményt, és egyre többen próbálnak beszállni, próbálnak segíteni ennek a két gyermeknek. Ez azt jelenti, hogy a frissítőpontnak a feltöltésében van már támogatónk, a frissítőpont kidíszítésében, hogy az úgy nézzen ki, hogy tényleg nagyon jó hangulatú kis buli részleg legyen ebben a 24 órában, arra is van a frissítőpontnak a üzemeltetésére. Nagyon sok önkéntes jelentkezett már, ugye ez a 24 órát egy helyben ülni és várni a futókat elég nehézkes, de erre már vannak csapatok, csoportok, akik próbálnak jönni, de természetesen várjuk a sportolókat is, illetve hogyha bárki befektetőt, bárki támogatót, aki úgy gondolja, hogy segítenek a két gyermeknek, akkor nagyon szívesen várom az ő megkeresésüket is.
1: És nyilván ugye említetted, hogy a futók részéről például nincsen nevezési díj, alapvetően nem feltétlenül tőlük várjátok a támogatást, de hogyha jól tudom, azért a helyszínen is van lehetőség, hogyha valaki esetleg a futást már nem szeretné bevállalni, de jótékonykodna és támogatná a két gyermeket, akkor erre is van lehetőség.
2: A helyszínen ki lesz állítva egy adománygyűjtő doboz ebben a 24 órába, illetve most már ma reggel konkretizálódott, hogy akár még egy kicsit tovább is, mert egy helyi vállalkozó egy autós találkozót szervezett 21-ére a verseny utánra, ahol a Vályi Istvánt meghívta, ő pedig nagyon szívesen elfogadta a meghívásunkat, és a futóverseny 10 órakor lezajlott verseny után pedig egy ilyen autós találkozó lesz megvalósítva, ez pont apák napja lesz, tehát Vályi István ott lesz a célba, vár mindenkit a 21 lezárásával, illetve onnantól levezényli ezt a autós találkozót, ami megint csak arra van ráépítve, és ugyanígy ezt a gyűjtődobozt akkor is kint fogjuk hagyni, hogy segítsük ezt a két gyermeknek a sorsát.
1: Hát akkor úgy mondhatjuk, hogy egy jótékonyságával,
2: illetve onnantól levezényli ezt a autós találkozót, ami megint csak arra van ráépítve, és ugyanígy ezt a gyűjtődobozt akkor is kint fogjuk hagyni, hogy segítsük

0: és hát nagyon remélem, hogy hallották, többen is próbálnak segíteni még ennek a szuper rendezvénynek. Jó hangulatú lesz, jó buli lesz, és jó ügy érdekében próbáljuk ezt megvalósítani.
1: Így van, és a részletek pedig megtalálhatók a Fut az Üllő Facebook oldalon, Facebook csoportban, illetve az eseménynek a leírásában is minden információ megtalálható.
0: Bocsánat még annyit, hogy ugye ezt nem csak a Fut az Üllő csapat rendezi, hanem ugye ezt az ötletet továbbítottuk a Üllővárosi Önkormányzatának, és teljes merszélességgel, tehát most már úgy néz ki ez a szervező csapat, hogy Fut az Üllő csapat, Üllővárosi Önkormányzata, Egészségügyi, Szociális Bizottság, Sport és Ifjúsági Bizottság, tehát mindenki megmozdult ennek az ügy érdekében. Illetve most ugye rájött ez az autós találkozó, ahol még annyit hozzáteszek, hogy nagyon úgy néz ki, hogy lesz egy ilyen kis Lego szerelési buli is, tehát akár a gyerekeknek is, vagy a felnőtt gyerekeknek is nagyon jó kis programot tudunk összehozni 21-én a befutó után. Szóval tényleg sok szeretettel várunk mindenkit erre a rendezvényre.
1: Egy kérdés még eszembe jutott, ugye említetted a regisztrációt, hogy valaki online regisztrál, akkor meddig van lehetősége, illetve esetleg, hogyha valaki lemarad a regisztrációról, de a helyszínen szeretne részt venni, csatlakozni, van-e arra mód?
0: Igazából nem lesz lezárva a regisztráció. Én azt gondolom, hogy azért a rendezvény megkezdése előtt egy nap azért teljesen összesíteni fogjuk, hogy ki, hogy, mikor fog elindulni. Van lehetőség arra is, ha valaki lemaradt. Egy dolog lesz, hogy azért valamihez kötjük, tehát a fix időpontokban az indulást, azt mindenképpen majd megkérjük a futóktól, hát azt majd meg kell várni, oda jön valaki, és azt mondja, hogy szeretne indulni, akkor megvárja azt az időpontot, amikor legközelebb van rajt, és akkor be tud csatlakozni. Ami lényeges, és nagyon jó, hogy rákérdeztél, hogy az elrajtolás és a célba érkezés is be kell regisztrálni már majd a verseny végén. Tehát nem lehet, hogy akkor jól lefutottam, az hazamegyek, hanem be is kell érni majd a célba, és akkor beírjuk azokat a kilométereket, amiket ők teljesítettek.
1: Szerintem most már tényleg minden infót megkaptunk, úgyhogy bízunk benne, hogy minél többen részt veszünk, mire is tesznek. Gábor, köszönöm szépen.
0: Nagyon szépen köszönöm, szervusz.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es

0: Körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Sport hétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Ez továbbra is a Sport hétfő a 93.4-en, és egy újabb beszélgetéssel megyünk tovább, mert hogy adósak vagyunk még egy beszámolóról, hiszen június 7-én zajlott le a Divízió 2 döntője. Bíró Krisztiánt köszöntöm a vonalban, hiszen amerikai fociról lesz szó. Szia, köszöntelek a műsorban.
2: Szia, én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Amiről tehát beszélgetünk a folytatásban, az a Divízió 2 döntője. Ugye az előzetest már hallhatták itt a hallgatók a műsorban. Azt tudtuk, hogy a pécsi csapat lesz majd az ellenfeletek. Beszéljünk egy kicsit a mérkőzésről, mi történt és hogyan zárult a találkozó.
2: Így van, sajnos múlt héten nem tudtunk beszélni, és ez az én hibám, ezért elnézést kérek, de történt egy nagyon szuper kis döntő, két hete vasárnap, most már két hete, méghozzá a Dabas Gyón FC-nek a sporttelepén, rengeteg néző előtt, iszonyatosan jó időben, szenzációs hangulatban, és hála jó égnek hazai sikerrel zárult, úgyhogy amiről itt hónapok keresztül beszélgettünk, meccsek után, meg meccsek előtt is, az sikerült megcsinálnunk, és sikerült felülni a Divízió 2-es bajnokság trónjára. Nem volt egyszerű mérkőzés, 18-0 lett a vége, de ahogy szokták mondani, az eredmény nem tükrözi azért jó, lehet, hogy a különbséget tükrözi, de hogy ennyire sima nem volt, az biztos. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon kemény és küzdelmes mérkőzés volt, lépésről lépésre kellett haladni, nagyon nagy kitartás kellett, tényleg amúgy nagyon meleg is volt, tehát az időjárás sem könnyítette meg a csapatok helyzetét, de szépen lassan úgymond fölőröltük, és nem hagytuk a szorítást, nem engedtünk a szorításból, és fölőröltük a pécsi csapatot. Az első negyedben szereztünk 7 pontot, második negyedben 3-at, úgyhogy így volt 10-0 a félidő, aztán megint szereztünk egy touchdownt a harmadik negyedbe, és az utolsóban meg egy safety-t, úgyhogy szépen minden egyes negyedbe egy kicsit-kicsit hozzátéve a pontjainkhoz, és közben meg a védelmünk szenzációsan játszott, mint ahogy egész évben is. Őket amúgy külön kiemelném, hogy egész évben összesen az 5 mérkőzésen 17 pontot kaptak, tehát ez brutális teljesítmény, legyen szó bármilyen bajnokságról is. Úgyhogy nagyon szuper teljesítmény volt, és tényleg szeretném megköszönni mindenkinek, aki kijött, vagy éppen aki streamen követett minket. Szenzációs volt a hangulat, tehát nagyon jó volt látni amerikai foci mérkőzésen ennyi embert, főleg itt Dabason.
1: Gratulálunk akkor az eredményhez, és akkor jön a nagy kérdés, hogy hogyan tovább, hogyan folytatódik a csapat élete, hiszen ugye Divízió 1-ben is látható volt a csapat, Divízió 2-ben is most az idei évben, győzelemmel esetleg van-e most reális esély arra, hogy akár osztályt lép a csapat, és a következő évadban akár visszatértek az első osztályba?
2: Igen, mindenképpen ez a célunk. Ezt is szerintem már beszéltük is, hogy nekünk ez a Divízió 1-ből való Divízió 2-be visszalépés, ez nem kiesés volt, hanem egy szándékos visszalépés volt, pont azért, mert nagyon sok fiatal játszott idén nálunk a csapatban, nagyon sok 16-17 éves, akiknek ez volt az első bajnoki szezonjuk, vagy éppen újoncok, akik idősebbek, de tényleg nekik is ez volt az első bajnoki szezonjuk, és azért, hogy őket be tudjuk építeni a csapatba, és ne az idősebbeknek, vagy a rutinosabbaknak kelljen csak játszani, és mondjuk a fiatalabbak, rutintalanabbak kevesebb lehetőséghez juthattak volna egy Divízió 1-ben, ezért mi visszaléptünk egy osztályt. Nyilván tudtuk, hogy ott azért nem a vége felé leszünk, azt nem gondoltuk, hogy ennyire viszonylag simán nyerjük meg a bajnokságot, de hála jó égnek ez mutatja az erőnket, meg önbizalmat is ad arra, hogy jövőre akkor igen, egyértelműen ez a cél, hogy Divízió 1-be fogunk nevezni, ezt a nevezés valószínűleg elfogadja a szövetség, főleg így, hogy bajnokok lettünk, és akkor megyünk föl, mert tényleg mindig is azt vallottuk, hogy inkább jobbak között vagyunk egy kicsit gyengébbek, ha úgy alakul, de mintha a gyengék között a legjobbak. Úgyhogy megyünk tovább ezen az úton, fejlődés felé.
1: Hát akkor tudjuk már, hogy a 2027-es évben várhatóan akkor a Divízió 1-ben találkozunk majd a csapattal, viszont a következő időszakban hogyan fog telni nálatok a hetek, hónapok?
2: Hát nálunk most beindult múlt héten a flag bajnokság is, tehát hogy azt is ugye a közösségi médiában próbáltuk hirdetni, hogy Dabas ad minden egyes hétvégén otthont a flag bajnokságnak. Ugye a két héttel ezelőtt a döntőnk előtti napon a felnőtt flag bajnokság kupanapja volt az egyik kupanapja, most ezen a hétvégén lesz a következő kupanapja a flag bajnokságnak. Akkor tegnap pedig az U17 és az U13-asoknak volt Dabason kupanapja, nekik két hét múlva lesz, azaz jövő hétvégén kupanapja, úgyhogy most a flagbajnokságra gyorsan át kell fókuszálni, mert ott is minden egyes korosztályban, korcsoportban van csapatunk. Például az U13-asaink most idén először indulnak bajnokságban, mert idén először sikerült összehoznunk akkor a mennyiségű utánpótlás játékost, hogy csapatot tudjunk indítani, és ez egy nagyon nagy büszkeségünk, és nagyon ügyesek voltak tegnap a srácok, úgyhogy most ez, most a flag bajnokság ebben a hónapban, majd a július egy pici pihenéssel telik, és akkor augusztus közepétől végétől elkezdjük a felkészülést, mert majd jönnek a tekör foci utánpótlás bajnokságok, oda megint csak küldünk egy jó pár játékost, ilyen U16-ba, meg U19-be. Ott sajnos ugye saját csapatot nem tudunk indítani, mert annyian még nem vagyunk, de a Budapest Kábelszel szoktunk együttműködni, most már kb. 6 éve, 7 éve az utánpótlás bajnokságokban, és akkor úgy tudjuk együtt nevezni a srácainkat. És akkor ősztől meg... Bocsánat, ősztől megkezdődik a felnőtteknek is a felkészülés edzőmeccsekkel, méghozzá a Divízió 1-es ellenfelek ellen, úgyhogy próbáljuk megtölteni itt azért majd az őszt is.
1: Mozgalmas lesz akkor a nyár, lesz lehetőség akkor akár a dabasi csapatoknak is szurkolni a következő időszakban, és természetesen majd ezekről is beszélgetünk a későbbiekben. Krisztián, köszönjük szépen!
2: Én is köszönöm, és további szép napot kívánok mindenkinek! Itt vagy!

0: Reggel 6 óra van.
1: Reggel 6 óra van.
2: Országosan megállt az albérlet árak emelkedése. Átadták az év kerékpárútja díjat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Országosan megállt az albérlet árak emelkedése. Veszprémben azonban továbbra is mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki kiadó lakást keres, írja veol.hu. A KSH és az ingatlan.com lakbérindexe szerint májusban országosan nem változtak a bérleti díjak az előző hónaphoz képest, Budapesten pedig minimális 0,2%-os csökkenést mértek. Éves összevetésben ugyanakkor még mindig drágulás látszik. Országosan 5,6% a fővárosban, 4,9%-kal emelkedtek az árak. Veszprém továbbra is az egyik legdrágább vidéki albérlet piac, ahol a június elejé kínálat alapján egy kiadó lakás medián bérleti díja havi 195 000 forint. Átadták az év kerékpárútja díjat. Az év kerékpárútja címért indított szavazás lényege, hogy folyamatosan felhívják a figyelmet az országban meglévő bringa utakra, és visszategyék a kerékpározást oda, ahová való, a hétköznapi életünkbe. Hangoztatta a Rákospatak menti kerékpárút táblaavató ünnepségén Karácsony Gergely a 17. kerületben. Az immár 7. alkalommal az Aktív Magyarország programban meghirdetett év kerékpárútja szavazást idén a Zalavár megyei Szent Péterfölde kör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút nyerte el. Ahogy a főpolgármester a rendezvényen fogalmazott, a Rákospatakot minden arra teremtette, hogy egy nagyon jó bringázható út legyen. Forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport az idén, és hangsúlyozta a Budapest Airport vezérigazgatója háttérbeszélgetésen Budapesten. Felidézte, 2025-ben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren 19,6 millió utast szolgáltak ki, 2 millióval többet az előző évinél. A megnövekedett forgalmat zökkenőmentesen bonyolították le. Tavaly a nyári hónapokban, júniusban, júliusban és augusztusban mintegy 5,5 millió utas fordult meg a budapesti reptéren, az idén növekvő forgalommal számolnak. A vezérigazgató ismertette, hogy tavaly Budapestről 45 légitársaság kínálatában 154 célállomás szerepelt, az idén 49 légitársaság 166 célállomásra közlekedik a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről. Azonnali, soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az M1-es autópályán pénteken hajnalban történt tragikus baleset kapcsán. Vitézi Dávid azt írta a Facebookon, hogy a vizsgálatot különösen az autópályát üzemeltető koncessziós társaság által alkalmazott, és jelenleg is érvényben lévő forgalomterelésekre tekintettel rendelte el. Egyúttal szeretném őszinte részvétemet kifejezni az elhunytak családjának, fogalmazott a miniszter. Az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felül megvastagszik a felhőzet. Estig elvétve, onnantól növekvő eséllyel pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcsértékek általában 24 és 28 fok között alakulnak.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabasai sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Vasárnap kezdetét vette a magyar utánpótlás Flag Football bajnokság 2026-os szezonja. Mindkét korosztály párhuzamosan mérkőzött meg a Dabasi Jobó arénában. A tavalyi évhez képes különbség, hogy az utánpótlás bajnokságok két korosztályának mérkőzései közös kuponapokon kerülnek lejátszásra, tehát egy azon helyszínen és időben egymást váltva a pályákon láthatták az U13-as, illetve az U17-es alakulatok csatáit. Az U13-ban négy csapat vett részt, a Budapest Cobels, a Dabas Sparks, a Szombathelyi Crushers, illetve a Budapest Titans, míg az U17-es korosztályban 7, Újpest Bulldogs, Budapest Cobels, Dabas Sparks, Fehérvár Etronárs, VSD Rangers, Budapest Titans, Budapest Titans 2. Az első kupanap a Dabasi Jobo Arénába került megrendezésre, melynek sajnálatos módon a Cobels U13-as, valamint a Rangers U17-es csapata nem tudott részt venni. A szabályok értelmében a versenysorozatból nem kerülnek kizárásra, lévén, hogy ez az első kihagyott alkalmuk, azonban az aktuális forduló mérkőzései 20-0 arányú győzelemmel kerülnek jóváírásra az ellenfél javára. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
6: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
5: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: 2026. június 16-án, kedden, az év 167. napján, 6 óra után néhány perccel már Kis György Krisztián köszönt itt a 93.4-en. A mai első órát is együtt tölthetjük a TikTokba, amikor is a Justinok ünneplik a névnapjukat, nekik sok boldogságot, hasonlóképpen a születésnaposoknak. Mark Emberrel indítjuk el a ma reggelt, aztán hamarosan kinézünk az utakra, illetve azt is megtudhatjuk, hogy miket ünneplünk a mai napon.
5: Az ország szívében
6: együtt a legjobbakkal.
5: Rádió Davas,
6: az otthon hangja.

Közlekedési információkkal folytatjuk tovább a reggelt. Az M1-es autóutómon térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leállósávot dolgoznak. Aztán az M1-es autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Aztán a Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét és Lajosmizse között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső, illetve a leálló sávra irányítják a forgalmat. A 4-es főúton pedig Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik.

0: Döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
5: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

Calvin Harris és Regan Bowman felvétele után már is megyünk tovább itt a 93.4-en, és megnézzük a folytatásban, hogy miket is ünneplünk a mai napon. Vannak komoly dolgok is, amikre emlékezünk, és hát kevésbé komolyak. Kezdjük az előbbiekkel. Ma van például az afrikai gyermekek világnapja, az 1976-os szovjetói diáklázadás emlékére a gyermekek jogaiért tartanak számon egy emléknapot. A családi pénzküldemények nemzetközi napja is a mai, az ENSZ hivatalos napja a külföldön dolgozók otthoni családtagjaiknak nyújtott támogatása előtt tisztelegve. Aztán a tengeri teknősök világnapját is tartják ma, a veszélyeztetett tengeri élőlények védelmére hívják fel a figyelmet, és van egy hazai vonatkozású emléknap is, hiszen ma van Nagy Imre és Mártír társainak újratemetésének emléknapja. A Magyar Történelmi Emléknap az 1989-es gyásznap tiszteletére van fenntartva. És hát jöjjenek a kevésbé komoly dolgok, azoknak is a gasztronómiai része először, hiszen a Nemzeti Karamell Nap van ma. Az édesszájúak ünnepe, amikor kötelező a krémes, puha csokoládés vagy vajas karamell majszolása. És az édesség mellett természetesen fontos a zöldségbevitel, így a friss zöldségeket is meg kell, hogy ünnepeljük. A karamell tökéletes ellensúlya, tehát a ropogós, friss kerti javak ünneplése. Kis divat, ne viselj narancssárga ruhát nap van ma, ami egy rendkívül abszurd amerikai kezdeményezés, ahol a kihívás lényege mellőzni ezt a szint a ruhatárból. És kívánság teljesítés napja is van ma, egy nap, ami arra bátorít, hogy valósíts meg egy titkos, akár egészen mókás, vagy régóta halogatott vágyadat. Aztán ünnepelnek ma az arboristák, azaz a faápolók is, illetve az ő munkájukat ismerik el. A fák lombkoronáját gondozó, köteleken lógó szakemberek vicces, specifikus ünnepe a mai. És a vízeséseknek is van hivatalos napja, ami kiváló indok arra, hogy keress egy vízesést, vagy csak folyasd a csapot a drámai hatás kedvéért. Ezeket ünnepeljük tehát a mai napon, és ezekre emlékezünk. Megyünk tovább is a folytatásban Ravin Schulzzal, én pedig köszönöm a reggeli figyelmet, hamarosan érkezik Ordasi Brigi, akivel majd a délelőttöt töltitek.

0: A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére. Megújul a MÁV Plus app. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi és 13,5%-kal a tavaly májusi szintől, ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az otthon start program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Megújul a MÁV Plus app. Egyszerűbb utazástervezés, könnyebb nemzetközi jegyvásárlás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézy Dávid leszögezte, a Magyar Vasút fejlesztése érdekében nem csak a kocsik vagy a pályák szintjén kell hatalmasat előrelépni, hanem a digitalizáció és az utastájékoztatás területén is. Ennek egyik legfontosabb lépése, hogy alapjaitól gondolják újra a MÁV Plus applikációt, amely bár esztétikusabb az elődjénél, a funkciók és a használhatóság terén eddig inkább visszalépést jelentett. Ez egy hosszabb folyamat része lesz, tette hozzá, de addig sem tétlenkednek, megpróbálják a jelenlegi alkalmazást folyamatosan fejleszteni és felhasználóbarátabbá tenni. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9-től 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az országos rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő jár művezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felül megvastagszik a felhőzet. Estig elvétve onnantól növekvő eséllyel pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcsértékek általában 24 és 28 fok között alakulnak.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
1: 93.4 Rádió Dabas.
2: A régió leghallgatottabb rádiója.
4: Szép reggelt kívánok mindenkinek. 2026. június 16-án kedden reggel Ordasi Brigi vagyok, és ma velem ébredhettek itt a 93.4-en. Ha már autóban ültök, arra figyeljetek, hogy erős a forgalom az M0-as autó déli szektorán, az M1-es autópálya irányába, az M1-es autópályán Biatorbágytól a főváros irányába, az M3-as autópályán az M0-as autódi csomóponttól a városközpont irányába, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól befelé, az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán az M0-as autódi csomópont előtt, szóval vezessetek óvatosan, és ha hasonló infótok van, hívjatok a 29-562-562-es telefonszámon. Isten éltesse a Justinokat, nem sokára a Kóbor névnaposokat is mondom, de előtte énekeljen Alex Warren, maradjatok velünk, jó reggel!
2: Az ország szívében
1: együtt a legjobbakkal,
2: Rádió Dabas,
1: az otthon hangja.

0: Garantáltan jól indul a nap.
1: 93.4 Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Gonna start the rebellion, you know.

0: Rádió Dobosan, az otthon hangja pontosan 4:08 van, és képzeljétek, kellemes nyári időt hoz a kedd. Sok napsütésre, száraz időre van kilátás a térségben, élénk nyugati a széllel. Az UV sugárzás 10 és 16 óra között erős, nagyon erős lesz. A hőmérséklet kora reggel 15, délután pedig 27 fok körül alakul. Nos, erre készüljetek, na meg a horoszkópra.
1: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
2: A csillagok szerint így alakul a nap.
0: Kedves Kos, kedden könnyen magával ragadhat egy új érzés vagy izgalmas ismertség, de ne hagyd, hogy a lelkesedés teljesen elhomályosítsa a tisztánlátásodat. A bika ma ráébredhet arra, hogy nem minden biztonságot adó helyzet teszi valóban boldoggá. Egy beszélgetés vagy egy váratlan találkozás új nézőpontot ad. A kommunikáció most az ikrek legerősebb fegyvere, és egy jól időzített vallomás vagy őszinte kérdés sokat változtathat egy kapcsolat alakulásán. A keddi energiák arra ösztönzik a rákot, hogy jobban figyeljen arra, mitől érzi magát igazán szeretve és biztonságban. Az oroszlánnak különösen vonzó kisugárzása lehet ma, ezért könnyen a figyelem középpontjába kerül. Élvezd ezt az energiát! Kedves szűz, nem minden érzést lehet logikával megmagyarázni, és ma éppen ez jelenti a legnagyobb kihívást számodra. A mérlegnek a mai nap kedvez az új ismertségeknek és a régi kapcsolatok felfrissítésének is. Erős érzelmek kavaroghatnak a Skorpióban, és előfordulhat, hogy túl sokat lát bele egy-egy helyzetbe. Ha féltékenység vagy bizonytalanság üti fel a fejét, ne hagyd, hogy a képzeleted írja meg a történetet. A nyilas kalandvágya ma különösen felerősödhet, és könnyen olyan élmények felé sodorja, amelyek kiszakítják a hétköznapokból. Lehet, hogy a bakma rádöbben, mennyire fontos számára az érzelmi biztonság, még akkor is, ha ezt ritkán mutatja ki. A vízöntőnek a kapcsolatai kerülnek a figyelem középpontjába, és egy váratlan helyzet próbára teheti, hogy mennyire bízik is a másikban. A halak fantáziája ma szárnyal, és könnyen olyan jövőt képzel el, amely tele van romantikával és meghitt pillanatokkal. Ez inspiráló lehet, de fontos, hogy közben a valóság talaján is megmaradj.
2: Délidőben ismét visszatérünk a galaxisba.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: A horoszkóp rovatot a Wilserker támogatta. Reklám.
1: Reklám.
3: Wilserker. Wilserker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
1: Ez reklám volt.
2: Ez reklám volt.

0: tető ütemek.
1: A királyi dobosok városában.
0: 93.4 Rádió Dabas.
2: You know, I've been trying to get a true just fixed color mind. Sometimes your nightmare turns into your dream.

0: Rádiódobosanz, otthon hangja, ő volt Harry Styles itt a 93.4-en, 2 perccel fél 8 előtt. Friss híreink vannak az utakról. Két személyautó ütközött a 3-as főúton Kistarcsa térségében. A 19-es kilométernél útszűkületre kell számítani, és továbbra is erős a forgalom Budapest felé. Az M0-ason, az M1-esen, az M3-ason, a 10-esen, valamint az 51-es főúton. A hasonló tapasztaltak 29-562-562-es. Ez a telefonszámunk. Most reklám, hírek, aztán pedig folytatjuk. Maradjatok velünk, jó reggel!
1: Hétfőtől péntekig, 6-tól 10-ig együtt keserünk.
2: I see trees of green.
3: Csináljuk ebből pörgőset is?
4: Hogy inkább ilyet kértek? Jó, innen tudunk váltani?
2: Visszasírom az utat az időket.
4: Tiktok, ébren vagy?
5: Az otthon hangja.
6: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Tessék,
5: itt a reklám.
7: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
8: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. 5 este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
9: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
10: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
11: Reklám voltam, viszont hallásra.
12: 34 óvodai csoport indul gyálon az új nevelési évben. Bírósági útra terelni a katonai lőtér ügyét Tatár-Szentgyörgy. Gomoly felhők szűrhetik a napfényt.
5: Hírmondó.
4: Rólunk szól.
5: Régiónk hírei.
4: Első kézből.
5: Első kézből.
12: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit, Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Június 16-a van, kedd, reggel 7:30. 34 óvodai csoport indul gyálon, amely 213 gyereket jelent. Az iskolát 220 elsős kezdi meg. Külön figyelmet kapott a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása.

0: A gyári intézmények integráltan és külön formában e célra létrehozott gyógypedagógiai csoportban is foglalkoznak az esenis gyermekekkel. Az intézmények, óvodák gondoskodnak arról, hogy a gyermekek nevelése és megfelelő fejlesztése lehetőség szerint intézményen belül is biztosított legyen. A képviselőtestület döntött arról is, hogy az önkormányzat egy meghatározott területet a Monori Tankerületi Központ vagyonkezelésébe ad. Fontos, hogy az ingatlan továbbra is az önkormányzat tulajdonában marad, azonban a tankerület használja. A cél az, hogy a területet a sajátos nevelési igényű gyermekek javára, nevelésük és fejlesztésük feltételeinek javítása érdekében hasznosítsák. Ezzel a döntéssel az önkormányzat azt támogatja, hogy az esenis gyermekek ellátása Gyálon még jobb körülmények között történhessen. Bírósági útra terelni a katonai lőtér ügyét Szehofner József, hiszen évtizedek óta problémát okoz számukra, hogy időnként lezárják a Tatár-Szentgyörgy és Dabas közötti utat, amíg a katonák gyakorlatoznak. Tatár-Szentgyörgy polgármestere a szabad mozgáshoz való jogsérülését emelte ki, amelynek kapcsán kérte Hende Máté országgyűlési képviselő segítségét. A jogsérelemről ombudsmani jelentés készült, így az ügy akár az Európai Bíróság elé kerülhet.
1: A szabad mozgáshoz való jog az nyilván korlátozódik, és ez uniós jog, és magyarországi, a magyar alaptörvény is leírja ezt, hogy ez a jog sérül ebben az esetben. Erről ombudsmani jelentésünk is van, és hát bízom benne, hogy tudunk most előre lépni. Annyit mondtam képviselő úrnak, ha továbbra sem megy ez a történet előre, akkor abban kérem a segítségét, hogy ez bírósági útra tereljük. Van az Európai Unióban precedens arra, hogy zártak be, vagy korlátoztak, illetve vagy megadták azt a kompenzációt az adott településnek, amit elszenvedett. Hát mi most már hosszú évtizedek óta szenvedünk el hátrányokat. Egy a zárás, de ennek egy másik következménye is a lőtéri zárásnak, az pedig a vállalkozásoknak a elvándorlása a településről. Tehát van olyan dabasi vállalkozó, aki itt nagyon jól működik, és nagy vállalkozó, és közben Tatár-Szentgyörgyről származik. Hát akár ott is megcsinálhatta volna ezt a vállalkozását, és pont ezért jött el, mert hogy akkor még ez rendszerváltás előttről indulunk, akkor még sűrűbben zárták a lőteret Tatár-Szentgyörgy és Dabas között.
0: Változott az önkormányzati képviselői hivatás megítélése az elmúlt években, hiszen míg korábban nagyobb respektje volt ennek az önként vállalt feladatnak, ma egyes képviselők nem veszik komolyan a munkájukat, véli Sipeki Zsolt dán Szent Miklós polgármestere. A képviselői munka hátránya, hogy sok olyan dologgal kell foglalkozni, amivel a lakosság többsége nem szeret. Az pedig újabb kérdés, hogy kell-e tiszteletdíj ezért a munkáért.
2: Ami 2002-ben egy önkormányzati képviselőtestületbe bekerülni, az, hogy is mondjam, csak egy önkormányzati képviselő, az egy tiszteletben álló személy, vagy nem lehetett akárki önkormányzati képviselő, és komolyan vették az emberek ezt a tevékenységet. Időközben nyilván átalakult a világ, tehát egyre kevesebb respektje van ennek a közéleti tevékenységnek, mert ebből előnyöket igazából nem lehet élvezni, hanem dolgozni kell, és olyan dolgokon kell vitatkozni, olyan dolgokra kell energiákat, agysejteket elégetni, amelyekkel az emberek többsége nem akar foglalkozni, inkább szórakozik, vagy dolgozik és bevételre teszhet. Mi pedig a politikával foglalkozunk, ami alapjában véve egy pozitív jelentést tartom, hogy szól köz dolgaival, foglalkozást, elmélkedést jelenti. Tehát nem annyira népszerű ma már az önkormányzati képviselői mandátum meg. Én úgy látom, és más, mint 2002-ben volt. Nagy kérdés egyébként, hogy most ezért a tevékenységért kell-e tiszteletdíj. Tehát egy akkora településen, mint Dán-Szent Miklóson, a képviselők, bizottsági tagok kapnak valamiféle nem nagyot, nem kell itt arra, de azért annak vannak járulékai, meg stb. És ebből az éves összegből mondjuk lehet egy klassz rendezvényt csinálni, vagy lehet vásárolni két buszvárót, bármilyen más programra lehet fordítani. És hogyha kapnak, akkor ezt az önkormányzat finanszírozza, vagy sem. Egy nagyvárosban persze ezek más összegek, meg másként néz ki. Nyilván el kell gondolkodni ezeken is.
0: Augusztus 20-án nem lesz tűzijáték Monoron. Az utóbbi években egyre több település mond le az augusztus 20-ai és vagy a szilveszteri tűzijátékról. A tűzijátékok által okozott zaj és fényvillanások súlyos stresszt okozhatnak az állatvilágban. Minden évben kutyák tömegei szöknek el ilyettükben, a durrogástól összezavarodva, és sokan nem is kerülnek elő, vagy elüti őket egy autó. de a vadon élő állatok is ugyanilyen veszélyben vannak. A madarak gyakran összezavarodva repkednek, nekirepülnek a fáknak, falnak és megsérülnek vagy elpusztulnak. Ugyanez igaz a denevérekre, sőt még a méhekre is veszélyes a tűzijáték. Országos közúti ellenőrzési akciót tart a rendőrség június 15-e és 21-e között a Roadpol alkohol és drogelnevezésű program keretében. Az egyhetes ellenőrzés célja a közlekedés biztonság javítása, valamint az ittas vagy bódult állapotban történő járművezetés visszaszorítása. A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy már kis mennyiségű alkohol is jelentősen ronthatja a vezetési képességeket. Az alkohol hatására lassulhat a reakcióidő, romolhat a koncentráció, valamint pontatlanabbá válnak a jármű biztonságos irányításához szükséges mozdulatok. Mindez növeli a balesetek kockázatát, ezért a hatóságok fokozott ellenőrzésekkel igyekeznek megelőzni a tragédiákat. A közlekedési szabályok betartásának fontosságát jól mutatja a Roadpol legutóbbi Two Wheelers elnevezésű akciója is, amely során a Pest vármegyei rendőrök a kétkerekűvel közlekedőket ellenőrizték. Az akció fókuszában a kerékpárosok, a segédmotoros kerékpárral és a motorkerékpárral közlekedők álltak. Az egyenruhások közel 400 esetben intézkedtek, és elsősorban a bukósisak használatát, a láthatósági felszerelések viselését, a világító berendezések működését, valamint a hatósági jelzések szabályszerű alkalmazását vizsgálták. Az ellenőrzések során csaknem 250 közlekedési szabályszegést tártak fel. 12 esetben világítás nélkül közlekedtek a járművezetők, 14-en bukósisak nélkül vettek részt a forgalomban, 6-an a kötelező hatósági jelzést nem használták, míg 3 kerékpáros fényvisszaverő ruházat nélkül közlekedett. A rendőrség szerint a fokozott ellenőrzések célja nem a büntetés, hanem a balesetek megelőzése és a közlekedők biztonságának növelése.
3: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
4: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
3: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
5: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Ma sok napsütés valószínű, amelyet egyre vastagabb fátyol felhőzet szűr. Estétől északnyugat felől előfordulhat zápor. 27 fok köré erősödik a nappali felmelegedés. Köszönöm a figyelmet!
3: Tiktak, tiktak!
6: Már reggel van, most bánom, hogy tegnap elengedtem.
7: Hétfőtől péntekig.
8: Not just in the evening, only when you...
7: Friss,
3: frappáns,
7: finomra hangolt

0: Rádió Dobosanz, otthon hangja pontosan 3:48. Jó reggelt kívánok mindenkinek. A folytatásban érkezik majd Bryan Adams, de nem sokára szállítom a legfrissebb országos híreket is. Mindezek előtt azonban nyissuk ki a gardróbot.
1: Gardrób, az audio ruhatár.
2: Kalap, kabát, csapka, sál.
1: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
2: Az időjárás szabja meg.
1: De segítünk eldönteni.
0: Az érkező fátyol és képződő gumoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Estig elvétve, onnantól északnyugat felé növekvő eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A nyugati szél helyenként megélénkülhet a legmagasabb nappali hőmérséklet, általában 24 és 28 fok között alakul. Késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő. Kedden nem érvényesül fronthatás, a frontérzékenyek szervezete így pihenhet, ugyanakkor országszerte erős UV-sugárzásra lehet számítani, továbbá a felmelegedő időben erősödhet a növények pollenszórása. Ezekben a hetekben főként a pázsitfűfélék válthatnak ki szénaláthás panaszokat az allergiások körében, úgyhogy vigyázzatok magatokra.
2: Gardrób.
1: Orvos és közlekedés meteorológia.
2: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
1: Rádió Dabas 93.4.

0: Rádió Dobosa, az otthon hangja, egy perc múlva 8 óra van, úgyhogy mi is robogunk, tovább érkeznek legfrissebb híreink, de előtte kilátogatunk az utakra. Baleset történt az M0-as autó déli szektorában, az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti közelében. A 22-es kilométernél a középső sávot lezárták, a torlódás már most 2 kilométeres. Két személyautó ütközött a 3-as főúton Kistarcsa térségében. A 19-es kilométernél a Budapest felé vezető oldalon útszükületre kell számítani, és erős a forgalom a Budapest környéki főbb útvonalakon, így az M0-as autó déli szektorán az M1-es autópálya irányába. Az M1-es autópályán Biatorbágytól, az M3-as autópályán az M0-as autóti csomóponttól, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Vezessetek óvatosan is, a hasonlót tapasztaltok, 29-562-562. Köszönjük az infókat!
1: Kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről. Biztosította kerozin ellátás a nyári szezonra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően hírek.
1: Felmenő rendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán. Lannár Judit a pedagógus képzés kivezetését azzal indokolta, hogy ott nincs megfelelő intézményi keretben. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem ér. Számukra biztosítják, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett befejezhessék. Nagyobb lefedettséget, gyorsabb eljutást kínál majd az utasoknak Budapesten és az agglomerációban a július elejével megújuló éjszakai hálózat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Emlékeztettek, az éjszakai közlekedési rendszer átfogó megújítására legutóbb közel 20 évvel ezelőtt került sor, ezért a hálózat ma már csak részben tükrözi a megváltozott utazási szokásokat és a nappali közlekedési rendszer fejlődését. A BKK széles körű társadalmi egyeztetés után vezeti be az új rendszert július 1-éről 2-ára virradó éjszaka. Az átalakítással a főváros egészét lefedő, az agglomerációban élők igényeit is kielégítő, jól áttekinthető hálózat jön létre, amely a belvárosból és a Nagykörút térségéből a fő közlekedési tengelyek mentén minden városrész számára biztosítja az eljutást. A Budapest Airport vezérigazgatója szerint biztosította kerozin ellátás a nyári szezonra. A magasabb ár nem jelent hiányt. A gyorsabb utasáramlás érdekében új, szélesebb biztonsági folyosókat is kialakítottak. A magasabb ár nem jelenti azt, hogy hiány lenne, mondta a Budapest Airport vezérigazgatója. A beszállítóktól be tudják szerezni a kellő kerozin mennyiséget, a drágulást pedig végső soron a légitársaságoknak kell beépíteniük a jegyárakba. Hozzátette, a kerozinnak csak egy kisebb része származik a közel-keletről, ami az árakra van hatással, de nem az ellátás biztonságára, írja a Telex. A repülőtér a nyári csúcsforgalomra is készül, ahol idén is növekedésre számítanak, miután 2025-ben 19,5 millió utast szolgáltak ki. Az Európai Bizottság üdvözölte, hogy Szlovénia péntektől megszüntette a Horvátországgal és Magyarországgal közös belső schengeni határain korábban bevezetett ideiglenes ellenőrzést. A ljubljanai kormány döntése alapján a rendőröket visszavonták az érintett határátkelőkről, az okmányellenőrzéseket pedig célzott rendőrségi intézkedések váltják fel a határ mentén és az ország belsejében is. Magnus Brunner, az Európai Bizottság migrációért felelős tagja, az X közösségi oldalon üdvözölte Szlovénia döntését. Az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felül megvastagszik a felhőzet. Estig elvétve onnantól növekvő eséllyel pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcsértékek általában 24 és 28 fok között alakulnak.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon.
0: 8 óra után vagyunk 3 perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Ordasi Brigi vagyok, és ez továbbra is a TikTok. Itt a 93.4-en, az otthon hangján, 2026. június 16-án. Kedden reggel. Már is nézzük a mai újságokat. Újabb csapást mért Oroszországra az EU. Grósz Judit 3 azonnali intézkedést jelentett be a közmédiánál, illetve Nagy Ervin elárulta, hogy kit látna szívesen a Nemzeti Színház élén. Hamarosan hozom a részleteket, maradjatok velünk!
3: 70-es,
2: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.

0: time my heart is beating, I can feel the recipe. I wonder if my day is coming, blame it on the entropy. My blood is pumping, I can see the end is right in front of me. Don't take it from me, I could be everything, everything.
1: Rádió Dobosan, az Otthon hangja, 8 óra után vagyunk 10 perccel, ez volt az Imagine Dragons itt a 93.4-en, június 16-án kedden a reggel. Hamarosan kezdődik Stereo című műsorunk, amelynek első állomásaként Albert és Sára látogatunk. Hogyha kérdésetek van a település illetően, akkor hívjátok a 29 562 562, és ezt a számot tudjátok tárcsázni akkor is, amennyiben közlekedési információitok vannak. Nekem is van, baleset történt ugyanis az M0-es autó déli szektorában, az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti közelében, a 22-es kilométernél a középső sávot lezárták, a torlódás már 2 kilométeres, vezessetek óvatosan, ha arra felé jártok. És most jöjjenek az újságok.
2: Hallgass bele az újságokba.
3: Lapozóra.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: Donald Trump hatalmas meglepetést hozott a nyaralni induló magyaroknak, ez az Index cikke. 5 éve nem látott szintre erősödött a forint hétfőn, miután a nemzetközi piacok kedvezően reagáltak az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus lezárásáról szóló megállapodás hírére. Az euró árfolyama késő délután a lélektani jelentőségű 350 forintos szint alá süllyedt, miközben az olaj ára meredek esésbe kezdett. Részletek és a teljes cikk az Indexen. Újabb csapást mért Oroszországra az euró, ez már a piac is profit cikke. Újabb szankciókat fogadott el hétfőn az uniós tagállamokat tömörítő tanács az Ukrajna elleni orosz agresszióval összefüggésben. A büntető intézkedések az orosz hadiipari komplexumot, az energiaszektorból származó bevételeket biztosító úgynevezett árnyékflottát, az Oroszország által folytatott hibrid műveletek és dezinformációs kampányok szereplőit, valamint az emberi jogok megsértéséért felelős személyeket és szervezeteket célozzák. Részletek és a teljes cikk a piac és profit oldalán.
3: Szalagcímek egy órája.
2: Lapozóra. A Rádió Dabas

0: Rádiódobosan, az otthon hangja 10 perc múlva 8:30, folytatjuk a TikTokot itt a 93.4-en, az otthon hangján 9 órakor pedig kezdődik Stereo című műsorunk, amelynek első vendége Jutasinék Lein Kitty Albert és a polgármester asszonya lesz. Hogy a kérdésetek van hozzá, hívjátok a 29-562-562-es telefonszámot. Megan Trainorral folytatjuk, na meg a lapozóra következő blokkjával.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádiódabas, az otthon hangja!
0: Grósz Judit 3 azonnali intézkedést jelentett be a közmédiánál, ez az M4.hu cikke. A propaganda hírszolgáltatás leállításával, átfogó intézménye audittal és új hírszolgáltatási alapelvek bevezetésével kezdené meg a közmédia átalakítását Grósz Judit miniszteri biztos. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter június elején jelentette be, hogy Grósz Judit miniszteri biztosként koordinálja a közmédia átalakításával kapcsolatos feladatokat. A szakember most először beszélt részletesebben a tervezett intézkedésekről. Részletek és a teljes cikk az m4.hu-n. Nagy Ervin elárulta, hogy kit látna szívesen a Nemzeti Színház élén, ez már a mediapiac.hu cikke. A Nemzeti Színház jövőjéről, a magyar színházi élet átalakításáról és a kultúra helyzetéről is beszélt Nagy Ervin. Az államtitkár elárulta, hogy szívesen látna női vezetőt a Nemzeti élén, és arról is beszélt, miként követik úgy egyre többen a politikát, mint a Netflixet. Részletek és a teljes cikk a mediapiac.hu-n.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra.

0: Rádió Dobos az otthon hangja 5 perc múlva, 8:30, folytatjuk a TikTokot és benne a lapozó rend, de előtte vannak friss híreim az utakról. A több személyautó karambolozott motorossal az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán az M0-as autóit csomópontnál. A 13-as kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani, és baleset történt az M0-as autó déli szektorában az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti közelében is. A 22-es kilométernél a középső sávot lezárták, a torlódás már 2 kilométeres, vezessetek óvatosan.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
2: Regionális gasztronómiai körkép.
3: Aktuális menü ajánló.
2: 93.4.
0: Nézzük a konyha mai ajánlatát, amely tárkonyos raguleves, sörtéstás, csirkemell, rizssel, friss salátával, cukkinis, lecsós, sertésszelet, rösztiburgonyával.
2: Aktuális gasztronómiai körkép.
3: Aktuális menü ajánló.
2: 93.4.
0: Nézzük a konyha mai ajánlatát, amely tárkonyos raguleves, sörtéstás, csirkemell,

0: Mars pohár krém, ez már a desszert. Nézzük a Sári ABC mai ajánlatát, amely a következő: tejfölös gombaleves, sertéspaprikás, parajos galuskával, rántott trapista sajt, jászmin rizssel és tartármártással, kolbászos, zöldborsos, szűz apró pecsenyes savanyúsággal és barackos csirkemell sajt grillben, jászmin rizssel. Jó étvágyat!
1: Reklám voltam, viszont hallásra!

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
6: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört aranybeszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
7: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18 per álszám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
7: Minden, ami vas.
8: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
9: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és

0: gerade aus Ajtón, mert a Tripla X lendületet is.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
2: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
3: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
4: Volkswagen. Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Rádió Dobosans otthon hangja nővök, Ed Sheeran itt a 93.4-en, 8:30 után 7 perccel. Baleset történt az M0-es autó déli szektorában, az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti közelében a 22-es kilométernél. A középső sávot lezárták, a torlódás már 2 kilométeres, és ugyancsak baleset történt az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, az M0-as autóti csomópontnál, a 13-as kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani, úgyhogy vezessetek óvatosan. És menet közben is hangoljatok ránk, hiszen folytatjuk a lapozórát.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: Óriásit ugrott a lakosság hiteltartozása, erről ír a Piac és Profit. Bődületes mértékben nőtt a lakosság hitelállománya egy év alatt, ami a biztosdöntés.hu elemzése szerint nagy részt az otthon start megjelenése óta eltelt időszak piaci szárnyalásával magyarázható. A 20%-ot közelítő bővülés hatására rekordméretűre ugró adóssággal a lakosság már megelőzte a vállalatokat is. Részletek és a teljes cikk a Piac és Profit oldalán. Kijött a legfrissebb lista, ez már az Index cikke. Miközben a magyar gazdaság számos területén lassult a növekedés, a legnagyobb magánvagyonok tovább gyarapodtak. A 100 leggazdagabb magyar becsült összvagyona egyetlen év alatt 1559 milliárd forinttal nőtt, és először lépte át a 12500 milliárd forintos határt. Részletek és nevek az Index oldalán.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. A Rádió Dabas 93.4-en.

0: Rádiódobos az otthon hangja, ez volt a Bengals és a Manic Monday itt a 93.4-en, pedig már kedd van, 2026. június 16-át mutat a naptár, és hamarosan kezdődik Stereo című műsorunk, amelynek első vendége Jutasi Miklán Kitti Albert és a polgármestere lesz, úgyhogy maradjatok velünk, de még mielőtt mennénk tovább, megnézzük, miről írnak a bulvárlapok.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádiódobos, az otthon hangja.
0: A Blick például Horváth Éváról ír. Horváth Éva az elmúlt időszakban a súlyos motorbalesete és a hosszas rehabilitációja miatt komoly megpróbáltatásokon ment keresztül, a napokban pedig magánéleti pletykák is szányra kaptak körülötte. Az egykori szépség királynő most elérkezettnek látta az időt, hogy pontot tegyen a híresztelések végére, és tisztázza, mi a valóság, a szakítása és a családja körül. Részletek és a teljes cikk a Blick oldalán. A story.hu pedig Lotfi Begijékről ír, ugyanis megírta, hogy egyre többen beszélnek arról, hogy a házaspár kapcsolata megromlott. Bár a Redditen szányra kaptak pletykák, sok esetben bizonyultak már kacsának, így ezt a mostanit is fenntartással kell kezelnünk. Több felhasználó osztott meg ugyanis sztorikat a DJ-ről azzal kapcsolatban, hogy más nővel látták nyilvánosan. Részletek és a teljes cikk a femina.hu-n, illetve a story.hu-n.
2: Szalag címek egy órája.
1: Lapozóra.
3: 93.4-en.

0: Rádió Dobos az otthon hangja, 1 perc múlva 9 óra, úgyhogy már is hozom a legfrissebb országos híreket. Na meg megnézzük azt is, hogy mi a helyzet most az utakon. Mindezek mellett 9 órától vendégünk lesz Jutosiné Klein Kitti Albert és a polgármestere. Ha kérdésetek van hozzá, hívjátok a 29 562 562.
1: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
0: Baleset történt az M0-es autó déli szektorában, az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti közelében. A 22-es kilométernél a középső sávot lezárták, a torlódás már 2 kilométeres. Több személyautó karambolózott motorossal az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, az M0-as autóti csomópontnál. A 13-as kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. Két személyautó ütközött a 3-as főúton Kistarcsa térségében, a 19-es kilométernél a Budapest felé vezető oldalon útszűkületre kell számítani. És erős a forgalom a Budapest környéki főbb útvonalakon továbbra is, az M0-as autó déli szektorán, az M1-es autópályán Biatorbágytól, az M3-as autópályán az M0-as autóti csomóponttól, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Vezessetek óvatosan!
1: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
2: A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, mondta a MÁV vezérigazgatója. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News.
4: Magyarul és érthetően hírek.
2: A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, a MÁV-nak pedig az a feladata, hogy ehhez minden támogatást biztosítson, mondta a MÁV vezérigazgatója Budapesten a Magyar Vasúti Személyszállítás kezdetének 180. évfordulója alkalmából tartott sajtóeseményen. Hegyi Zsolt kiemelte, a 19. században a technológiai tudás megosztás és az információ áramlás fogalmát még nem ismerték, mégis hamar eljutott Magyarországra az akkori világ leginnovatívabb gazdaságfejlesztési és mobilitási eszköze, a vasút. Elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. A fenntartó képviselőjeként visszavonom dr. Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását, írt a Facebook oldalán Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az okokról így fogalmazott. A minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. Már közel 500 nyári gyermektábor betelt országszerte, noha a vakáció még el sem kezdődött. A táborfigyelő adatai szerint ugyan még mintegy 900 tábori turnus foglalható, a legtöbb helyen már csak korlátozott számú férőhely maradt. A legnépszerűbbek idén is a sporttáborok, ezeket az angol nyelvi és a kaland táborok követik a jelentkezések alapján. A családok valamivel több mint fele napközis tábort választ, még 46% az ott alvós programokat részesíti előnyben. A gombelemek lenyelésének veszélyeire figyelmezteti a szülőket a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, miután egy hétben belül 4 gyermek került be a kórházba nyelőcsövébe szorult gombelem okozta sérülésekkel. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint a gyermekek közül 3-nál lehetséges volt az endoszkópos eltávolítás, közülük azonban az egyik gyermek olyan súlyos károsodással érkezett, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A negyedik esetben a sebészek nyaki műtéti feltárással távolították el az idegen testet. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik. Luxusautókat is lefoglaltak Pest vármegyében. 4 gyanúsított letartóztatásáról döntött a bíróság annak az ukrán-magyar gyógyszerhamisító hálózatnak az ügyében, amely éveken át illegális készítményeket értékesített Európa szerte. A nyomozók a rajtaütések során közel 1 milliárd forint készpénzt, luxusautókat, hajót és más nagyértékű vagyontárgyakat foglaltak le. A hatóságok szerint a bűnszervezet tagjai nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeztek és rendszeresen szállítottak tiltott szereket külföldre. A Pest megyei Szadai hálózat tagjainál házkutatást tartottak. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda készpénzt, nagyértékű karórákat, jetskit, valamint hajót is lefoglalt, ahogy luxusautókat is, amelyek között volt Rolls-Royce, Porsche és Ferrari is. Az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felül megvastagszik a felhőzet. Estig elvétve onnantól növekvő eséllyel pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcsértékek általában 24 és 28 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Sztereó.
4: Sztereó.
3: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
4: de témázunk veled,
3: és rólad is beszélgetünk.
4: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok.
3: Rejtélyek és megoldások.
4: Sztereó.
3: Sztereó.
5: A Sztereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.

0: Stereo.
1: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
0: de témázunk veled,
1: és rólad is beszélgetünk.
0: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
1: rejtélyek és megoldások.
0: Stereo.
1: Stereo.
2: A Stereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.
3: Már is kezdődik a Stereo, itt a 93.4-en az Otthon hangján. Ordasi Brigi vagyok, velem szemben pedig Jutasiné Klein Kitti, Albert és a polgármester asszonya. Szia, jó reggelt, köszöntelek a stúdióban.
4: Szia, Brigi, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
3: Természetesen a Facebookon élőben lehet közve végig kísérni a mai adást, és lehet kérdéseket is feltenni, amit a 2956-2562-re is várunk. Kezdjük egy fontos dátummal, ugye itt adás előtt már beszélgettünk arról, hogy június 9-én volt 2 éve annak, hogy bizalmat szavazott neked Albert, és volt egy kis nosztalgia, visszatekintettél erre az elmúlt 2 esztendőre?
4: Igen, hát aznap reggel így tudatosult bennem, hogy hoppá, tehát 2 év, és hát a legkedvesebb és a legközelebbi kollégám, aki a kampányfőnököm is volt, így rá is írtam rögtön, hogy hát akkor boldog évfordulót nekünk, és megemlékezünk erről az elmúlt 2 évről. Ugye egy különleges helyzetben volt Magyarország 2 évvel ezelőtt, hiszen június 9-én voltak a választások, és október 1-én léptünk be tényleges munkába, de az abban eltelt néhány hónapban is felkészültünk, és például én is arra emlékszem, hogy bejártam így többször a hivatalba. Én ugye akkor már önkormányzati képviselő voltam, és ott a kollégákkal beszélgettünk. Egy nagyon izgalmas időszak volt, mindenki aggódott, hogy most ki maradt, ki nem maradt, hogy fog átalakulni itt az egész önkormányzati rendszerünk. Nagyon hálás vagyok minden kollégának, hiszen nagyon-nagyon sokan régről együtt dolgozunk az önkormányzatban. Egy nagyon hihetetlen, intenzív időszak volt ez a 2 év. Nem könnyű velem együtt dolgozni, mert hogy én 1000 fokon tudok égni, és nem biztos, hogy mindenki felveszi ezt a tempót, sebességet, de köszönöm a rugalmasságát mindenkinek. Összecsiszolódunk, még most is csiszolódunk, néha sokkal lassabb a rendszer, mint ahogy én ezt szeretném. Ebben nekem is néha lassulnom kellene. Igyekszek én is változni, de egy nagyon aktív időszak van mögöttünk. Köszönet a képviselőtestületnek. Én nagyon hálás vagyok azért, mert szerintem egy nagyon jó testülete van Albert és a városának. Párt független, tehát attól függően, hogy ki milyen színnel, vagy egyesülettől, vagy pártól került be, mi a nagy politikát a testületben nem vittük be soha. És ez azt gondolom, hogy jó döntés is volt. Nem függetlenként indultam, mindig vállaltam, hogy milyen színben, hiszen én a Kereszténydemokrata Néppártnak voltam az országban, úgymond az egyedüli, hogy egyedül indultam a párt támogatásával. Jobboldali konzervatív nézeteket vallok, attól függően, hogy nekem is vannak kritikus megjegyzéseim, gondolataim, és ezt akár többször hangoztattam is a megfelelő helyen. Nyilván nem mindenki hallotta meg az én véleményemet. De a munkánkban, az önkormányzati munkában mindig a város az első, és a lakosság az első, és ez a továbbiakban is így lesz. A legutóbbi képviselőtestületi ülésünkön, ugye itt most egy hihetetlen időszak után vagyunk, az ország felfokozott hangulatban volt az elmúlt hónapokban, és azt gondolom, hogy most már a választásokat, a nagy parlamenti választásokat követően is azt lehet mondani, amit egyébként a parlamenti képviselőnk is mond, Hende Máté, hogy teljesen független. Itt most az a lényeg, hogy minden városban a választott kerületeknek, körzeteknek legyen jó, és most ebben bízunk is, hogy valóban az önkormányzatoknak talán változnak a jogkörei, talán visszakapunk olyan fontos ügyeket, mint az építéshatóság, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne Albert és esetében is. És hát rengeteg mindent tervezünk. Az elmúlt évben is rengeteg fejlesztésünk volt. A testületnek kitűzött célja volt, ami nekem is a programomban, a polgármesteri programomban, hogy évente egy új játszótér megújuljon, vagy létrejöjjön, illetve legalább egy közparkot kialakítsunk, vagy felújítsunk. Tavaly évben ugye a policiáparkunk tudott megújulni. 2 játszóterünk, az idejében is majd fogunk nyilván beszélni arról, hogy már egy játszóterünk megújult, egy parkfelújítást is hamarosan elkezdünk. És hát köszönet minden civil szervezetnek, akik ebben a 2 évben mindig ott voltak, és a lakosságnak, mert például a tavalyi strandnyitásunk volt egy olyan lakossági összefogás, ami én azt gondolom, hogy országosan is példaértékű, amikor nem azt nézzük, hogy ki hogyan, mit nem tud segíteni, hanem azt nézzük, hogy mit tudunk hozzátenni. Tehát én nagyon hálás vagyok. Bízom benne, hogy a lakosság is úgy érzékeli, értékeli az elmúlt 2 évet, hogy egy pozitív irányba haladunk. Egy polgármesternek, de ez minden polgármester biztos elmondja, soha nem 8 órából áll a munkaideje, hanem kicsit nem erős túlzás, azt mondja, 24 óra, de akár 24 óra lehet, mert volt, hogy a katasztrófa védelem éjjel 11:30-kor hívott fel, és 5:30-kor már hajnalban ugyanúgy indult a munka mondjuk a strandon. Tehát én a szívem lelkem beleteszem, néha a család már mondja is, hogy meg kéne állni, de ezt vállaltuk, erre esküdtettünk a képviselőtestülettel közösen, hogy 2029-ig mi Alberti és a érdekeit fogjuk minden áron képviselni.
3: Ilyennek képzelted el ezt a munkát? Azért 2 év távlatából már az ember látja a mélységeket, a magasságokat, és egyfajta konklúziót tud vonni.
4: Ugye volt egy előzménye, hogy képviselő voltam, tehát 2019-től azért nagyjából tudtam, hogy mi egy képviselő feladata. Sokkal nehezebb, tehát nem fogok hazudni, mert mindig azt szoktam mondani, hogy 2 pont között a legrövidebb az egyenes. Sokkal nehezebb, talán az embereknek is sokat változnak, türelmetlenebbek, ami érthető, mert egy hihetetlen rohanásban, nyomásban élünk, és néha jó volna kicsit több pozitív visszajelzést kapni, mert mondjuk kiírok egy pozitív hírt, és alatta biztos, hogy 100 negatív is jön, és mit kéne még. Talán az nehezebben viselem azt, hogy sokkal kritikusabbak az emberek, vagy úgy érzem, hogy kritikusabbak, hogy semmi sem jó néha, de azért igyekszünk, és akkor aztán jön egy telefonhívás egy lakostól, most például hétvégén útburkolati jeleknek a felfestése zajlott, és akkor egyéb más problémával küzdködtünk, és akkor jön egy hívás, hogy hálásan köszöni, hogy az egyik utcába felfestettük a záróvonalat, mert hogy ez mennyire jó. És akkor ugye az ember azt érzi, hogy na jó, akkor most is volt egy mélypont, de akkor azért valaki értékelte ezt. Nehezebb, mint gondoltam.
3: Mire vagy a legbüszkébb az elmúlt 2 évből?
4: A legbüszkébb a kormányablakunkra vagyok, mert hogy ez egy olyan korábbi ígéret volt a városnak, közel 10-15 éven át, ami nem valósult meg, de mindig elhangzott, és igen, amikor ott átvágtuk a szalagot, akkor úgy, és úgy végig sétáltam a kormányablakunkon, akkor ugye azért könnyes lett a szemem, hogy ezt megcsináltuk, sikerült, rengeteg munka volt benne, rengeteg egyeztetés, és mondjuk amikor az első sorszámot lehúztuk, akkor úgy azért azt éreztem, hogy mégis bármi történjék, mert az emberrel bármikor bármi történhet, akkor az volt, hogy ez itt lesz.
3: Akkor kanyarodjunk is rá a fejlesztésekre, hiszen átadtátok a kormányablakot, volt itt szó játszótérről, és egyéb fejlesztések is történtek a városban, amiről beszélnünk kell.
4: Hát igen, ahogy jeleztem, elnézést, itt a kormányablak volt, április 9-én adtuk át, és abból azóta eltelt időszakban, május végén forgatott nálunk a Magyarország Ma magazin műsor, és akkor mondták azt, hogy több mint 4500 ügyintézés volt ez alatt a pár hét alatt, tehát óriási a látogatottsága. Nagyon sokáig bizonyítanunk kellett azt, hogy valóban szükség van Alberti Jánosnak egy kormányablakra. Ez azóta többszörösen bebizonyosodott, hogy nagyon-nagyon nagy szükség volt rá, illetve a néhány héttel ezelőtt adtuk át a megújult Alkotmány utcai játszóterünket, ez teljes mértékben önkormányzati finanszírozás volt. Alberti Jánosnak ugye, ahogy tavaly is beszélgettük, ugye 2 rész van, az Alberti és az Jánosi rész, és persze sokan-sokan emlegetik az új telepi, a vasúton túli részt, de azt gondolom, hogy itt én ezt semmiképp nem kezelném külön, mert Alberti és Jánosi most már Alberti Jánosi, idén 76 éve, viszont az Alberti részen van egy olyan részünk, ahol volt egy nagyon régi játszótér, és ez azt gondolom, hogy nagyon szépen megújult. Ott ugye vannak más terveink is a játszótér melletti területtel, hiszen azt is tudjuk, hogy, és legutóbb is beszéltünk róla, hogy már a kulturális központunkat is kinőttük. A lakosság számunk hihetetlen mód növekszik. Ezt ugye az óvodáinkban, meg az infrastruktúráinkban látjuk, hogy nem feltétlenül tudjuk követni. Az agglomerációból egyre többen költöznek ki. Egy szerethető kisváros, ez is volt a magazin műsorban a szlogen, és valóban így érezzük. Csak próbáljuk felvenni az ütemet mindennel. Az iskolákban is, és az iskolánkban is volt egy fejlesztés, ez is egy nagyon szép közös összefogás volt a Ceglédi tankerülettel. Közösen egy műfüves pálya került kialakításra, átadás, egy nagyon-nagyon régi, még az én gyerekkoromban és meglévő bitumenes pálya volt, nagyon veszélyes is volt már, és az iskola igazgatója megkereste a tankerületet, akik nagyon nyitottak voltak, segítőkészek nagyobb részben. Ők is vállalták a beruházás költségét, önkormányzatunk 7,5 millió forinttal támogatta, illetve helyi vállalkozók, 2 vállalkozó is közülük, aki nagy mértékben anyagiakban, illetve munkában is támogatta ezt a beruházást, köszönet érte. Ott is önbüszkeség volt, hiszen a Testedik Sámuel Általános Iskola a legnagyobb iskolája Albertésának, több mint 800 gyermek jár oda, ott is folyamatosan nő a gyermekszám, illetve ugye van még egy evangélikus és katolikus iskolánk, ott is nagyon szép, de nyilván ott már adottak voltak ezek a lehetőségek, és viszont a Testedik Iskolában is sikerült egy fejlesztést így elérni. Amit viszont hamarosan kezdünk, az a Kossuth Park felújítása lesz. Ilyenkor néha így ránk néznek albertésaiak is, hogy de hát hol van az a Kossuth Park? Ez az Árkád üzletsorral szemközti kis parkunk, ahol emlékmű is van egyébként, és most ezt kezdünk majd felújítani, illetve hát rengeteg. Tehát most egy olyan, mindig azt gondoljuk, hogy nyári időszak, ez majd egy kicsit talán a pihenésről fog szólni, de ahogy itt van előttem a legfrissebb pénteken megjelent újságunk, ebben is írjuk, hogy ez a nyár nem a pihenésről fog szólni, hanem még több munkánk lesz, és elkezdődnek az útfelújításaink. Ebben van egy nagyon közös munkánk is a Magyar Közúttal, a Bicskei út, illetve több kis utca teljes felújítása. Elkezdődik a P+R parkolónk bővítése, egy skét pályát is elkezdünk kialakítani, illetve a Táncsics úti iskolánknál parkolókat fogunk kialakítani, tehát ez a nyár a munkáról fog szólni.
3: Pályázatok, beruházások, egyéb téren van, ami említésre méltó, vagy most még mindenki egy kicsit kivár, még mindenki egy kicsit pihen ezt illetően?
4: Van olyan beadott pályázatunk, amire még várakozunk, de optimisták vagyunk, hiszen én mindig pozitív vagyok. Én reménykedek mindig abban, hogy választ is kapunk rá, illetve hogy a skate pályánk, ami meg fog, amit kivitelezünk van, illetve pumpapálya, ezzel én mindig bajba vagyok, elnézést is érte. A sportcsarnokunk mellett ott ugye egy pályázatból nyertünk, és az önkormányzat önrészt tesz mellé. Ez abszolút pályázati forrásból van, illetve ugye a meglévő P+R parkolónk bővítése, ami a Somogyi Béla utcai részen van, itt főleg az albertésai lakosoknak érdekes ez, hogy most melyik parkolóról beszélünk, ott pedig a versenyképes járások programon keresztül kaptunk 80 millió forintot, és ebből fogjuk bővíteni. Viakoloros több mint 40 parkolóhelyjel fog bővülni ez a terület. Itt egy kicsit izgalmas volt néhány héttel ezelőtt a MÁV-val, eléggé határozott tárgyalásokat folytattunk. Itt köszönöm is Hende Máté parlamenti képviselőnek a közreműködését, segítségét, mert nem volt egyszerű, de megoldottuk ezt is, és ott is reménység szerint itt a nyár folyamán már elkezdődnek, és be is fejeződnek majd a munkák.
3: Természetesen erről is beszámolunk majd itt az Otthon hangján, innen fogjuk folytatni, Jutasi Néklein Kittivel, Albert és a polgármester asszonyával, majd ragyatok velünk.
1: Stereo. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
0: de témázunk veled,
1: és rólad is beszélgetünk.
0: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok.
1: Rejtélyek és megoldások.
0: Stereo.
1: Stereo.
2: A Stereót támogatja az Aranykorona ékszerből.

0: Stereo.
1: Stereo.
0: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok.
0: Rejtélyek és... Stereo.
1: Stereo.
0: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról.

0: cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
1: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
2: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
3: Reklám voltam, viszont
4: Rádió Dabas. 93.4
3: Rádió Dabas.

0: Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Sztereó.
1: Sztereó.
2: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
3: de témázunk veled,
2: és rólad is beszélgetünk.
3: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok.
2: Rejtélyek és megoldások.
3: Sztereó.
2: Sztereó.
4: A Sztereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.
5: Folytatjuk a Sztereót itt a 93.4-en az otthon hangján. Vendégünk továbbra is Jutosiné Klein Kitti, Albert Irsa polgármester asszonya. Pont így adáson kívül beszélgettünk arról, hogy reméljük, hogy lassan már ideig a jó idő, és tényleg berobban a nyár, mert hogy megnyitott az Albert Irsai strand új donságokkal és csodás környezettel várja idén is a látogatókat. Mesélj nekünk egy picit erről.
6: Hát valóban így van, minden évben nagy izgalommal készülünk a strandnyitásra, és ebben az évben pláne izgalommal készültünk, hiszen 40 éve lesz az, hogy egy teljes szezonon átnyitva volt. Itt több kisebb vita volt erről, hiszen maga a strandfürdőnk szintén összefogásban 1983 és 85 között épült. 85-ben volt nyár végén az átadás, de a teljes szezonon át történő működés az 1986-ban volt. Tehát 40 éve van egy teljes szezonos üzemeltetése, és erre az évre így azt gondoltuk, hogy egy ilyen jubileumi évet rendezünk. Több mindennel volt eddig már egy strandfesztiválunk, a jubileumi strandfesztivál, két napon keresztül, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jól sikerült. Nagyon köszönöm a fesztivál szervezőinknek, hiszen itt a területet biztosítottuk, és megbíztunk egy külső szervezőt a fesztivál lebonyolításával. Köszönet érte, illetve bevezettük a szezonbérletet. Ez képviselői javaslatra történt, és nagyon jó javaslat volt, hiszen többen vásároltak is már ilyen bérletet. És hát nyilvánvalóan a nyári szezonban is több programmal készülünk. Tavaly is volt filmvetítés, ami óriási sikernek örvendett, és idén is lesz. Hamarosan strandok éjszakájára készülünk, és hát éjszakai fürdőzés elindul júliustól. Tehát így mindenre is készülünk. Most leginkább a jó időt várjuk, bár hétvégére azt ígérik, hogy itt lesz a kánikula 36 fok, úgyhogy mindenkit nagy-nagy szeretettel hívunk és várunk az albertésai fürdőbe, ahol reméljük, hogy az idejében is jó szezont zárunk. A tavalyi évben több mint 34 ezer látogatója volt a strandunknak, ez évről évre egyébként növekszik, a tavalyi évben is szép számmal növekedett az előző évhez képest, és hát idén akkor minimum 35 ezer látogatónak örülnénk. Egyébként a maga a strandfesztiválon például a vasárnapi napon 1100 fő lépett be a strandra, tehát ugye hatalmas érdeklődés volt. Nyilván akkor egy nagyon kedvezményes jegyi ár is volt, de azt gondolom, hogy a belépőjegyeink sem drágák. Próbáltuk úgy kialakítani, hogy mindenkinek jó legyen, és hát bizakodunk abban, hogy az idei szezon is egy jó szezon lesz.
5: Gondolom, a helyi lakosok szívesen látogatják a strandot, de a környező településekről, illetve talán távolabbról is bevonzátok az érdeklődőket.
6: Tavaly éve vezettük be azt a jegykategóriát, hogy helyi lakos és nem helyi lakos. Nyilvánvalóan ennek vannak előnyei és hátrányai. A helyi lakos nyilván örül, hogy kedvezményesebben tud belépni, a nem helyi pedig nyilván egy kicsit úgy érzi, hogy hát akkor ő most idejött és többet kell fizetni. Amit el tudunk mondani, és így teljes képet kaptunk a tavalyi évben, hogy nem feltétlenül helyi lakosok használják, tehát ez a 60-40, meg

0: oszlás, tehát körülbelül a belépők 40%-a volt helyi lakos, és 60%-a nem helyi lakos, amiért külön köszönet jár, hiszen ez azt jelenti, hogy az ország több pontjáról is nagyon széles volt a skála, tehát nem az volt, hogy Pilis vagy Nyíregyháza, tehát hogy a közeli községek, városokból érkeznek, hanem messzebbről, sokkal messzebbről érkeznek hozzánk, leginkább a gyógyvíz miatt, ami ugye tudjuk, hogy nagyon-nagyon sok betegségnél segít, úgyhogy köszönet a látogatóknak, és bízom benne, hogy az idejében is rengetegen fogják igénybe venni. Természetesen leginkább annak örülünk, és azt gondolom, hogy ez lenne a legnagyobb cél, hiszen önként vállalt feladatként üzemeltetjük a strandot, óriási szervezéssel, hogy a helyiek minél többször vegyék igénybe.
1: Szeretik egyébként a helyiek a strandot, ugye most itt számokról beszéltünk, de mégiscsak az, hogy kvázi újjáélett ez a strand. Beszéltünk itt már arról is, hogy nem nyit ki a strand, aztán mégis kinyitott, és a helyieknek köszönhető, hogy kinyitott.
0: Igen, azt gondolom, hogy mindenképp nagyon szeretik, meg az egyik legnagyobb értéknek is tartják Albertés esetében. Tehát azt nem szabad soha elfelejteni, hogy gyógyvíz az egy óriási ajándék, és óriási érték, amit nekünk becsülnünk kell. Arról nem beszélve, hogy ahogy említettem, 83 és 85 között az elődeink saját kezükkel építették, pénzt, időt, energiát beletéve önkéntesként. Pontosan ezért nekünk mindent el kellett követnünk tavaly is, idén is, jövőre is, mindig, minden képviselőtestületnek, hogy ez a strand működjön. Arról már vannak különböző vélemények, hogy hogyan lehetne ezt fejleszteni, mert természetesen, ha volna 1,5 milliárd forintunk, akkor nagyon könnyedén mondanám, hogy fedetté tesszük, télen-nyáron használjuk. Jelenleg most nincs ilyen forrásunk, de azért bizakodó vagyok abban a tekintetben, hogy az Európai Uniós források között hát, ha lesz olyan pályázati lehetőség, amivel tudunk majd élni, mert ezzel mindenképp kellene.
1: Erről beszélgetünk majd annak idején, most azonban, ha már a Strandfesztivált említetted, akkor folytassuk egy-két programmal, hiszen az elmúlt időszakban is volt jó néhány, vendégeskedtetek is, és hát a közeljövőben is sok érdekességgel várjátok az érdeklődőket.
0: Igen, hát ugye elmúlt már volt Tájházak napja nagyon nagy sikerrel, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak is köszönöm ott a munkáját, illetve a Művelődési Ház dolgozóinak, volt gyereknapunk is természetesen, ugye ez mindig nagyon fontos, pedagógus nap, amikor megköszönjük pedagógusainknak a munkáját. Hihetetlen jó érzés olyankor együtt lenni és kicsit kikapcsolódni, egy kis szuper előadást is hallhattunk meghívott előadótól, és ami most előtt, illetve hát az elmúlt héten voltunk ugye a Laska Fesztivál, Cegléd város meghívására Albert Irsa volt az idei Laska Fesztiválnak a vendégvárosa, ahol igyekeztünk legjobb tudásunk szerint bemutatni a városunkat. Nagyon rövid időnk volt, mert nem hónapok teltek el a felkéréstől, kicsit meg is voltam ijedve, hogy hogyan tudjuk mi ezt néhány hét alatt megoldani, elvállaljuk-e a felkérést, elvállaltuk. Nagyon-nagyon jól sikerült, nagyon sok szervezés volt mögötte. És ami meg külön öröm volt, hogy a főző csapatunk, ami nem volt óriási csapat, mi most voltunk először főzőversenyen a Laska Fesztiválon, úgyhogy ilyen kemény 4 fővel ott főztünk, miközben a 15-20, tehát ilyen hatalmas nagy múltja van, hát ugye 2003 óta tartják a Laska Fesztivált, tehát óriási múltja van, és őszinte leszek, milyen kis kezdőként mentünk, de egy harmadik helyet elvittünk.
1: Gratulálok,
0: a Laska levessel, itt köszönet Rubiné Halmi Magdikának, egyébként, aki ceglédi születésű lány, de albertésai, és Magdika megfőzte az apukám, ahogy szerette laskalevest, és tényleg fantasztikusan finom is volt, jó is volt, és hát harmadikak lettünk vele, tehát akkor jövőre innét kell majd tovább fejlődnünk. Illetve hát programokkal is készültünk, a gerjeparti fúvós egyletünk, ugye Albert Irsának egyik szívemcsücske egyébként, a férjem nagyon-nagyon sokáig zenélt is velük közösen, illetve a zeneiskolánkban díjnyertes táncos lányaink vannak, hihetetlen jó zongoristáink, zenészeink, úgyhogy próbáltunk egy ilyen kis zenei blokkokkal bemutatkozni. Nagyon-nagyon sok mindent lehetett volna ugye még a dalos kör, tehát rengeteg olyan lehetőség van, amit még lehetett volna, de hát nyilván időkereteink voltak, helykeret is volt, tehát egy kis színpadon tudtunk bemutatkozni. Illetve hát a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat nagyon finom kapusznyikkal várta az érdeklődőket. Tehát tényleg ilyen nagyon próbáltunk minél több mindennel menni és bemutatkozni Albert Irsáról. Ami még majd előttünk van, itt a nyári időszakban is, ugye most következik, ezen a héten lesz a Szent Iványi tűzgyújtásunk a Mirelit Parkban, ahova szintén bízom benne, hogy sokan ki fognak látogatni, gasztrúdvarral készülünk, előadókkal. kisebb koncertekkel, gyerekprogramokkal is, illetve augusztus 20-án tavaly kezdtük el az augusztus 20-ai piknik megszervezését, ugye ez egy szabadtéri filmvetítés, mindenki hozta a plédjét, kis székét, egy helyi cég zsíros kenyeret ajánl föl limonádéval, de bárki bármit hozhatott, egy hihetetlen jó kis délután alakult ki itt augusztus 20-án, úgyhogy abban bízom, hogy idén is több százan ki fognak látogatni, mert tavaly is több mint 300 fő kijött, és azt gondolom, hogy egy ilyen szintén nagyon jó közösségépítő lehetőség volt, közös filmnézés, és előtte pedig volt egy nagyon jó kis városismereti játék, úgyhogy ott még a gyerekeket is nagyon jó be tudtuk vonni, úgyhogy ebben is bizakodom. És hát ugye, amit nagyon sokan várnak, lesz egy street food fesztiválunk is, amit szintén mi a helyszínt biztosítjuk. 10 évvel ezelőtt Albertésen volt az első street food fesztivál, utána elmentek Albertéséről, és most visszajönnek, és Albertésen lesz, ugye ott komplett szervező társaság van, ott mi területet adunk, de biztos, hogy nagyon-nagyon sokan el fognak jönni. Viszont amiért a legnagyobb szervezésünk az a városnapunk lesz, ami messzinek tűnik, mert szeptember, és szeptember első hétvégéje, viszont egy csettintéssel fog elmúlni. Most itt mondom a gyermekhallgatóink, nem hiszem, hogy vannak, de kedves gyerekek, mondanám, hogy a szünidő, ahogy elkezdődik, olyan hamar fog befejeződni, és el fogunk érkezni a városnapunkra, ahol az idejében azt gondolom mindkét este olyan előadót sikerült hívnunk, akik nagyon nevesek, pénteken Charlie fog élő koncertet adni, szombaton pedig a Vagasi Brothers Company, úgyhogy azt gondolom, hogy nem lesz hiány a programokban, és tényleg próbáltuk a színvonalat is minél jobban, minél magasabbra tenni, bizakodom benne, hogy rengetegen kijönnek, a jó időt rendeljük hozzá.
1: A jó idő reméljük, hogy garantált lesz, reméljük, hogy a szünidő alatt is jó idő lesz, erről is beszélgetünk, majd egy kicsit visszakanyarodnék, így ennek apropóján a pedagógus napra, hiszen számos díjazott volt, és ha már díjazottak, akkor úgy láttam a Facebook oldalatokon, hogy a polgárőrség két kiemelt tagját is díjazták az elmúlt időszakban.
0: Így van, mindig örülünk annak, amikor olyanokat díjaznak, akiknek a munkáját nem mindig vesszük észre. Mert olyan természetes dolog az, hogyha egy útlezárás kell egy rendezvényhez, akkor ott vannak a polgárőreink. Vagy természetes dolog az, hogyha egy tűzeset van, akkor azonnal szólnak a polgárőreinknek. Vagy ha életet kell menteni, vagy keresni kell valakit, akkor is ott vannak. Önként a szabad idejükbe időt, pénzt, energiát nem kímélve, úgyhogy valóban van két díjazottunk, köszönjük az ő munkájukat. Őszinte ezek én magam is például a közösségi média felületéről tudtam meg a díjazottakról, úgyhogy így ezúton is gratulálunk nekik, és valóban köszönjük a munkájukat. Ugyanígy, ami szerintem még nagyon fontos, és mindenképp meg kell említenünk, az önkéntes tűzoltó egyesületünk, akik bizony nem egy esetben szintén életet mentenek, szintén állandóan ott vannak és segítenek, úgyhogy nekik is óriási köszönet jár, hiszen ők is néhány éve szerveződtek újra, és őket is próbáljuk maximálisan segíteni. Például az ő esetükben most szeretnének egy tűzoltó szertárat építeni, amihez próbálnak pályázati támogatást is igénybe venni, illetve az önkormányzatunk is közvetlenül támogatja, illetve ha itt most lehet ezt mondani, akkor minden hallgatótól azt szeretném kérni, hogy a sok kicsi sokra megy, hogy segítsük őket, támogassuk. 1000 forint is, sok-sok 1000 forintból nagyon könnyen meg tudna épülni a tűzoltó szertáruk, mert már tűzoltó autójuk lett, az is szintén ilyen közösségi összefogásból, de most tűzoltó szertára szeretnének gyűjteni, úgyhogy a önkéntes tűzoltóinkat kérem, hogy aki teheti, támogassa. Illetve ami még itt előttünk van, és szintén nagyon fontos a Albertésre esetében, és talán azzal még nem is találkoztál te sem, illetve a hallgatók sem feltétlenül, hogy van nekünk egy horgásztavunk is, ami bizony a Malomtó Horgász Egyesület tulajdonában van, és bizony az aszály, ez egy állandó örök téma most már, ugye, nagyon-nagyon meleg van, a talajvízszint csökken, és igazándiból a tavaly évben nagyon meg voltunk ijedve, hogy a horgásztavunk kiszárad. Aztán sikerült itt most így szépen erre az időszakra újra megjelent, van már vízünk, de bizony elkezdett újra apadni, és itt is szeretnénk majd a horgásztavunkat megmenteni. Én már kiszámoltam, mindig ilyen számolós vagyok, hogyha csak 10 000 forinttal támogatná, akkor megint mennyivel előrébb lennénk, hiszen ott is egy nagy beruházásra lesz szükség ahhoz, hogy megmentsük a horgásztavunkat. Tehát most egy kicsit így jöttem hozzád nagy szeretettel, és közben itt rögtön kérem a hallgatókat, hogy amikor van lehetőségük, akkor akár pár száz forinttal is, de támogassák akár a tűzoltóinkat, akár a horgásztavunkat majd, mert ugye ezekre az összefogásokra szükség van.
1: Reméljük, hogy akkor legközelebb, amikor hozzánk jössz, akkor már arról tudunk beszámolni, hogy hát az a sok 1000 forint már gyarapszik ott az horgásztó, illetve az önkéntes tűzoltóság számláján. Kanyarodjunk rá, vagy kanyarodjunk vissza egy kicsit a nyárra. Parlagfű szezon, és hát gondolom a táborokkal zárunk, hiszen rengeteg tábor lesz majd Albert és én is nem sokára kicsöngetnek, kezdődik a vakáció, és bár azt említetted, hogy gyorsan el fog reppenni, azért a szülőknek ez a 10 hét leszervezése, megszervezése elég nagy gondot szokott okozni.
0: Igen, emlékszem erre, most már az én fiam 21, a lányom 19 éves lesz, de abszolút átérzem annak a súlyát, amikor a nyári szezon eljött, a nyári szünet, és akkor így összenéztünk a férjemmel, hogy oké, akkor hogy vesszük ki felváltva a szabadságunkat, amit egybe-két hetet akkoriban mi még nem is kaptunk, de hogy hogyan tudjuk ezt koordinálni. Mi szerencsések voltunk, mert mindkét oldalról a nagyszülők segítettek, tehát ilyen könnyedén meg tudtuk oldani. Rengeteg táborunk lesz. Itt a hallgatóknak is mondom, hogy ugye most jelent meg az Albert Ésai híradó, online is elérhető, és ugye most ezt a képviselők elkezdték kihordani, ugye mi saját magunk hordjuk az adott körzetbe, egy kis türelmet is kérünk, hogyha hirtelen szombaton nincs még a postaládában, akkor még egy hetet kérünk, hogy mindenkihez eljusson, hiszen minden képviselő elkezdte hordani a körzetébe. Benne van, rengeteg tábor van, az önkormányzati szervez egyébként tábort, de lovastábor, egyházi táborok. Ilyenkor már néha talán az az érzésünk is van, legalábbis nekem, hogy régen nem volt ennyi tábor, tehát, hogy nekünk sokkal nehezebb volt megoldani, most rengeteg lehetőség van. Itt mindig attól függ, hogy nyilvánvalóan anyagiakban hogyan bírják ezt a családok, hiszen azért egy-egy tábor költséges. Tehát mondjuk nyilván a háromszori étkezést minimum biztosítani, azért ott programokat, felügyeletet, helyszínt, tehát, hogy azért ez egy nem egyszerű dolog, de az önkormányzat is szervez tábort, tehát oda is lehet jönni, és bárhova lehet menni, a sportegyesületben is szerveznek, a szakosztályokon belül, tehát én nagyon bízom benne, hogy mindenki megtalálja gyermekének a legjobb tábort, és hát abban is bízom, hogy jól fogják érezni magukat a gyerkőcök.
1: Lesz idő egy kicsit a pihenésre, ugye említetted, hogy azért sok minden van a nyárra is, nem lesz nagyon leállás, de azért mégiscsak regenerálódnia kell a szervezetnek, a testnek és a léleknek egyaránt.
0: Hát most nyilván hallatszik is a hangom, hogy az elmúlt pár hétben egyszerűen egy sima megfázásból nehezen tudok kijönni. A házi orvosom utasítására azt kell mondanom, hogy igen. Tehát regenerálódni kell. Gyakorlatilag nem látjuk még ezt, hogy mikor tudunk megállni. Hosszabb hétvégéket tervezünk a családdal is. Már a gyermekeim nem velem, mert nagyok, de a férjem mindenképp velem tervezi a hétvégéket eltölteni, hogy ez mennyire lesz lehetőségünk rá, bízom benne, hogy néhány alkalommal lesz. Köszönöm is neki a türelmét, segítségét, megértését. Ezt így azért mondom el, mert szerintem sokszor elfeledkezünk a háttérországról. Mondom így, itt a polgármesterek, illetve a vezetők elfeledkeznek arról, hogy ahhoz, hogy tudjunk vezetni egy várost, és tudjunk akár bármi munkában vezető pozíciót betölteni, ahhoz kell egy biztos pont, aki legyen egy feleség, egy férj, legyenek azok a gyerekek, és legyenek olyan barátok, akik ott vannak és segítenek. Én még nem látom a szabadságomat, ezt mondtam is, hogy jelenleg én még nem terveztem be szabadságot, mert hogy most valóban rengeteg minden fog elindulni beruházás, és egy beruházás például nem említettem, de most ezt így utólag még így a végén, ha belefér, megemlítem. Van nekünk egy havária tározós beruházásunk egyébként, ami a legnagyobb úgymond, hiszen közel 400 millió forintos, és ugye ez elindult már, és most járunk már annál a szakasznál, hogy 5 hét múlva reménység szerint el is fog készülni. Ugye ez a szennyvíztisztító telepünk melletti beruházás, itt Tóth Zoltán elnök úr, a Városfejlesztési Bizottság elnöke, aki itt a projekt összefogója egyébként. És hát itt most is egy kooperációról érkeztem ide hozzátok, ez minden héten van, és most leszünk itt egy véghajrában, ez egy havária tározó lesz, illetve egy puffertartály fog kialakulni, amivel még a szennyvíz kapacitásunk nem növekszik, de azokra az esetekre, ami korábban előfordult, hogy hirtelen lezúduló nagy mennyiségű eső csapadék esetén túl terhelté vált a szennyvíztisztító telepünk, ez a probléma meg fog szűnni, és egyébként köszönöm is itt a Dakömnek is az együttműködését, mert hogy nyilvánvalóan itt a szolgáltatónak, az önkormányzatnak, a kivitelezőnek, tervezőnek egy nagyon-nagyon szigorú együttműködésben kell dolgozni, és ez a beruházásunk. Itt ez már annyira automatikusan megy egyébként, hogy valószínűleg azért sem említem, mert hogy itt tényleg mint kés a vajban működik, és megy a beruházás, és egyébként néhány héten belül pedig elindul majd reménység szerint a próbaüzem.
1: Legközelebb akkor erről is beszélünk, és reméljük, hogy arról is, hogy sikerült azt a pár napot beiktatni. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és velünk indítottad a napot.
0: Köszönöm a meghívást.
1: Vendégünk itt az Otthon hangján, Jutas Ünék, Lein Kitti, Albert és a polgármester asszonya volt. Köszönöm.
2: Stereo. Stereo. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
3: de témázunk veled,
2: és rólad is beszélgetünk.
3: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
2: rejtélyek és megoldások.
3: Stereo.
2: Stereo.
4: A Stereo támogatója az Arany Korona ékszerbolt.

0: Stereo.
1: Stereo.
0: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
0: rejtélyek és megoldások.
1: Stereo.
0: Stereo.
2: A Stereo támogatja az Aranykorona ékszerbolt.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Indiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
6: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
7: Reklám voltam.
8: Országosan megállt az albérletárak emelkedése, átadták az év kerékpárútja díjat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
9: Nachrichten,
10: Novel,
9: Noticias,
10: Novinky,
9: News.
10: Magyarul és érthetően
9: hírek.
8: Országosan megállt az albérletárak emelkedése. Veszprémben azonban továbbra is mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki kiadó lakást keres, írja a veol.hu. A KSH és az ingatlan.com lakbérindexe szerint májusban országosan nem változtak a bérleti díjak az előző hónaphoz képest, Budapesten pedig minimális 0,2%-os csökkenést mértek. Éves összevetésben ugyanakkor még mindig drágulás látszik. Országosan 5,6% a fővárosban, 4,9%-kal emelkedtek az árak. Veszprém továbbra is az egyik legdrágább vidéki albérlet piac, ahol a június elejé kínálat alapján egy kiadó lakás medián bérleti díja havi 195.000 forint. Átadták az Év kerékpárútja díjat. Az Év kerékpárútja címért indított szavazás lényege, hogy folyamatosan felhívják a figyelmet az országban meglévő bringa utakra, és visszategyék a kerékpározást oda, ahová való, a hétköznapi életünkbe. Hangoztatta a Rákospatak menti kerékpárút táblaavató ünnepségén Karácsony Gergely a 17. kerületben. Az immár 7. alkalommal az Aktív Magyarország programban megkérdetett Év kerékpárútja szavazást idén az Alvár megyei Szent Péterfölde kör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút nyerte el. Ahogy a főpolgármester a rendezvényen fogalmazott, a Rákospatakot minden arra teremtette, hogy egy nagyon jó bringázható út legyen. Forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport az idén, és hangsúlyozta a Budapest Airport vezérigazgatója háttérbeszélgetésen Budapesten. Felidézte, 2025-ben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren 19,6 millió utast szolgáltak ki, 2 millióval többet az előző évinél. A megnövekedett forgalmat zökkenőmentesen bonyolították le. Tavaly a nyári hónapokban, júniusban, júliusban és augusztusban mintegy 5,5 millió utas fordult meg a budapesti reptéren, az idén növekvő forgalommal számolnak. A vezérigazgató ismertette, hogy tavaly Budapestről 45 légitársaság kínálatában 154 célállomás szerepelt. Az idén 49 légitársaság 166 célállomásra közlekedik a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről. Azonnali, soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az M1-es autópályán pénteken hajnalban történt tragikus baleset kapcsán. Vitézi Dávid azt írta a Facebookon, hogy a vizsgálatot különösen az autópályát üzemeltető koncessziós társaság által alkalmazott, és jelenleg is érvényben lévő forgalomterelésekre tekintettel rendelte el. Egyúttal szeretném őszinte részvétemet kifejezni az elhunytak családjának, fogalmazott a miniszter. Az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felül megvastagszik a felhőzet. Estig elvétve onnantól növekvő eséllyel pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcsértékek általában 24 és 28 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
10: Rádió Davas, az otthon hangja.
7: Szép napot és további jó rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Folytatjuk a sztereót itt a 93.4-en. Ordasi Brigi vagyok, és még ebben az órában velem rádiózhatok, és ellátogatunk Ócsára. Egy szuper programot hozok, hogy mikor és mi a program, nem sokára kiderül, úgyhogy maradjatok velünk.
10: A 70-es,
11: a 80-as,
10: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
11: 93.4 Rádió Dabas,
10: az otthon hangja.

0: Rádió Dobosan az otthon hangja, pontosan 4:11 van, és vannak friss híreim az utakról. Pest vármegyében az új Ecseri úton az M4-es autópálya csomópontja közelében két személyi autó ütközött. A 19-es kilométernél váltakozó irányban halad a forgalom. Vezessetek óvatosan, ha arra jártok.
1: Sztereó. Sztereó. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
2: de témázunk veled,
1: és rólad is beszélgetünk.
2: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
1: rejtélyek és megoldások.
2: Sztereó.
1: Sztereó.
3: A Sztereó támogatója az Arany Korona ékszerbolt.

0: drink.
1: Young money.
2: Loving a thousand different flavors.

0: Stereo.
1: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
0: de témázunk veled,
1: és rólad is beszélgetünk.
0: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
1: rejtélyek és megoldások.
0: Stereo.
1: Stereo.
2: A Stereo támogatója az Arany Korona ékszerbolt.
3: It's gonna be a

0: Az ország szívében együtt a legjobbakkal.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
0: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
4: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
5: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
6: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
7: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítődni. Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás.

0: aranybeszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet, Dabason, a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: 93.4. Az érzelmek hullámhossza.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Stereo.
1: Stereo.
0: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
0: rejtélyek és megoldások.
1: Stereo.
0: Stereo.
2: A Stereo támogatója az Arany Korona ékszerbolt.
3: Folytatjuk a Stereót itt a 93.4-en az Otthon hangján, vendégünk pedig Kormos Rebeka, az Egressy Gábor Szabadidő Központ igazgatója, akivel egy különleges programot ajánlunk a hallgatóink figyelmébe. Szia Rebeka, köszöntelek az éterben!
4: Szervusz, és én is szeretettel köszöntöm.

0: Köszönöm a hallgatókat ezen a szép délelőttön.
1: Közeledik a mesék éjszakája, amelynek nem csupán szervezője, hanem aktív részese is leszel, ugyanis a mesék kerülnek a középpontba, és valóban, ahogy így végig gondoltam, pár mondat kimondása közben, régen beszéltünk már veled a mesékről, pedig a mesék, a történetek a te életednek szerves és meghatározó elemei.
0: Igen, és ugye innen kezdted, hogy különleges, de nem csak, hogy különleges lesz ez az este, hanem igazán mesés valóban. Az ország több pontján lesznek egyébként hasonló programok, mert hogy a Metamorfózis Meseterápiás Egyesület kezdeményezése ez az este, ahol a felhívás arról szól, hogy minden mesemondó, aki szívesen mond mesét, vagy éppen szívesen bontogatja szárnyait, mint mesemondó, tegye meg azt, hogy a saját közösségébe meséket mond ezen az estén, ami egyébként hagyományosan a napévfordulóhoz, tehát illetve bocsánat, a leghosszabb nappalhoz kapcsolódik, az ehhez közeleső hétvégére szokták mindig az egyesület alapítói szervezni ezt az alkalmat, és mi is most már negyedik alkalommal ehhez kapcsolódunk itt Ócsán, mégpedig a Szebedinszki szőlőbirtok jóvoltából, ők biztosítják nekünk azt a varázslatos helyszínt, ami egy 200 éves körtefa és annak környéke.
1: Hogy választottátok ki a mesét erre az alkalomra? Mi egy meseválasztásnál a tényező?
0: Minden évben egy picit mást próbálunk a fókuszba helyezni, hiszen ugye itt ezen az egyetlen estén 6 mesemondó fog történeteket mesélni gyerekeknek, nagyobb bacskáknak, tinédzsereknek, fiatal felnőtteknek, akár idősebbeknek, úgyhogy az idén a meseválasztásunk egy picit a fekete-fehérség köré kapcsolódott, mégpedig ennek egy elő gondolata, amit talán egy kicsit nem spoilerezek, hogyha elárulom, hogy egy nemzetközi fotótáborunk is fut ezekben a napokban, és ott a fotótábor szervezői választották azt, hogy fekete-fehérben fognak az idén fotózni, és még egy réges-régi projekt is beúszott ebbe a fekete-fehér hívószóba, mégpedig az, amit még 2014-ben egy ócsai fotográfus hölgyel, Kankoly Nórával készítettünk el, ami hát ilyen sok-sok évig várta, hogy debütálhasson, de ez is ezen az estén fog így a nagy érdemű elé kerülni. Szóval valahogy bekúszott ez a fekete-fehér képek, és ugye mindig ezt mondjuk a mesékről, hogy szavakkal festjük, és szavakkal mutatjuk meg mindazt, ami nem látható, mégis nagyon fontos. Úgyhogy a meseválasztásnál is, a gyermekmeséknél is, illetve a felnőtteknek szóló meséknél is mindig egy picit föl fog merülni ez, hogy tulajdonképpen van-e az, ami fehér, és van-e az, ami fekete, és hogyha a fény hiányzik, akkor az tulajdonképpen a sötétség, szóval egy picit köré fognak a meséink csoportosulni.
1: Nemrégiben jártam egy mesekonferencián, és nagyon-nagyon érdekes volt, hogy minden előadásnál előkerült a téma, miszerint a mesék azok régen a felnőtteknek szóltak, és a népmesék kifejezetten a felnőtteknek szóltak, holott manapság valahogy a meséket a gyerekekkel kötjük össze, velük állítjuk párhuzamba, pedig nekünk felnőtteknek is szükségünk lenne a mesékre.
0: Így van, bár ugye, tehát hogy ez egy kulturális változás, ugye ezt onnan kell talán kezdeni, hogy amikor a mesék rákerülnek a könyvek lapjaira, valahogy akkor kezdenek úgymond beköltözni a gyerekszobába, és természetesen létrejön egy olyan, mondjuk inkább, hogy irodalmi redukció a népmesékből, ahol már a polgári világ egy picit elfinomítja a népmeséknek ezt a vadságát, de mégis ott marad egyféle varázslatosság. Nyilván a varázsmesék nagyon alkalmasak erre. Egyébként ezen az estén nem csak a varázsmeséknek lesz helyük, hanem olyan a régi, mondjuk azt, hogy a józan paraszti világot megszólító vagy megelevenítő történetek is, ahol ott is ott lesz egy picit ez a fekete-fehérség, hogy hisszük-e vagy nem, de közben mégis azért valós történetekből inspirálódunk ilyenkor. De visszatérve ehhez, hogy gyermek vagy felnőtt műfaj, egyszer hosszú beszélgetést folytattunk Boldizsár Ildikóval, aki ugye a meseterápiának a megalkotója, tehát az egész módszert annak mondhatjuk úgy, hogy az édesanyja és egyébként azóta is aktív oktatója, és ő mondta nekem egyszer egy ilyen hosszú beszélgetésnél, hogy hát, hogyha ma azt gondoljuk, hogy a mese az a gyermekeké, akkor az nem baj, hogyha a gyermekszobákban menekül meg ez a műfaj, úgymond, vagy éli túl azt a féle képi dömpinget, ami ma a mai embert lépten nyomon utoléri, akár a mobiltelefonunkon, akár a televízió képernyőjén, hiszen ugye itt a képzeletről van szó, és egészen más gyerekeknek mesét mondani, mert az ő fantáziájuk még teljes mértékben szabad. A felnőttek már sokkal kötöttebbek ilyen szempontból, úgyhogy mi küldetésünknek érezzük azt, hogy a gyerekeknél megmaradjon ez a műfaj, és hogy az ő szabad fantáziájuk egy picit a kreativitás felé vezesse őket, a felnőtteknél pedig igyekszünk őket felszabadítani attól a sok-sok készen kapott képtől, ami már tényleg régóta velünk van.
1: Te mikor nyúlsz a mese birodalma felé, mikor nyúlsz a mesekönyv felé?
0: Az a helyzet, hogy ugye az életemnek, főleg ugye amikor még a tájházat vezettem, akkor nagyon-nagyon is egy központi eleme volt a népmese, de azt megelőzően is ugye mesekutatással is foglalkoztam. Ez egyébként a mai nap sem áll távol tőlem, hogy úgy mondjam, nyilván egy picit kevesebb időm jut a kulturális események szervezése mellett, de én azt kell, hogy mondjam, hogy a magam lelki jóérzése szempontjából rendszeresen esti olvasmányt adnak a különböző mesegyűjtemények, mesekötetek. Ugye mi magyarok nagyon szerencsések lehetünk, hiszen hatalmas felgyűjtött mese gyűjteményünk van. A 70-es évektől egy nagyon komoly kutatói módszertan alakult erre, és tényleg módszeresen gyűjtötték a nép. Tehát a nép ajkáról azok a kutatók, akik tudatosan tudtak gyűjteni, és ebben valóban szinte a világon egyedülálló, hogy még egy úgymond élő szóban élő műfaj kerül valamilyen módon gyűjtésre, és ugye ezek a kutatók már mondhatjuk úgy, hogy szinte szó szerint lejegyezték ezeket a meséket, illetve ugye már a 70-es évek második felétől szinte lehetőség volt ezeket fel is venni, és egészen különleges nyelvi tudatok jöttek ugye felszínre, és hát ebbe a mi gazdagságunk annak, aki a mesékkel szívesen találkozik, akár a könyvlapjain is, lehetőség van, úgyhogy szerintem 100 élet se lenne elég végigolvasni azt a mesegyűjteményt, ami nekünk magyar nyelven rendelkezésre áll.
1: Van kedvenc meséd?
0: Minden időszaknak van egy kedvenc meséje, de az a helyzet, hogy az életem legtöbbet elmondott meséje az a Csillagszemű Juhász. És azt kell, hogy mondjam, hogy akárhányszor elmondom, vagy akárhányszor végig gondolom a történetet, mindig vannak olyan aspektusok, ami megerősít, ami esetleg elgondolkodtat, ami inspirál újabb cselekvésekre, hiszen itt ugye egy olyan hősről van szó, és egy olyan történetre, ezt mindig föl szoktam tenni a hallgatóimnak, akik a mesét meghallgatják, hogy mit gondolnak, hogy miről szól a történet. És hát a történet mindig arról szól, amit a hallgató éppen belül a saját életével kapcsolatban gondol, vagy amivel éppen feladata van, de nagy keretbe helyezve ez a történet a problémából lehetőség átváltását adja elénk, hiszen, és ez is érdekes, ugye, amit a mai kutatások teljes mértékben visszaigazolnak, hogy a régi világban, és amit te is említettél az előbb, hogy szüksége van a felnőtteknek a mesére, ezek a történetek gyakorlatilag olyan lelki folyamatokat tártak elénk, ilyen mesei fordulatokba ágyazva, amit a felnőtt is a különböző asszociáció mentén a saját életére tudott igaznak érezni, és hogyha az ember, ezt tényleg felnőtt mesehallgatóimnak szoktam mondani, hogy a Csillagszemű Juhász történetét szinte mindenki ismeri, és ha végig gondoljuk, akkor itt valóban az arról van szó, hogy kívülről érkezik egy nagy probléma, egy nagy elhívás, ugye a király megszorítja ezt a juhát, aki boldogan él a maga világába, és egy egészen más platformra kell helyezni magát, hogy úgy mondjam ilyen mai szóval, és itt valóban az van, hogy bár férfi az életét, ez a nép egyszerű gyermekeként ábrázolt férfi, mégis ebből a problémás helyzetből egy lehetőséget tud magának kiholni, és azt gondolom, hogy ez ma, a mai sűrű világunkban nem árt, hogyha néha végig gondoljuk, hogy amikor egy gond bekúszik az életünkbe, az, hogy fogunk hozzá, mit teszünk vele. Magunkba süllyedünk, vagy megpróbáljuk megvizsgálni a lehetőségeinket. A mese egyébként nagyon sokszor egy ma is ismert frázisról szól, hogy tudjunk nézőpontot váltani, amikor nagy nehézség van az életünkben.
1: Te is említetted, hogy több mesemondó is jelen lesz a mesék éjszakáján, és hát Kárpáti Szilvi csatlakozik majd hozzád. Milyen az, amikor kettesben meséltek?
0: Igen, ez ugye jó pár éve van már lehetőségünk Szilvivel együtt mesélni, mi nekünk a mesetudatunk nagyon hasonló, amikor életünkben először találkoztunk, akkor is ez volt az érdekes, hogy egymásra ismertünk. Néhány nappal ezelőtt ültünk össze először, hogy az idén mit szeretnénk a hallgatóknak elmondani, és mi gyakorlatilag két olyan karaktert hozunk a mese hallgatók elé, akik hát ilyen szájoló asszonyok. És akkor ugye mivel az idén ez a fekete-fehérség bekúszott, ezért nyilván egyből jöttek a hiedelemnek ezek a különböző sötét alakjai, mint libértek, markolábok, és mindenféle szellemek, boszorkányok és sárkányok. Úgyhogy hát a nép ajkán élő történetekből válogattunk ezek mentén, és hát erről fogunk szájjalni. Reméljük, hogy a hallgatóságunk számára sok vicces pillanatot és vidám pillanatot okozva.
1: Mondjuk el akkor a hallgatóinknak a technikai információkat, hiszen beszéltünk a mesékről, beszéltünk arról, milyen, amikor ketten meséltek, beszéltünk a körtefáról, de hát a pontos helyszínt és időpontot még nem mondtuk el.
0: Így van, mert hát valóban mondhatjuk azt, hogy ez egy rendkívüli fa, ez a 200 éves körtefa a Szebedinszki szőlőbirtokon, de hát azért a mai ember szereti megtudni azokat a pontos koordinátákat, hogy hogy lehet oda eljutni. Egyrészt a hallgatóknak szeretném ajánlani, hogy az otamuvház.hu oldalon a programok között keressék meg a mesék éjszakáját. Ott fognak találni egyrészt egy pontos leírást a program menetéről, hiszen 17 órától egészen 10 óráig, tehát ez egy 5 órás időintervallum lesz, ahol gyerekeket, nagyobb gyerekeket, felnőtteket, nagyszülőket, tehát külön az egész családot mondhatni várjuk. Itt ebben a leírásban megtalálják azt a regisztrációs linket, amit feltétlenül kérek, hogy tegyék meg a regisztrációt, hiszen a családi szőlőbirtoknak a befogadó képessége limitált. Még egyébként van egy 20-30 helyünk körülbelül, akiket tudnánk fogadni, és a regisztrációt követően pedig 27-én szombaton este, aki kora estében 17 órától nyílnak meg a szőlőbirtok kapui. Itt egy regisztrációs ponton belépve ugye megkeressük az ő regisztrációjukat, és 17 óra 30-tól veszi kezdetét a legkisebbek számára a mesemondás, majd egészen, tehát egy sok-sok mesemondónk a kisebb gyerkőcök számára elmondja azokat a inkább gyerekfüleknek való meséket, majd pedig 19 óra 30-tól egy tombola sorsolás lesz, hát mondhatnám így stílusosan azt, hogy mesés nyereményekkel, és 20 órától fog kezdődni a felnőttebb, vagy a felnőttebbek fülének való történet, de azért azt is el szeretném árulni, hogy a gyermekeket sem kell feltétlenül ilyenkor hazavinni, hiszen a program ideje alatt a Szöszmötölő Klub jelen lesz, és ővelük levendula buzogányt és levendula babát is lehet majd készíteni, tehát több foglalkozással is készülünk a gyerekek elfoglalására, illetve a felnőtteknek szóló mesék sem olyan, amitől a gyermek füle be kéne, hogy tapasztva legyen, hogy ilyen szépen fejezzem ki magam, Úgyhogy irány az ócaműzház.hu oldal, és azon belül a Mesék Éjszakája program, és ott minden apró részletet is megtudnak a hallgatók. Amit még fontos, hogy kiemeljek, hogy ez a program ingyenes, tehát a szőlőbirtok ingyenesen biztosítja számunkra, a résztvevőink szintén ingyenesen érkeznek, és amivel a szőlőbirtok készül, az egy grillplatz, illetve szörpbár a kicsiknek, és borbár a felnőtteknek. Úgyhogy várjuk Önöket erre a szép varázslatos estére.
1: Június 27-én tehát Mesék Éjszakája Ócsán Kormos Rebekának köszönjük szépen. Jó időt és sok-sok érdeklődőt kívánunk az alkalomhoz.
0: Nagyon szépen köszönöm.
2: Stereo. Stereo. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
3: de témázunk veled,
2: és rólad is beszélgetünk.
3: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
2: rejtélyek és megoldások.
3: Stereo.
2: Stereo.
4: A Stereo támogatója az Aranykorona Ékszerből.

0: A rádió dobos az otthon hangja, mi volt Calm Scott, itt a 93.4-en, 8 perccel, 11 óra előtt. Már is hozom a menüajánlót, aztán pedig folytatjuk a The Beavers felvételével. Maradjatok velünk!
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
3: Itt a reklám. Regionális gasztronómiai körkép.
2: Aktuális menüajánló.
3: 93.4.
0: Nézzük a Sári ABC mai kínálatát, ami tejfölös gomboleves, sertés paprikás, parajos galuskával, rántott tapista sajt, jázmin rizssel, kolbászos, zöldborsós, szűz apró pecsenyes savanyúsággal, és barackos csirkemel, sajt grillben, jázmin rizssel, ez már a desszert. A Szarvas Bangó Bistro & Catering mai ajánlata legény fogóleves, krémsajta békönnel és brokkolival töltött csirkemel burgonyapürével, zöldborsó fűzelék, rántott párizsival, mediterrán zöldségragú, olíva, aszalt paradicsomos tésztával, rakott karfiol pulykahússal és kölessel, és Snickers pohárkrém a desszert. A konyhamai kínálata tárkanyos raguleves, sört tésztás csirkemel rizssel és friss salátával, cukkinis lecsós sertésszelet rösti borgonyával, barackkal sajttal grillezett csirkemel édes borgonyával, és nutellás túrós palacsinta. Jó étvágyat!
2: Reklám voltam, viszont hallásra!
4: Beavers, mentor Petya, már csak egy Beavers.

0: Rádió Dobos az otthon hangja. Egy perc múlva 11 óra, úgyhogy lassan az én időm lejárt, legközelebb pénteken találkozunk, de mindenképpen maradjatok továbbra is itt az otthon hangján, hiszen a délután folyamán, ebéd után kapcsoljuk majd Amerikát, úgyhogy foci rajongók, figyelem, nem sokára exkluzív infók érkeznek az USA-ból nektek itt az otthon hangján. Szóval köszönöm, hogy velem ébredtetek, további szép napot és jó rádióhallgatást mindenkinek!
1: Stereo. Stereo. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
2: de témázunk veled,
1: és rólad is beszélgetünk.
2: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
1: rejtélyek és megoldások.
2: Stereo.
1: Stereo.
3: A Stereót támogatta az Arany Korona ékszerbolt.
4: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék,
5: itt a reklám.
3: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüvegkínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: A főváros október 15-éig
4: kapott haladékot. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
1: 93.4 Rádió Dabas.
7: A régió leghallgatottabb rádiója.
6: A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére. Megújul a MÁV Plus app. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.

0: A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére. Megújul a MÁV Plus app. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-április visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi és 13,5%-kal a tavaly májusi szintől, ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az otthon start program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldást szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Megújul a MÁV Plus app. Egyszerűbb utazástervezés, könnyebb nemzetközi jegyvásárlás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézy Dávid leszögezte, a Magyar Vasút fejlesztése érdekében nem csak a kocsik vagy a pályák szintjén kell hatalmasat előrelépni, hanem a digitalizáció és az utastájékoztatás területén is. Ennek egyik legfontosabb lépése, hogy alapjaitól gondolják újra a MÁV Plus applikációt, amely bár esztétikusabb az elődjénél, a funkciók és a használhatóság terén eddig inkább visszalépést jelentett. Ez egy hosszabb folyamat része lesz, tette hozzá, de addig sem tétlenkednek, megpróbálják a jelenlegi alkalmazást folyamatosan fejleszteni és felhasználóbarátabbá tenni. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9-től 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az országos rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő jár művezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felül megvastagszik a felhőzet. Estig elvétve onnantól növekvő eséllyel pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcsértékek általában 24 és 28 fok között alakulnak.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
1: 93.4 Rádió Dabas.
2: A régió leghallgatottabb rádiója.
4: Sziasztok, Hajdor Oli vagyok, nagyon szép keddet kívánok. Hamarosan érkezik Rita Ora, Kygo és a One Republic, most pedig indulunk Ed Sheerannal. Tartsatok velünk az otthon hangján.
2: Az ország szívében.
1: Együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

Rádió Dobos az otthon hangja, Carly Rae Jensen után pedig maradunk a nagyvárosi hangulatnál. Most érkezik egy igazi New Yorki himnusz, amelyben a város lüktetése, álmai, energiája egyszerre vannak jelen. Jay-Z és Alicia Keys Empire State of Mind dala aztán nem sokára ugye felülírta a New Yorkról gondolt himnuszokat, visszagondol Frank Sinatrára például, tehát irány a keleti part, New York, ugyanis egy érdekes történés volt a hétvégén New Yorkban, nagyon-nagyon sok New Yorki számára, köztük Alicia Keys számára ez a dal elhangzott azon a bizonyos ünnepségen. Hogy mi volt ez, nem sokára kitérünk, tehát jöjjön az Empire State of Mind.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
4: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
5: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
6: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
7: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk Önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
3: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
8: Volkswagen.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.
10: 34 óvodai csoport indul Gyálon az új nevelési évben. Bírósági útra terelni a katonai lőtérügyét Tatár-Szentgyörgy. Gomoly felhők szűrhetik a napfényt.
11: Hírmondó.
12: Rólunk szól.
11: Régiónk hírei.
12: Első kézből.
11: Első kézből.
10: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. 34 óvodai csoport indul Gyálon, amely 213 gyereket jelent. Az iskolát 220 elsős kezdi meg. Külön figyelmet kapott a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása. A gyári intézmények integráltan és külön formában ECR-ra létrehozott gyógypedagógiai csoportban is foglalkoznak az esenis gyermekekkel. Az intézmények, óvodák gondoskodnak arról, hogy a gyermekek nevelése és megfelelő fejlesztése lehetőség szerint intézményen belül is biztosított legyen. A képviselőtestület döntött arról is, hogy az önkormányzat egy meghatározott területet a Monori Tankerületi Központ vagyonkezelésébe ad. Fontos, hogy az ingatlan továbbra is az önkormányzat tulajdonában marad, azonban a tankerület használja. A cél az, hogy a területet a sajátos nevelési igényű gyermekek javára, nevelésük és fejlesztésük feltételeinek javítása érdekében hasznosítsák. Ezzel a döntéssel az önkormányzat azt támogatja, hogy az esenis gyermekek ellátása Gyálon még jobb körülmények között történhessen. Bírósági útra terelni a katonai lőtér ügyét Szehofner József, hiszen évtizedek óta problémát okoz számukra, hogy időnként lezárják a Tatár-Szentgyörgy és Dabas közötti utat, amíg a katonák gyakorlatoznak. Tatár-Szentgyörgy polgármestere a szabad mozgáshoz való jogsérülését emelte ki, amelynek kapcsán kérte Hende Máté országgyűlési képviselő segítségét. A jogsérelemről ombudsmani jelentés készült, így az ügy akár az Európai Bíróság elé kerülhet.
13: A szabad mozgáshoz való jog az nyilván korlátozódik, és ez uniós jog, és magyarországi, a magyar alaptörvény is leírja ezt, hogy ez a jog sérül ebben az esetben. Erről ombudsmani jelentésünk is van, és hát bízom benne, hogy tudunk most előre lépni. Annyit mondtam képviselő úrnak, ha továbbra sem megy ez a történet előre, akkor abban kérem a segítségét, hogy ez bírósági útra tereljük. Van az Európai Unióban precedens arra, hogy lőtere zártak be, vagy korlátoztak, illetve vagy megadták azt a kompenzációt az adott településnek, amit elszenvedett. Hát mi most már hosszú évtizedek óta szenvedünk el hátrányokat. Egy a zárás, de ennek egy másik következménye is a lőtéri zárásnak, az pedig a vállalkozásoknak a elvándorlása a településről. Tehát van olyan dabasi vállalkozó, aki itt nagyon jól működik, és nagy vállalkozó, és közben Tatár-Szentgyörgyből származik.

0: Azért, tehát akár ott is megcsinálhatta volna ezt a vállalkozását, és pont ezért jött el, mert hogy akkor még egy rendszerváltás előttről indulunk, akkor még sűrűbben zárták a lőteret Tatárszentgyörgy és Dabas között.
1: Augusztus 20-án nem lesz tűzijáték Monoron. Az utóbbi években egyre több település mond le az augusztus 20-ai és vagy a szilveszteri tűzijátékról. A tűzijátékok által okozott zaj és fényvillanások súlyos stresszt okozhatnak az állatvilágban. Minden évben kutyák tömegei szöknek el ilyettükben, a durrogástól összezavarodva, és sokan nem is kerülnek elő, vagy elüti őket egy autó. De a vadon élő állatok is ugyanilyen veszélyben vannak. A madarak gyakran összezavarodva repkednek, nekirepülnek a fáknak, falnak, és megsérülnek, vagy elpusztulnak. Ugyanez igaz a denevérekre, sőt, még a méhekre is veszélyes a tűzijáték.
2: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
3: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
2: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
3: www.radiodabas.hu-ra.
4: Lelátó extra.
5: A Rádió Dabasai sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A Pest vármegyei lány U16-os labdarúgó válogatott június 7-én vasárnap Siófokon a régiós vármegye válogatottak 5 csapatos tornáján szerepelt, amelyen rendkívül magabiztos játékkal, hibátlan mérleggel, kapott gól nélkül zárta az első helyen a napot. Együttesünk 16 fős keretét az Abonyi Kid, az Astra, a Dunakeszt és a Sziget-Szentmiklósi Miklósi Kölyök Foci Klub adta. A Pest vármegyei igazgatóság, ahogy a korábbiakban is, úgy idén is minden segítséget és támogatást megadott a válogatott számára. Boros Zsolt, a Pest vármegyei lány U16-os válogatott megbízott edzője, az Abony U16-os lány és 3/4-es pályás női csapatának edzője így értékelt a találkozó után. Számunkra közös edzés előzte meg a tornát, ugyanis egy nappal korábban elutaztunk Siófokra. A felkészülésünk szempontjából sokat számított a szombati tréning és a közös programok, ekkor jobban megismerhették egymást a lányok. A vasárnapi meccseken a kispadról nekem úgy tűnt, mintha 1000 éve együtt játszana a csapat, olyan jó volt az összhang a lányok között. Igazából már az elején azt éreztem, hogy meg fogjuk nyerni a tornát. Nagyon erős mezőnyben végeztünk az élen, úgy gondolom a mieink volt a legegységesebb csapat, mindenki nagyon komolyan vette és átérezte a torna súlyát, jelentőségét. Köszönjük szépen a szülők és az igazgatóság segítségét és támogatását, nyilatkozta az edző. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
1: Ma sok napsütés valószínű, amelyet egyre vastagabb fátyol felhőzet szűr. Estétől északnyugat felől előfordulhat zápor. 27 fok köré erősödik a nappali felmelegedés. Köszönöm a figyelmet!

Ez volt a Monofóbia itt a Rádió Davason. Most pedig Rita Ora következik az Anywhere című dallal, és ha már utazásról van szó, a világ felfedezéséről énekel, ugye felmerül a kérdés bennünk is. Mi magyarok ugye szívesen indulunk a Balatonhoz, Horvátországba, vagy éppen Olaszországba nyaralni, de vajon hová mennek pihenni azok, akik eleve a tengerparton, vagy a mediterrán térségben élnek? A következőkben ennek is utána fogunk járni, hol nyaralnak az olaszok, spanyolok, vagy éppen a görögök, amikor kikapcsolódásra vágynak. Előtt azonban, ahogy mondtam, jön Rita Ora és az Anywhere itt a Rádió Davason.

0: Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán burkolatjel festési munkák zajlanak, ezért a 73-as kilométernél mintegy 4 kilométeres torlódás alakult ki. Emellett a sor végén egy kis teherautó belehajtott egy kamionba, ezért a 76-os kilométernél a külső sávot lezárták, ami tovább nehezíti a haladást.
1: Tessék,
2: itt a reklám! Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről. Biztosította kerozin ellátás a nyári szezonra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Felmenő rendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán. Lannár Judit a pedagógus képzés kivezetését azzal indokolta, hogy ott nincs megfelelő intézményi keretben. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem ér. Számukra biztosítják, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett befejezhessék. Nagyobb lefedettséget, gyorsabb eljutást kínál majd az utasoknak Budapesten és az agglomerációban a július elejével megújuló éjszakai hálózat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Emlékeztettek, az éjszakai közlekedési rendszer átfogó megújítására legutóbb közel 20 évvel ezelőtt került sor, ezért a hálózat ma már csak részben tükrözi a megváltozott utazási szokásokat és a nappali közlekedési rendszer fejlődését. A BKK széles körű társadalmi egyeztetés után vezeti be az új rendszert július 1-jéről 2-ára virradó éjszaka. Az átalakítással a főváros egészét lefedő, az agglomerációban élők igényeit is kielégítő, jól áttekinthető hálózat jön létre, amely a belvárosból és a Nagykörút térségéből a fő közlekedési tengelyek mentén minden városrész számára biztosítja az eljutást. A Budapest Airport vezérigazgatója szerint biztosította kerozin ellátás a nyári szezonra. A magasabb ár nem jelent hiányt. A gyorsabb utasáramlás érdekében új, szélesebb biztonsági folyosókat is kialakítottak. A magasabb ár nem jelenti azt, hogy hiány lenne, mondta a Budapest Airport vezérigazgatója. A beszállítóktól be tudják szerezni a kellő kerozin mennyiséget, a drágulást pedig végső soron a légitársaságoknak kell beépíteniük a jegyárakba. Hozzátette, a kerozinnak csak egy kisebb része származik a közel-keletről, ami az árakra van hatással, de nem az ellátás biztonságára, írja a Telex. A repülőtér a nyári csúcsforgalomra is készül, ahol idén is növekedésre számítanak, miután 2025-ben 19,5 millió utast szolgáltak ki. Az Európai Bizottság üdvözölte, hogy Szlovénia péntektől megszüntette a Horvátországgal és Magyarországgal közös belső schengeni határain korábban bevezetett ideiglenes ellenőrzést. A ljubljanai kormány döntése alapján a rendőröket visszavonták az érintett határátkelőkről, az okmányellenőrzéseket pedig célzott rendőrségi intézkedések váltják fel a határ mentén és az ország belsejében is. Magnus Brunner, az Európai Bizottság migrációért felelős tagja, az X közösségi oldalon üdvözölte Szlovénia döntését. Az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felül megvastagszik a felhőzet. Estig elvétve, onnantól növekvő eséllyel pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcsértékek általában 24 és 28 fok között alakulnak.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: Nagyon szép délutánt kívánok, sziasztok, jó étvágyt azoknak, akik éppen ebédelnek, és azoknak is, akik még csak most készülődnek az ebédhez. Megyünk tovább a legjobb zenékkel, velünk lesz még a TNT Akon, és hamarosan a csillagok üzenetét is meghallgatjuk, most pedig induljunk Shakirával.
2: A 70-es,
1: a 80-as,
2: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
1: 93.4 Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.

Rádiódabas az otthon hangja, ez volt az Arya és Young Fly közöse. Most pedig menjünk tovább, ugyanis felvetettünk egy kérdést nemrégiben, hogy vajon hová mennek nyaralni azok, akik eleve a tengerpart közelében élnek. Kezdjük is az olaszokkal. Bár Olaszországot szinte mindenki a nyári vakációk egyik paradicsomának tartja, az olaszok többsége is szívesen marad az országon belül. Nagyon népszerű náluk Szardínia, Szicília, az Amalfi part, vagy éppen a Toszkán tengerpart, de sokan választják az Alpok hűvösebb vidékét is a nyári hónapokban. Vagyis úgy tűnik, hogy az olaszoknak sem kell messzire menniük a tökéletes nyaralásért. Hamarosan megnézzük, hogy a spanyolok, a görögök és többek között a még mediterránumban élők merre töltik szabadságukat. Most pedig megyünk tovább a Szitevával, Álvaro Solertől.

Rádiódobos az otthon hangja, ő volt Rácz Gergő, a Nekem nem mondta. Folytatjuk a mediterrán nyaralási körképünket. Előbb megnéztük, hogy az olaszok merre utaznak, most pedig következzenek a görögök. Azt gondolhatnánk, hogy aki Görögországban él, annak már nincs is szüksége tengerparti nyaralásra, hiszen egész évben ott veszi körül őket a szebbnél szebb tengerpartok sorozata, de ez egyáltalán nincs így. A görögök előszeretettel utaznak más országokba, illetve saját országaik szigetére, de másikra is, de leginkább a sajátjaikra, például Kréta, Rodosz, Korfu vagy éppen Naxos felé, sokan pedig a hegyvidéki falvakat választják a nyári hőség elől elmenekülve. Náluk is nagyon fontos a családi kikapcsolódás, a jó ételek és a tenger közelsége, csak éppen sokszor egy másik görög szigeten találják meg mindezt. Hamarosan azt is megnézzük, hogy a spanyolok hol töltik legszívesebben a nyári szabadságokat, most pedig megyünk tovább a Takeaway-jel, a The Chainsmokers-től.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361 058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon. Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
5: Minden, ami vas.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

van itt bent, és csak Isten tudja miért éget. Néha kimosnám a foltokat, vagy elcserélném másira a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
1: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: A keddi nap igazán szerencsés lehet a kosok számára. Esélyük nyílhat arra, hogy valakitől olyan ötleteket halljanak, vagy olyan információ jusson el hozzájuk, amely váratlanul megoldhat egy problémát, és kedvező fordulatot hozhat az életükbe. A bikák számára Vénusz különösen erős hatásra bír ma. Olyan ember léphet az életükbe, aki hosszú távon is fontos szerepet játszhat. Ez lehet egy új szerelem, vagy egy olyan személy, aki jelentős segítséget nyújthat nekik a jövőben. Az ikrek kedden extra sikerekre számíthatnak. Egy régóta húzódó ügyben összeállhat a kép, és úgy érezhetik, hogy végre a helyükre kerülnek a puzzle darabkái. Érdemes most fontos ügyeket intézniük, mert kedvező időszak kezdődik számukra. A rákok előtt izgalmas élmények állhatnak. Egy új program, munka, vagy akár egy friss ismeretség is színesítheti a napjukat. Fontos azonban, hogy minden döntés előtt alaposan mérlegeljék a lehetőségeiket. Az oroszlánok számára kedvező fordulatokat hozhat ez a nap. Egy információ vagy egy váratlan esemény megerősítheti őket abban, hogy jó úton járnak. Könnyebben vonzhatják magukhoz a lehetőségeket és támogató embereket. A szüzek érdemes, hogy ma saját magukra koncentráljanak. Most tisztában láthatják, mire vágynak igazán, és könnyebben megfogalmazhatják céljaikat. A nap kedvezhet a kívánságok és a tervek megvalósításának. A mérleg számára a Vénusz támogatása különösen erős. Olyan folyamatok indulhatnak el körülöttük, amelyek rövidebb időn belül sikereket hozhatnak számukra. Kisugárzásuk és népszerűségük most nagyobb lehet a megszokottnál. A Skorpió új fejezetet nyithat a kapcsolataikban, akár egy meglévő viszony kaphat új lendületet, akár egy új szerelem bukkanhat fel az életükben. Pénzügyek terén is kedvező hírek érkezhetnek. A nyilasok munkájával van egy fontos feladattal, megbízással, vagy bármilyen más új információval kapcsolatban is találkozhatnak a mai nap folyán. Többet érhetnek el, mint amire korábban számítottak, és az önbizalmat adhat nekik régóta tervezett lépés megtételéhez. A vakok számára nyitottság lehet a nap kulcsszava. Érdemes mosolyjal és kedvességgel közeledniük másokhoz, mert egy új kapcsolat vagy egy ismeretség fontos szerepet tölthet be az életükben. A vízötőket kedden kellemes meglepetés érheti. Egy váratlan látogató, egy telefonhívás vagy egy örömteli üzenet nagyon boldog perceket, illetve pillanatokat okozhat számukra. Olyan személy is jelentkezhet, akitől már régóta nem hallottak. A halak hasznos információkhoz és új ötletekhez juthatnak. Egy ajánlat vagy egy lehetőség a jövő szempontjából is jelentős lehet számukra. Érdemes a pozitív dolgokra koncentrálniuk, mert most különösen erősen működhet a vonzás ereje.
0: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
1: A horoszkóp rovatot a Will Serker támogatta. Reklám.
0: Reklám.
3: Will Serker.
0: Will Serker.
3: Villanyszerelési szaküzlet Sáriban,
4: ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
0: Ez reklám volt.
1: Ez reklám volt.

Generation of the groove. Generation on the move. Join in on

0: Yeah, you should take it off.
1: A Budapest felé vezető oldalon Kecskemét elkerülő szakaszán burkolatjeleket festenek, emiatt a 73-as kilométernél már mintegy 4 kilométeres a torlódás. Aki arra közlekedik, számítson hosszabb menetidőre és fokozott figyelemmel haladjon az érintett szakaszon.
2: A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, mondta a MÁV vezérigazgatója. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, a MÁV-nak pedig az a feladata, hogy ehhez minden támogatást biztosítson, mondta a MÁV vezérigazgatója Budapesten a Magyar Vasúti Személyszállítás kezdetének 180. évfordulója alkalmából tartott sajtóeseményen. Hegyi Zsolt kiemelte, a 19. században a technológiai tudás megosztás és az információ áramlás fogalmát még nem ismerték, mégis hamar eljutott Magyarországra az akkori világ leginnovatívabb gazdaságfejlesztés és mobilitási eszköze, a vasút. Elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. A fenntartó képviselőjeként visszavonom dr. Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását, írt a Facebook oldalán Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az okokról így fogalmazott. A minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. Már közel 500 nyári gyermektábor betelt országszerte, noha a vakáció még el sem kezdődött. A tábor figyelő adatai szerint ugyan még mintegy 900 tábori turnos foglalható, a legtöbb helyen már csak korlátozott számú férőhely maradt. A legnépszerűbbek idén is a sporttáborok, ezeket az angol nyelvi és a kaland táborok követik a jelentkezések alapján. A családok valamivel több mint fele napközis tábort választ, még 46% az ott alvós programokat részesíti előnyben. A gombelemek lenyelésének veszélyeire figyelmezteti a szülőket a Heimbál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, miután egy hétben belül 4 gyermek került be a kórházba nyelőcsövébe szorult gombelem okozta sérülésekkel. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint a gyermekek közül 3-nál lehetséges volt az endoszkópos eltávolítás, közülük azonban az egyik gyermek olyan súlyos károsodással érkezett, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A negyedik esetben a sebészek nyaki műtéti feltárással távolították el az idegen testet. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik. Luxusautókat is lefoglaltak Pest vármegyében. 4 gyanúsított letartóztatásáról döntött a bíróság annak az ukrán-magyar gyógyszerhamisító hálózatnak az ügyében, amely éveken át illegális készítményeket értékesített Európa szerte. A nyomozók a rajtaütések során közel 1 milliárd forint készpénzt, luxusautókat, hajót és más nagyértékű vagyontárgyakat foglaltak le. A hatóságok szerint a bűnszervezet tagjai nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeztek és rendszeresen szállítottak tiltott szereket külföldre. A Pest megyei Szadai hálózat tagjainál házkutatást tartottak. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda készpénzt, nagyértékű karórákat, jetskit, valamint hajót is lefoglalt, ahogy luxusautókat is, amelyek között volt Rolls-Royce, Porsche és Ferrari is. Az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felül megvastagszik a felhőzet. Estig elvétve onnantól növekvő eséllyel pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcsértékek általában 24 és 28 fok között alakulnak.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
4: A régió leghallgatottabb rádiója.
1: Örök tovább a délután itt a Rádió Dabason és a Stereóban. Reméljük, hogy jó a hangulat, akár otthon vagy akár úton vagytok. Most még tekerjük fel kicsit a hangerőt és hozzuk a nyár és a szabadtéri bulika fesztiválok hangulatát Lady Gagával, a Dead Dance-el.
4: Az ország szívében
3: együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Dabas.
3: Az otthon hangja.
6: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
3: 93.4
4: Rádió Dabas.

0: Rádiódobos az otthon hangja. Jelenleg az Egyesült Államokból a labdarúgó világbajnokság helyszínéről jelentkezik vendégünk, Kocsmár Tóth István, sportújságíró, az Index Sport rovatának munkatársa, korábban a Klubrádió és a Lánchíd Rádió, illetve a Nemzeti Sport szerkesztője volt, a Junior Prima díjas újságíró, három Európa bajnokságon és már több világversenyen tudósított a helyszínről, most pedig a 2026-os világbajnokság hangulatát, kulisszatitkait és legérdekesebb történetét hozza el nekünk New Yorkból és a torna helyszínéről. Először is szia István, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Szia, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Szóval, hát kezdjük azzal, hogy hány órát aludtál most legutóbb?
1: Most egész sokat, majdnem 5 órát, úgyhogy egész frissnek és kipihennek érzem magam. Az Indexen van egy folyamatos podcast műsorunk, hát a tegnapi felvételről ugyanezt nem mondhattam el, úgyhogy remélhetőleg itt a Rádió Davasnak a legjobb arcomat tartogatom.
0: Hát én azt hittem, hogy egyébként a szomszéd településen vagy annyira jó a vonal, meg annyira kipihent a hangod is, úgyhogy én ebből semmit nem észlelek. Milyen az első benyomásod egyébként az amerikai rendezés világbajnokságról?
1: Nagyon vegyes, nagyon kettős. Egyébként nagyjából azt kapja az ember, amire Amerikától számít, a pozitívumaival és a negatívumaival együtt. Hihetetlen grandiózus az esemény. Nehéz az egészet átlátni, óriási tömegek mozognak, a stadionok környékén remek a hangulat, és a szervezésre sem lehet túl sok panasz. Ugyanakkor mondjuk egy Európa bajnoksággal szemben az az ember érzete, hogy sokkal kevésbé rágják a dolgokat az emberek szájába, jóval kevesebb például a létesítmények körül az a kiírás, felírás, ami jelzi, hogy te hol keresd az egyik vagy a másik belépőkaput. Ez jelentheti akár azt is, hogy számunkra, média munkások számára az első napok egy friss helyszínen komolyabb kihívást jelentenek, mert egyszerűen egy 80 ezeres stadiont körbejárni, hogy vajon mi hol tudunk rajta bemenni, hogyha nincs feliratozva, az azért elvisz fölösleges 15-20 perceket, de ugyanez igaz egyébként mondjuk szurkolói szempontból is, hogy melyik sorba ki hova álljon. Ezt azért talán Európában jobban meg szokták oldani a világeseményeken, de tudjuk, hogy az amerikaiaknak eleve az a gondolata, hogy te felelj magadért, te gondoskodj magadról, és ez egy picit talán itt az amerikai szervezésben is visszaköszön. A másik, ami kihívás, és nyilván nem szándékosan csinálja ezt a FIFA, és nyilván nem szándékosan csinálják ezt a helyi rendezők, hatalmas a tömeg, és emiatt például előfordul az, hogy az ember 2 órát vagy 3 órát vár egy olyan média sátlóra, amivel A-ból B-be átjut. A New Yorki helyszín az nem is New Yorkban van, de még csak nem is New Jersey-ben, hanem egy apró kis településen mellette, szinte a senki földjén, jobbról, balról, minden irányból, autópályák által és hatalmas parkolók által körbevéve. Nehéz megközelíteni, óriási dugók vannak. Az első meccs ilyen szempontból nem volt egy túl jó élmény, mert majdnem 5 óra volt utána visszajutni a stadiontól egyébként légvonalban 20-22 kilométerre lévő szállásomra.
0: Hát igen, nem éppen a megyeri útra kell akkor kimenni, de miben más, mert ugye nemrég a New Yorki szurkolói zónáról is írtál, szerinted miben más egyébként, vagy miben volt neked a legmeglepőbb élmény, vagy mondjuk egy ilyen európai szurkolói táborhoz kapcsolódóan, miben más egyébként a kinti szurkolás?
1: A legfrissebb élményem egyébként a Brooklyn Heat-nál tényleg egészen exkluzív környezetben kialakított szurkolói zónáról van. Ez volt az első olyan élményem, ami jobban hasonlított egy európai rendezésre. Itt tényleg azt érezte az ember, hogy aki kijött szurkoló, az nagyrészt érzelmileg kötődött az egyik csapathoz, ez a Szaúd-Arábia-Urugváj összecsapás volt, és rengeteg dél-amerikai érkezett. És ők olyan műértően követték a meccset, nem tudom ezt jobb szóval kifejezni, érezted, hogy a fölhördülnek egy nagyobb helyzetnél, ahogyan mondjuk egy faltnál vagy faltgyanús szituációnál háborog a lelkük, hogy miért nem fújják le, vagy miért fújták le a műesést.
0: Együtt élnek vele akkor, igen.
1: Együtt élnek a mérkőzéssel, de úgy beszippantja őket. Tehát, hogy nem azt kell elképzelni, hogy mondjuk a brazilok néztek meccset helyszínen New Jersey-ben a Marokko ellen, hogy a meccs alakulásától függetlenül ment két-három szektorban a szamba, és óriási buli volt, és csak egy olyan mellékes dolognak tűnt, hogy itt vannak borsos áron a belépőt kifizetve a stadionban, hanem tényleg azt érezted, hogy a meccsel próbálnak együtt lélegezni. Amikor még az amerikai megnyitót, nyitó meccset néztem, van egy fedett óriás kivetítős szurkolói zóna is, ez a US Open színhelyeként lehet a hazaiaknak ismerős, ott sokkal inkább egy showműsor volt az egész. Helyi DJ-szettekkel, minden játék megszakításnál, zene, kiabálás, vezénylés, bármi történt a pályán, érződött, hogy úgy van kitalálva, kialakítva az egész, hogy próbáljanak olyan nézőket megszólítani, akik amúgy a soccerrel nem annyira foglalkoznak. Minden faltot, minden szituációt egy helyszíni műsor közül megpróbált elmagyarázni a lehető legegyszerűbb szintre, már-már lebutítva. A számomra inkább egy picit idegesítő volt, picit mesterkélt volt, de meg tudom érteni, hogy ott inkább a klasszikus amerikai közönségnek lehet, hogy erre volt szüksége.
0: És az amerikai közönség egyébként hogy veszed észre, mennyire élnek együtt a világbajnoksággal már, akik mondjuk kimenek szurkolni is, vagy maga az egész környezet, tehát hogy megérinti ez őket egyébként?
1: Akkor a New York, hogy szerintem nincs az a téma, aminél azt éreznéd, hogy ezt az egész várost úgy igazán megérintette. Na jó, talán pont belefutottam egyébként egy ilyenbe is, a New York Knicks 53.
0: Hát ugye pár pont azért kérdezem, mert ugye nekik ez most ugye a hétvégén szerintem fölülírt ugye igazából talán mindent, nem?
1: Mindent, tényleg, tehát hogy hatalmas tömeg indult el az utcákon, spontán autóútfoglalással, egyébként nagy rész tényleg egy ilyen éneklős jó bulival, de persze megint voltak szélsőséges elemek, tehát hogy én mondjuk élőben nem láttam, de a videót láttam arról, hogy egy ilyen klasszikus amerikai iskolabusz sikerült valahogyan szétkapni és felgyújtani ünneplés közben. Én azt láttam, amikor néhányan egy kicsit túl vehemensé válva próbálnak a Madison Square Garden közelébe jutni, ugye ott a közvetlen környező utcákat azért lezárták a rendőrök, nehogy az legyen, hogy egy hatalmas tumultus kialakul, és ebből bármilyen tömegkatasztrófa történik, és akkor ott azért dobálták a rendőröket, próbálták a kordont ide-oda rángatni. Az nem volt feltétlenül a legfelemelőbb pillanatok egyike, amikor ezt mondjuk az ember 15-20 méteres távolból néz, és megindul a tömeg, és elkezd mindenki futni. Ott azért egy pillanatra bennem is megállt az ütő, hogy lehet, hogy a kelleténél kíváncsi voltam, még akkor is, hogyha az újságírói kíváncsiság szerintem egy fontos erény. Annyira a VB talán nem mozgatja meg a helyieket. Akiket megmozgat, azok a különböző diaszpórák. Mexikóiak. Amikor a mexikói nyitómérkőzésre mentem, szintén egy ilyen nyilvános szurkolói, óriás kivetítős közösségi meccsnéző helyre, 5-600 ember ott volt, ebből azt mondom nektek 80-85% a mexikói volt, és őket ez érdekelte. De amikor ugyanezen a helyszínen elmentem, tegnap mellette a spanyolok a zöldfoki köztársasággal játszottak, 100 ember, ha lézengett. És mégis spanyolokról azt gondolnánk, hogy a világvezető futballhatalma, a franciák mellett emlegetik most nagyon sokan őket, mint a VB fő esélyesei, akkor úgy talán egy ilyen nézővonzó név és egy nézővonzó meccs, akkor is, ha az ellenfél a VB egyik legkisebb, leginkább lekicsinyelt ellenfele. Nem voltak rá igazán kíváncsiak az emberek, pedig azért micsoda történelmi eredményt hozott ezzel a 0-0-ával. Persze lehet azt mondani, hogy egy botrány gyenge meccs, és a spanyolok mennyire alulmúlták azt, amit vártál, de inkább
0: tehát ez mondjuk
1: arról, hogy milyen heroikus volt az Örökök-szigetek kapusa.
0: Így van, és bocsánat, csak akartam mondani, hogy hát egyébként ez 2010-ben sem volt máshogy, sőt, ott még vereséggel is indítottak a spanyolok egyébként Svájc ellen, de legutóbb 4 év az argentinok is egyébként a szaudiaktól kikaptak, szóval ez nem mindig egyébként meghatározó. Illetve a meccsek képét tekintve, most már azért majdnem eltelt egy hét, mint sportújságírói szemmel, illetve szurkolói szemmel is kérdezem, hogy látod ezt a, hát most hívjuk inkább 4-4-1-nek, tehát igazából valójában ez egy amerikai átalakítás, tehát hívhatjuk ivószünetnek is, de ugye nagyon sok stadion egyébként zárt tetővel és klimatizált funkcióval rendelkezik, tehát ott azért annyira nem indokoltnak lehet érezni, sokkal inkább a amerikai közönséghez vagy hirdetőkhöz szokott piac inkább, de tényleg, tehát mondom, így mint újságíró, sportújságíró és mint szurkoló, ezt hogy látod, hogy éled meg eddig?
1: Nekem nagyon furcsán megtöri a meccseknek pont ezt az érzelmi hullámát, és Didier Deschamps, a francia szövetségi kapitány is tegnap arról beszélt, hogy nyilván máshogy ritmizálja a mérkőzést, ami ha te lendületben vagy, és jól megy a játék, akkor te ezen most bosszankodsz. Miközben, hogyha mondjuk nem úgy kezdted a mérkőzést, ahogyan szeretted volna, akkor meg tök jó, hogy van 3 perced kicsit megnyugtatni a játékosaidat, kicsit belenyúlni a mérkőzés folyamatába. Ez számára szakmailag se nem pozitív, se nem negatív, hanem egy olyan tényező, ami az alkalmazkodni kell. Valóban érzetre kicsit olyan, mint hogyha 4/4-ből és nem 2 félidőből állna a futball itt Amerikában. Nézőként nekem nagyon furcsa, és persze előzetesen, amikor arról beszéltünk, hogy majd 40 fokok lesznek, és iszonyat páratartalom, és ez így is volt az első napokban New Yorkban, tehát én majd meg akartam halni attól, hogy nekem át kellett mennem a város egyik pontjából mondjuk csak 1000 métert a másikig, mert tényleg olyan páratartalom volt, hogy harapni lehetett a levegőt, akkor úgy tűnt, hogy van szakmai alapja. Az én tapasztalatom azon a 2-3 mérkőzésen, ahol eddig vagy kim voltam helyszínen, vagy kim voltam szurkolói zónában nyílt terepen, viszont azt mutatja, hogy amikor azért lemegy a nap, és itt a helyi időben mondjuk 18 órai kezdeti meccsekről beszélünk, akkor már akkor a forróság nincs, amiért indokolná. Amiért indokolja, az tényleg a marketing gépezet, mert abban a pillanatban, hogy a játékvezető jelzett hidratációs szünet, 3 percnyi reklám elindult, a stadionokban minden szinten hatalmas nagy LED csíkok vannak körbe, amit tudnak reklámozni. Természetesen ez a 3 perc is el van adva az egyik üdítőgyártó cégnek. Ő a főszponzora a hidratációs időszaknak, és abban a 3 percben a stadionban az ő reklámjai mennek, az összes többi különböző helyszínen, meg a tévékben meglátjuk, hogy megint egy teljesen másik cégcsoport el lehetett adni ezt tényleg ilyen prime időszakként a legdrágábban, gondolom.
0: Hát István, nagyon szépen köszönöm. Mivel még nem ment le az első kör, és nem láttunk még mindenkit, ezért nem kérdezem meg azt a kellemetlen kérdést, hogy te tippelj egyet nekünk a döntőre, viszont inkább akkor azt, hogy ki az, aki mondjuk 2 csapatot mondja, akkor ne egyet, de mondjuk 2-t, aki a legkellemesebb csalódást okozta a számodra. Az eddigiek látottak alapján.
1: Az eddigiek alapján nekem Marokkó. Velük kapcsolatban sok kérdője volt bennem, hogy vajon a katari bravúros menetelést és afrikai csapatként a történelmi első elődöntőt meg tudják-e ismételni. Nagyon jó alapokkal rendelkezik az együttes, mélyült a keret, tavaly ifjúsági világbajnokságot nyertek, és ebből azért beépült néhány játékos. Láthattuk, hogy van egy-két egészen elképesztően lendületes fiataljuk is a korábbi rutinos futballisták mellé. Nekem nagyon tetszett, amit a brazilok ellen az első fél időben nyújtottak. Úgyhogy azt gondolom, hogy aki nem is olyan titkos favoritként, nem feltétlenül a győzelemre, de mondjuk 4-8 közé kerülésre gondolt náluk, az nem fog nagyon mellé nyúlni, vagy nagy csalódást neki nem fognak okozni. Sok csapat megfordult egyébként a fejemben előzetesen, akiktől meglepetésre lehet számítani. Mégis hogyha most még egy csapatot kéne mondanom, akkor talán a friss élmény miatt is én azt gondolom, hogy a VB egyik, hanem legnagyobb bravúrját ezzel a spanyol zöldfoki szigeteki meccsen már láttuk, és bármennyire is előtte azt mondtuk, hogy hát itt csak kiítják a mezőnyt, nagyon jó, hogy a futballnak vannak még mindig ilyen sztoriai, hogy Dávid Góliát ellen képes azért egy ilyen komolyabb meglepetést okozni, és nem is arról volt szó azon a meccsen, bár nem láttam végig, csak nagyjából 60-70 percet, hogy iszonyat csúnya futballal, 10 körömmel kapaszkodva ütötték, rúgták volna a spanyolokat. Pont jött szembe a statisztika, hogy egyetlen egy lefújt szabálytalansága volt a zöldfoki köztársaságnak, úgyhogy ez valami egészen elképesztő.
0: Elég árulkodó, igen.
1: Igen, és persze ez mutatja azt is, hogy a spanyolok se szakadtak meg végső soron, mert gondolom, hogy azt hitték, hogy valahogyan majd a legkésőbb a 95 percben lesz egy gól. Hát nem lett, de ez egy nagyon szép történet, amit szerintem sokáig fogunk emlegetni a VB után.
0: Hát legyen így, és akkor hát István, nagyon szépen köszönöm. Vigyázz magadra, én nagyon így vagyok. Hol láthatnak és hol hallhatnak most a leghamarabb egyébként most akkor hallgatók, olvasók? Honnan jelentkezel ma?
1: Ma megyek vissza a New Jersey-be, remélem, hogy sokkal rövidebb út lesz, mint első alkalommal, a tapasztalatok majd kamatoznak. Franciaország és Szenegál találkozik majd, és egyébként számomra ez érzelmileg azért egy különleges dolog, mert a 2002-es VB volt az első, amit még gyerekfejjel úgy igazán követtem. A legelső emlékem arról a meccsről van VB-vel kapcsolatban, amikor Szenegál nagy meglepetésre legyőzte a 98-es címvédőt, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz ennek a mérkőzésnek a visszavágóját, ha szabad így fogalmazni, szakmailag persze nincs így, nem visszavágó, de szurkolói attitűd szempontjából mégiscsak van egy ilyen felhangja. milyen lesz majd ez a francia-szenegáli összecsapás élőben.
0: Hát akkor legyen így. Kocsmártól István, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Szerintem még fogunk keresni, úgyhogy tényleg azt kell mondjam, hogy vigyázz a szurkolói zónákban, de akkor nagyon nagy szeretettel várunk és hallgatunk legközelebb is. Köszönöm szépen most neked, és megyünk akkor most tovább Jane Wayne-nel és a Because of the Night-tal.

0: A 93.4-en folytatódik a Déli Báb.
1: Nem szemfényvesztés, hiteles, friss, lendületes.
0: Napközben sem hagyunk magadra.
1: Rádió Dabas.
0: Rádió Dabas. Az otthon hang. 93.4. Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: Társadalmi célú reklám következik.
5: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
6: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
4: Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Reklám.
7: Reklám.
8: Válasz te is a leghatékonyabb hirdetési lehetőséget, a rádiót.
9: Kérd egyedi ajánlatainkat.
8: Írja a marketingkukac@radiodabas.hu e-mail címre.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Városi legendák
1: vagy elképesztő tények.
0: A tudásmorzsákból kiderül a lényeg.
2: Miért lakható ma Hiroshima és Nagasaki, miközben Csernobil még mindig szellemváros? Tehetjük fel a kérdést. Bár mindhárom helyszín neve összefort a nukleáris katasztrófákkal, van egy fontos különbség. A Japánra ledobott atombombák több száz méterrel a föld felett robbantak fel, így a pusztítás óriási volt, de viszonylag kevés radioaktív anyag maradt a talajban. Csernobilban viszont egy működő atomreaktor robbant fel a föld felszínen, a reaktorban lévő hatalmas mennyiségű nukleáris üzemanyag és radioaktív anyag a környezetbe került és hosszú időre beszennyezte a környéket. Ennek köszönhető, hogy Hiroshima és Nagasaki ma már nyüzsgő nagyvárosok, míg Csernobil körül még mindig egy több tízezer négyzetkilométeres kijárási, illetve kizárási zóna található. Különbség tehát nem a robbanás erejében, hanem a visszamaradt radioaktív szennyezés mennyiségében rejlik.

0: Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán a Kecskemétet elkerülő szakaszon burkolatjeleket festenek. A munkálatok emiatt a 73-as kilométernél már mintegy 4 kilométeres torlódás alakult ki.
1: A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, mondta a MÁV vezérigazgatója. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, a MÁV-nak pedig az a feladata, hogy ehhez minden támogatást biztosítson, mondta a MÁV vezérigazgatója Budapesten a Magyar Vasúti Személyszállítás kezdetének 180. évfordulója alkalmából tartott sajtóeseményen. Hegyi Zsolt kiemelte, a 19. században a technológiai tudás megosztás és az információ áramlás fogalmát még nem ismerték, mégis hamar eljutott Magyarországra az akkori világ leginnovatívabb gazdaságfejlesztés és mobilitási eszköze, a vasút. Elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. A fenntartó képviselőjeként visszavonom dr. Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását, írt a Facebook oldalán Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az okokról így fogalmazott. A minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. Már közel 500 nyári gyermektábor betelt országszerte, noha a vakáció még el sem kezdődött. A tábor figyelő adatai szerint ugyan még mintegy 900 tábori turnos foglalható, a legtöbb helyen már csak korlátozott számú férőhely maradt. A legnépszerűbbek idén is a sporttáborok, ezeket az angol nyelvi és a kaland táborok követik a jelentkezések alapján. A családok valamivel több mint fele napközis tábort választ, még 46% az ott alvós programokat részesíti előnyben. A gombelemek lenyelésének veszélyeire figyelmezteti a szülőket a Heimbál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, miután egy hétben belül 4 gyermek került be a kórházba nyelőcsövébe szorult gombelem okozta sérülésekkel. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint a gyermekek közül 3-nál lehetséges volt az endoszkópos eltávolítás, közülük azonban az egyik gyermek olyan súlyos károsodással érkezett, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A negyedik esetben a sebészek nyakiműtéti feltárással távolították el az idegen testet. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik. Luxusautókat is lefoglaltak Pest vármegyében. 4 gyanúsított letartóztatásáról döntött a bíróság annak az ukrán-magyar gyógyszerhamisító hálózatnak az ügyében, amely éveken át illegális készítményeket értékesített Európa szerte. A nyomozók a rajtaütések során közel 1 milliárd forint készpénzt, luxusautókat, hajót és más nagyértékű vagyontárgyakat foglaltak le. A hatóságok szerint a bűnszervezet tagjai nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeztek és rendszeresen szállítottak tiltott szereket külföldre. A Pest megyei Szadai hálózat tagjainál házkutatást tartottak. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda készpénzt, nagyértékű karórákat, jetskit, valamint hajót is lefoglalt, ahogy luxusautókat is, amelyek között volt Rolls-Royce, Porsche és Ferrari is. Az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felül megvastagszik a felhőzet. Estig elvétve onnantól növekvő eséllyel pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcsértékek általában 24 és 28 fok között alakulnak.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: Nagyon szép délután kívánok, 2 óra után is tökéletes nyári hangulatban szólt tovább az otthon hangja. A legjobb zenék és a legfontosabb közérdekű információk mellett ma még Kálai Sanders András, Megan Trainor is velünk lesz, most pedig emeljük a hangulatot a Purple Disco Machine-nal.
3: A 70-es,
2: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4. Rádió Dabas.
3: Az otthon hangja.

0: értéket közvetítünk.
1: Közérdekű információk.
2: Az Árpád Múzeum soron következő időszaki kiállítása tengeren úszó erődjének, az acéltestű hadihajók világába viszi el látogatókat. Nemes András Bence kartonpapírból készített részletes méretarányos modelljeiből összeállított tárlat 2026. június 18-ától tekinthető meg a Keve Galériában. A kiállítás megnyitó ugye csütörtöktől 5 órától tekinthető meg augusztus 2-áig, helyszín 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 49. Június 29-én 15 óra 30-tól a 20. jubileumi László napi igazsága keretében a gyermek néptáncé lesz a főszerep a Kiskunacházi Munkácsi téri pihenőparkban. Színpadra lépnek a Tuli Tánc csoport lelkes kis csapata. Még egyszer június 27-én 15 óra 30-tól.
0: A Rádió Dabas.
1: Közérdek.

0: Egy dal mindig mást mond.
1: Akárhányszor is hallod.
0: Örökké változatosan.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night.

0: utca 18 per álszám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba Vasudvar.
1: Minden, ami vas.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.
3: Változott az önkormányzati képviselői hivatás megítélése az elmúlt években. Az ittas vagy bódult állapotban lévő sofőröket ellenőrzik a rendőrök. Beüt a 30 fokos kánikula.
4: Hírmondó.
5: Rólunk szól.
4: Régiónk hírei.
5: Első kézből.
4: Első kézből.
3: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Változott az önkormányzati képviselői hivatás megítélése az elmúlt években, hiszen míg korábban nagyobb respektje volt ennek az önként vállalt feladatnak, ma egyes képviselők nem veszik komolyan a munkájukat, véli Sipeki Zsolt, Dán Szent Miklós polgármestere. A képviselői munka hátránya, hogy sok olyan dologgal kell foglalkozni, amivel a lakosság többsége nem szeret. Az pedig újabb kérdés, hogy kell-e tiszteletdíj ezért a munkáért.
6: Ami 2002-ben egy önkormányzati képviselőtestületbe bekerülni, az, hogy is mondjam, csak egy önkormányzati képviselő, az egy tiszteletben álló személy, vagy nem lehetett akárki önkormányzati képviselő, és komolyan vették az emberek ezt a tevékenységet. Időközben nyilván átalakult a világ, tehát egyre kevesebb respektje van ennek a közéleti tevékenységnek, mert ebből előnyöket igazából nem lehet élvezni, hanem dolgozni kell, és olyan dolgokon kell vitatkozni, olyan dolgokra kell energiákat, agysejteket elégetni, amelyekkel az emberek többsége nem akar foglalkozni, inkább szórakozik, vagy dolgozik és bevételre teszhet. Mi pedig a politikával foglalkozunk, ami alapjában véve egy pozitív jelentést tartom, hogy szól közdolgaival, foglalkozást, elmélkedést jelenti. Tehát nem annyira népszerű ma már az önkormányzati képviselői mandátum megszerzése. Én úgy látom, és más, mint 2002-ben volt. Nagy kérdés egyébként, hogy most ezért a tevékenységért kell-e tiszteletdíj. Tehát egy akkora településen, mint Dán Szent Miklóson, a képviselők, bizottsági tagok kapnak valamiféle nem nagyot, nem kell itt arra, de azért annak vannak járulékai, meg stb., és ebből az éves összegből mondjuk lehet egy klassz rendezvényt csinálni, vagy lehet vásárolni két buszvárót, bármilyen más programra lehet fordítani. És hogyha kapnak, akkor ezt az önkormányzat finanszírozza, vagy sem. Egy nagyvárosban persze ezek más összegek, meg másként néz ki. Nyilván el kell gondolkodni ezeken is.
3: Országos közúti ellenőrzési akciót tart a rendőrség június 15-e és 21-e között a Rotpol alkohol és drog elnevezésű program keretében. Az egyhetes ellenőrzés célja a közlekedés biztonság javítása, valamint az ittas vagy bódult állapotban történő járművezetés visszaszorítása. A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy már kis mennyiségű alkohol is jelentősen ronthatja a vezetési képességeket. Az alkohol hatására lassulhat a reakcióidő, romolhat a koncentráció, valamint pontatlanabbá válnak a jármű biztonságos irányításához szükséges mozdulatok. Mindez növeli a balesetek kockázatát, ezért a hatóságok fokozott ellenőrzésekkel igyekeznek megelőzni a tragédiákat. A közlekedési szabályok betartásának fontosságát jól mutatja a Rotpol legutóbbi Two Wheelers elnevezésű akciója is, amely során a Pest vármegyei rendőrök a kétkerekűvel közlekedőket ellenőrizték. Az akció fókuszában a kerékpárosok, a segédmotoros kerékpárral és a motorkerékpárral közlekedők álltak. Az egyenruhások közel 400 esetben intézkedtek, és elsősorban a bukósisak használatát, a láthatósági felszerelések viselését, a világító berendezések működését, valamint a hatósági jelzések szabályszerű alkalmazását vizsgálták. Az ellenőrzések során csak nem 250 közlekedési szabályszegést tártak fel. 12 esetben világítás nélkül közlekedtek a járművezetők, 14-en bukósisak nélkül vettek részt a forgalomban, 6-an a kötelező hatósági jelzést nem használták, míg 3 kerékpáros fény visszaverő ruházat nélkül közlekedett. A rendőrség szerint a fokozott ellenőrzések célja nem a büntetés, hanem a balesetek megelőzése és a közlekedők biztonságának növelése.
4: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
5: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
4: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
7: Lelátó extra.
8: A Rádió Dabas helyi sport.

0: híreit hallott Kis György Krisztiántól. Úgyi Nagyközség önkormányzata tájékoztatott arról, hogy átadásra került a Kazinczy Ferenc Általános Iskola és az AMI megújult rekordtáns sportpályája. A beruházás az Aktív Magyarország program keretében nyert támogatásból és Bugyi Nagyközség önkormányzatának támogatásából valósult meg. Az országos iskolai sportpálya felújítási program 2026 tárgyú pályázati forrásból rekordtán burkolatos sportpályák kialakítása Bugyi Nagyközségben. Az átadó ünnepségen jelen voltak az Aktív Magyarország képviselői és a kivitelező képviselői is. Projekt keretében a meglévő szilárd burkolatú sportpálya két rétegű, öntött gumiburkolatot kapott. A munkátok során a felület javítása, a vízelvezetés biztosítása és a rétegrend újjáépítése történt. Az általános iskola számára a rekordtempája kiemelten fontos és mindennapi mozgás biztosítása érdekében. A multifunkcionális pálya többféle sportolása alkalmas, felfestése és több sportágnak megfelelő. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádiódobost.
1: Szerdán napos, gomoly felhős időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. A nyugati a szél megélénkül. Tovább melegszik az idő, 30 fok körüli kánikula valószínű. Köszönöm a figyelmet!
2: Társadalmi célú reklám következik.
3: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk, ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
4: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
5: Reklám.
6: Reklám.
7: Válaszd te is a leghatékonyabb hirdetési lehetőséget, a rádiót.
8: Kérd egyedi ajánlatainkat, írj a marketingkukac@radiodabas.hu e-mail címre.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.

Rádiódobos az otthon hangja, ez volt a Kereszthúzat. És ugye visszatekintve még egy picit a világbajnokságra, egy emberi pillanat ugye nem csak gólokról és nagy győzelmekről szól, hanem ezekről az igazán érdekes történetekről, amit csak a VB tud előhozni. Ugyanis történt, hogy a zöldfoki szigetek kapusa Voisin-a vagy fantasztikus teljesítményének köszönhetően is Spanyolország ellen 0-0-át tudott játszani ez a kis csapat, ami egy Győr-Moson-Sopron nagyságú területen terül el igazából, és nagyjából annyi emberrel is, tehát 150 ezer ember lakja összesen ezt a zöldfoki szigetek köztársaságot, és elmondta Voisin-a a kapus, hogy gyerekként a nagyszülei nevelték, akik már nem élhették meg ezt a pillanatot. Édesapja pedig vízum problémák miatt nem tudott elutazni a világbajnokságra, így személyesen sem lehetett ott mellette. Ugye a 40 éves kapus idén debütált a világbajnokságon, és ez a mérkőzés számára sokkal többet jelentett egy bravúrus kapus teljesítménynél. Egy olyan állam beteljesülése volt mindez, amely mögött rengeteg lemondás, családi áldozat, és minél több, még inkább érzelem, nem, sok esetben ugye nem csak pozitív. Úgyhogy ez is megmutatja, hogy a futball néha sokkal több, mint egy játék. Úgyhogy menjünk is tovább most Shakirával és az idei foci világbajnokság hivatalos dalával, a Die Die-jal.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüvegkínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Babason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Babas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
5: Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán a Kecskemétet elkerülő szakaszon burkolat jeleket festenek. A munkálatok miatt a 73-as kilométernél már mintegy 4 kilométeres torlódás alakult ki.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
6: A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére. Megújul a MÁV Plus app. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
7: Nachrichten,
2: Novel,
7: Noticias,
2: Novinky,
7: News.
2: Magyarul és érthetően hírek.
6: Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi és 13,5%-kal a tavaly májusi szintől, ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az otthon start program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldást szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Megújul a MÁV Plus app. Egyszerűbb utazástervezés, könnyebb nemzetközi jegyvásárlás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézy Dávid leszögezte, a Magyar Vasút fejlesztése érdekében nem csak a kocsik vagy a pályák szintjén kell hatalmasat előrelépni, hanem a digitalizáció és az utastájékoztatás területén is. Ennek egyik legfontosabb lépése, hogy alapjaitól gondolják újra a MÁV Plus applikációt, amely bár esztétikusabb az elődjénél, a funkciók és a használhatóság terén eddig inkább visszalépést jelentett. Ez egy hosszabb folyamat része lesz, tette hozzá, de addig sem tétlenkednek, megpróbálják a jelenlegi alkalmazást folyamatosan fejleszteni és felhasználóbarátabbá tenni. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9-től 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felül megvastagszik a felhőzet. Estig elvétve onnantól növekvő eséllyel pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcsértékek általában 24 és 28 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
8: 93.4 Rádió Dabas.
2: A régió leghallgatottabb rádiója.
5: 15 óra után járunk, tombol a nyár, dübörögnek a legjobb zenék. Az órában még érkezik hozzánk David Guetta és a Maneskin, de előtte tekerjük fel a hangerőt, mert most Natalie Jane következik a Szabotázzsal itt az Otthon hangján.
2: Az ország szívében
8: együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Dabas.
8: Az Otthon hangja.

0: a zene a mágia legerősebb formája.
1: 93.4
0: Rádió Dabas.
2: Hey guys, I'm Amber Mark.
3: Yeah, this is J Balvin.
1: Jump, go, go, go. 93.4
0: Rádió Dabas.

Twisted Sisters, We're Not Gonna Make It itt az otthon hangján, és úgy tűnik, hogy Dua Lipa számára idén a szerelem nyara érkezett el. A világsztár és férje Callum Turner jelenleg Olaszországban töltik a mézes heteiket, és bár igyekeznek kivédekezni a mediterrán napsütést, van, amit ők se tudnak, a paparazzok ugyanis mindenhová követik őket. És ezt úgy látszik, hogy még a legeldugottabb szigetekkel, kis öblökkel sem tudják azt, hogy elmeneküljenek, ugyanis mindenhova követik őket, még az ilyen felfújható csónakokkal is. A friss házasokat az elmúlt napokban az Amalfi parton és Szicíliában is lefotózták, ahol ugye hajókirándulással, tengerparti pihenéssel és egyéb romantikus pillanatokkal töltik az idejüket. A pár előbb a történelmi Taormina városában szállt meg, majd tovább indult Dél-Olaszország legszebb tengerpartjai felé. A nagy utazást ráadásul két esküvő előzte meg. Először Londonban mondták ki a boldogító igent egy szűkkörű ceremónián, majd egy látványos sztárvendégekkel teli tűzdelt ünnepségen is tartottak Szicíliában. Úgy tűnik, most végre egy kis idő is jut a pihenésre, már amennyire ugye a lencsék hagyják őket, még hogyha egyébként úgy látszik, hogy a párt egyébként annyira nem zavarja a feltűnés. Ugye menjünk is tovább, akkor maradjunk a zenénél, hogyha már erről van szó, és akkor zenél nekünk most akkor Dua Lipa itt az otthon hangján a Training Season-nel.

0: Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
2: Itt az új magyar árbajnok, a Póló.
1: Maga mögé utasította a kategóriatársakat.
2: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Póló modellek már 5 millió 980 ezer forinttól. További részletekért látogasson el márkakereskedésünkbe.
1: Porsche M5. Budapest, 23. kerület, Szentlőrinci út.
3: Volkswagen. Reklám voltam, viszont hallásra.
4: Társadalmi célú reklám következik.
5: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
6: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
4: Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Reklám.
7: Reklám.
8: Válasz te is a leghatékonyabb hirdetési lehetőséget, a rádiót. Kérd egyedi ajánlatainkat, írja marketingkukac@radiodabas.hu e-mail címre.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.

Rádiodobos az otthon hangja, ez volt Nagy Bogi, és amire voltam jó. Sokan azt gondolják, hogy a Maneskin egy olasz szó, pedig valójában dán eredetű. A zenekar basszusgitárosa Victoria De Angelis félig dán származású, és ő javasolta a nevet egyébként, ami magyarul amúgy holdfényt jelent, így egyszerűen. A banda utcazenészként indult Róma Macskaköves utcáin, majd az olasz X-faktorban tűntek fel, de az igazi áttörést a 2021-es Eurovíziós Dalfesztivál győzelme hozta el számukra. Azóta stadionokat töltenek meg világszerte, és olyan legendákkal is együtt dolgoznak, mint Iggy Pop, vagy éppen Tom Morello. Most pedig akkor jön is tőlük a Valentine.

0: Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán a Kecskemétet elkerülő szakaszon burkolt jeleket festenek. A munkálatok miatt a 73-as kilométernél több kilométeres torlódás alakult ki.
1: Kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről. Biztosított a kerozin ellátás a nyári szezonra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Felmenő rendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán. Lannár Judit a pedagógus képzés kivezetését azzal indokolta, hogy ott nincs megfelelő intézményi keretben. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem ér. Számukra biztosítják, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett befejezhessék. Nagyobb lefedettséget, gyorsabb eljutást kínál majd az utasoknak Budapesten és az agglomerációban a július elejével megújuló éjszakai hálózat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Emlékeztettek, az éjszakai közlekedési rendszer átfogó megújítására legutóbb közel 20 évvel ezelőtt került sor, ezért a hálózat ma már csak részben tükrözi a megváltozott utazási szokásokat és a nappali közlekedési rendszer fejlődését. A BKK széles körű társadalmi egyeztetés után vezeti be az új rendszert július 1-jéről 2-ára virradó éjszaka. Az átalakítással a főváros egészét lefedő, az agglomerációban élők igényeit is kielégítő, jól áttekinthető hálózat jön létre, amely a belvárosból és a Nagykörút térségéből a fő közlekedési tengelyek mentén minden városrész számára biztosítja az eljutást. A Budapest Airport vezérigazgatója szerint biztosított a kerozin ellátás a nyári szezonra. A magasabb ár nem jelent hiányt. A gyorsabb utasáramlás érdekében új, szélesebb biztonsági folyosókat is kialakítottak. A magasabb ár nem jelenti azt, hogy hiány lenne, mondta a Budapest Airport vezérigazgatója. A beszállítóktól be tudják szerezni a kellő kerozin mennyiséget, a drágulást pedig végső soron a légitársaságoknak kell beépíteniük a jegyárakba. Hozzátette, a kerozinnak csak egy kisebb része származik a közel-keletről, ami az árakra van hatással, de nem az ellátás biztonságára, írja a Telex. A repülőtér a nyári csúcsforgalomra is készül, ahol idén is növekedésre számítanak, miután 2025-ben 19,5 millió utast szolgáltak ki. Az Európai Bizottság üdvözölte, hogy Szlovénia péntektől megszüntette a Horvátországgal és Magyarországgal közös belső schengeni határain korábban bevezetett ideiglenes ellenőrzést. A ljubljanai kormány döntése alapján a rendőröket visszavonták az érintett határátkelőkről, az okmányellenőrzéseket pedig célzott rendőrségi intézkedések váltják fel a határ mentén és az ország belsejében is. Magnus Brunner, az Európai Bizottság migrációért felelős tagja, az X közösségi oldalon üdvözölte Szlovénia döntését. Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A nyugatias szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, délután 25 és 30 fok között alakul.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: 4 óra után járunk 3 perccel, folytatódik a nyári hangulat, nem sokára az is kiderül, mi kerüljön ma este a vacsoraasztalra, addig viszont maradnak a legjobb zenék. A következő percekben velünk lesz a Mike and the Mechanics, Steady Swims, most pedig indítjuk az órát David Guettával és a One Republic-kal.
3: A 70-es,
2: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas,
3: az otthon hangja. Let's make tonight.

Rádiódobos az otthon hangja, túl nagy a szívem Péli Barnától, és vannak dalok, amelyek annyira erősek, hogy időről időre új életre kelnek. A Papa Was a Rolling Stone először 1970-ben kelt világsikeri útra és turnéra, és egyébként mindenféle toplista meghódítására, majd közel két évtizeddel később George Michael nyúlt a dalhoz, és elkészítette a saját verzióját, a hosszú, sejtelmes bevezető és a különleges hangulat miatt az egyik legizgalmasabb feldolgozása pályafutása során, hogy jön is George Michael a Papa Was a Rolling Stone.

0: Hol vagy?
1: Otthon.
0: Úton.
1: Munkában.
0: Mindenütt veled van.
1: 93.4. Rádió Dabas.
2: Hi, this is Ariana Grande.
0: Együtt a legjobbakkal.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik. Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án

rádiódobos az otthon hangja. Ugye a hétvégén megtörte a csendet, mármint a győzelmek elmaradásának tekintetében Lewis Hamilton, a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, ugyanis végre valahára győzelmet tudott aratni a Ferrari színeiben is, két éves győzelmi kényszere után. Na most, elég sok statisztika látott napvilágot, ezeket nagyjából mindannyian hallottuk, de van egy pár, amit még mindig nem fogytunk ki, ugyanis a 41 éves Hamilton a Ferrari történetének 41. futamgyőztese, utána az már csak habatortán, hogy a hétszeres világbajnok jelenlegi hátrány az egyéni pontversenyben 41 pont. Michael Schumacher, vagy Mihály Schumacher, így is mondhatjuk, első futamgyőzelme a Ferrari-nál hol máshol, mint Barcelonában történt, egyben a Scuderia Ferrari 106. futamot győzelme volt, Lewis Hamilton első Ferrari-s futamgyőzelme nyilván Barcelonában, a brit pályafutásának 106. ilyen jellegű sikere. Még mindig van egy, Hamilton a Forma 1 történetének egyetlen versenyzője, aki a 20-as, 30-as és a 40-es éveiben is versenyt tudott nyerni. Na most egyelőre ennyi, aztán meglátjuk, hogy még van-e belőle.

0: megfőzi helyetted?
1: Nem. De néhány jó ötletünk azért még lehet.
0: Gyorsan elkészíthető, tartalmas, ínycsiklandó vacsora tippek.
1: Ételízesítő.
0: Jó ízű, gasztronómiai percek.
2: Készítsünk egy nyárias finomságot, sajtos kapros cukkini fasírtot. Reszeljünk le 1 kg cukkinit, sózzuk meg, majd hagyjuk állni körülbelül 10 percig, hogy kiengedje a levét. Ezután alaposan nyomkodjuk ki, majd keverjük össze két tojással. 3 gerec zúzott fokhagymával, 20 deka reszelt sajttal, liszttel, zsemlemorzsával és egy csokor apróra vágott friss kaporral. Egy kevés borssal még ízletesebbé tehetjük. Ha elkészül a massza, formázzuk meg belőle kisebb lepényeket, majd forró olajban süssük őket néhány perc alatt szép arany barnára. Az eredmény kívül ropogós, belül puha és szaftos lesz. Tálalhatjuk cacikivel, fokhagymával, tejfőlel, vagy akár egy könnyű joghurtos mártogatóssal is.
1: Ételízesítő. Fűszerezett pillanatok.
0: A Rádió Dabas gasztronómiai iránytűje.
1: Minden délután 3:45-kor a 93.4-en.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: Korábban az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán burkolt jelfestési munkák zajlottak, ezért a 73-as kilométernél több kilométeres torlódás alakult ki.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, mondta a MÁV vezérigazgatója. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten, Novel, Noticias,
4: Novinky,
3: News.
4: Magyarul és érthetően
3: hírek.
2: A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, a MÁV-nak pedig az a feladata, hogy ehhez minden támogatást biztosítson, mondta a MÁV vezérigazgatója Budapesten a Magyar Vasúti Személyszállítás kezdetének 180. évfordulója alkalmából tartott sajtóeseményen. Hegyi Zsolt kiemelte, a 19. században a technológiai tudás megosztás és az információ áramlás fogalmát még nem ismerték, mégis hamar eljutott Magyarországra az akkori világ leginnovatívabb gazdaságfejlesztési és mobilitási eszköze, a vasút. Elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. A fenntartó képviselőjeként visszavonom dr. Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását, írt a Facebook oldalán Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az okokról így fogalmazott. A minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. Már közel 500 nyári gyermektábor betelt országszerte, noha a vakáció még el sem kezdődött. A tábor figyelő adatai szerint ugyan még mintegy 900 tábori turnus foglalható, a legtöbb helyen már csak korlátozott számú férőhely maradt. A legnépszerűbbek idén is a sporttáborok, ezeket az angol nyelvi és a kaland táborok követik a jelentkezések alapján. A családok valamivel több mint fele napközis tábort választ, még 46% az ott alvós programokat részesíti előnyben. A gombelemek lenyelésének veszélyeire figyelmezteti a szülőket a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, miután egy hétben belül 4 gyermek került be a kórházba nyelőcsövébe szorult gombelem okozta sérülésekkel. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint a gyermekek közül 3-nál lehetséges volt az endoszkópos eltávolítás, közülük azonban az egyik gyermek olyan súlyos károsodással érkezett, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A negyedik esetben a sebészek nyaki műtéti feltárással távolították el az idegen testet. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik. Luxusautókat is lefoglaltak Pest vármegyében. 4 gyanúsított letartóztatásáról döntött a bíróság annak az ukrán-magyar gyógyszerhamisító hálózatnak az ügyében, amely éveken át illegális készítményeket értékesített Európa szerte. A nyomozók a rajtaütések során közel 1 milliárd forint készpénzt, luxusautókat, hajót és más nagyértékű vagyontárgyakat foglaltak le. A hatóságok szerint a bűnszervezet tagjai nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeztek és rendszeresen szállítottak tiltott szereket külföldre. A Pest megyei szadai hálózat tagjainál házkutatást tartottak. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda készpénzt, nagyértékű karórákat, jetskit, valamint hajót is lefoglalt, ahogy luxusautókat is, amelyek között volt Rolls-Royce, Porsche és Ferrari is. Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A nyugatias szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, délután 25 és 30 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
4: A régió leghallgatottabb rádiója.
1: Szép nyári délután 5 óra után is folytatjuk itt az Otthon hangján. Fejest ugrunk a kultúra órájába, de természetesen ezúttal is csak a legjobb zenékkel. Érkezik hozzánk Justin Timberlake, Király Viktor, és most pedig indulunk Pitbull-lal.
4: Az ország szívében.
3: Együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Dabas.
3: Az Otthon hangja.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: A rockzene egyik legnagyobb ikonja Freddie Mercury előtt tiszteleg a Freddie the Exhibition című nagyszabású kiállítás, amely a Magyar Zeneházában látható. A tárlat a Queen legendás énekesének életét és zenekari pályafutását mutatja be, Dennis a Rogan brit fotográfus 4 évtizedet felölelő képein, valamint mintegy 500 különleges relikvián keresztül. A látogatók többek között színpadi jelmezekkel, kézzel írt dalszövegekkel, arany és platina lemezekkel, valamint Freddie Mercury személyes tárgyaival is találkozhatnak. A kiállítás két fontos évfordulóhoz kapcsolódik. Freddie Mercury 2026-ban ünnepelné 80. születésnapját, emellett 40 éve annak, hogy a Queen budapesti Népstadionban adott koncertet, amely a vasfüggöny mögötti korszak egyik emlékezetes kulturális eseményeként tart számot azóta is. Az interaktív elemekkel és audio kommentárral kiegészített tárlat végigköveti Freddie Mercury életének és művészi pályának legfontosabb állomásait, miközben a Queen legismertebb dalai is felcsendülnek, 2027. február 28-áig látogatható.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: 120 éve született Vásárhely Győző, vagyis Viktor Vasarely, az Opárt világhírű mestere, akivelnek művei szó szerint megmozgatják a tekintetünket. A jubileum alkalmából a Vasarely 120 címmel nagyszabású kiállítás nyílt a Szépművészeti Múzeumban, amely augusztus 16-áig látogatható. A tárlat végigvezet Vasarely pályáján a magyarországi kezdetektől a párizsi sikereken át egészen addig, amikor az optikai és a kinetikus művészet egyik legismertebb alakjává vált. A kiállításon jól ismert és ritkán látható alkotások is szerepelnek, így igazán átfogó képet kaphatunk arról, milyen is volt a magyar gyökerekkel rendelkező művészből a 20. századi vizuális kultúra egyik meghatározó alakjává válásnak fénypontjai és csúcspontjai augusztus 16-áig Vasarely 120.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
4: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
5: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Változott az önkormányzati képviselői hivatás megítélése az elmúlt években. Az ittas vagy bódult állapotban lévő sofőröket ellenőrzik a rendőrök. Beüt a 30 fokos kánikula.
7: Hírmondó.
8: Rólunk szól.
7: Régiónk hírei.
8: Első kézből.
7: Első kézből.
6: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. Változott az önkormányzati képviselői hivatás megítélése az elmúlt években, hiszen míg korábban nagyobb respektje volt ennek az önként vállalt feladatnak, ma egyes képviselők nem veszik komolyan a munkájukat, véli Sipeki Zsolt, Dán-Szent Miklós polgármestere. A képviselői munka hátránya, hogy sok olyan dologgal kell foglalkozni, amivel a lakosság többsége nem szeret. Az pedig újabb kérdés, hogy kell-e tiszteletdíj ezért a munkáért.
9: Ami 2002-ben egy önkormányzati képviselőtestületbe bekerülni, az, hogy is mondjam, csak egy önkormányzati képviselő, az egy tiszteletben álló személy, vagy nem lehetett akárki önkormányzati képviselő, és komolyan vették az emberek ezt a tevékenységet. Időközben nyilván átalakult a világ, tehát egyre kevesebb respektje van ennek a közéleti tevékenységnek, mert ebből előnyöket igazából nem lehet élvezni, hanem dolgozni kell, és olyan dolgokon kell vitatkozni, olyan dolgokra kell energiákat, agysejteket elégetni, amelyekkel az emberek többsége nem akar foglalkozni, inkább szórakozik, vagy dolgozik és bevételre teszhet. Mi pedig a politikával foglalkozunk, ami alapjában véve egy pozitív jelentéstartalmú szó, közdolgaival, foglalkozást, elmélkedést jelenti. Tehát nem annyira népszerű ma már az önkormányzati képviselői mandátum megszerzése. Én úgy látom, és más, mint 2002-ben volt. Nagy kérdés egyébként, hogy most ezért a tevékenységért kell-e tiszteletdíj. Tehát egy akkora településen, mint Dán-Szent Miklóson, a képviselők, bizottsági tagok kapnak valamiféle nem nagyot, nem kell itt arra, de azért annak vannak járulékai, meg stb., és ebből az éves összegből mondjuk lehet egy klassz rendezvényt csinálni, vagy lehet vásárolni településen, mint Dán-Szent Miklóson, a képviselők, bizottsági tagok kapnak valamiféle nem nagyot, nem kell itt arra, de azért annak vannak járulékai, meg stb., és ebből az éves összegből mondjuk

0: és Trogel nevezésű program keretében. Az egyhetes ellenőrzés célja a közlekedés biztonság javítása, valamint az ittas vagy bódult állapotban történő járművezetés visszaszorítása. A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy már kis mennyiségű alkohol is jelentősen ronthatja a vezetési képességeket. Az alkohol hatására lassulhat a reakcióidő, romolhat a koncentráció, valamint pontatlanabbá válnak a jármű biztonságos irányításához szükséges mozdulatok. Mindez növeli a balesetek kockázatát, ezért a hatóságok fokozott ellenőrzésekkel igyekeznek megelőzni a tragédiákat. A közlekedési szabályok betartásának fontosságát jól mutatja a Road Poll legutóbbi Two Wheelers elnevezésű akciója is, amely során a Pest vármegyei rendőrök a kétkerekűvel közlekedőket ellenőrizték. Az akció fókuszában a kerékpárosok, a segédmotoros kerékpárral és a motorkerékpárral közlekedők álltak. Az egyenruhások közel 400 esetben intézkedtek, és elsősorban a bukósisak használatát, a láthatósági felszerelések viselését, a világító berendezések működését, valamint a hatósági jelzések szabályszerű alkalmazását vizsgálták. Az ellenőrzések során csak nem 250 közlekedési szabályszegést tártak fel. 12 esetben világítás nélkül közlekedtek a járművezetők, 14-en bukósisak nélkül vettek részt a forgalomban, 6-an a kötelező hatósági jelzést nem használták, míg 3 kerékpáros fényvisszaverő ruházat nélkül közlekedett. A rendőrség szerint a fokozott ellenőrzések célja nem a büntetés, hanem a balesetek megelőzése és a közlekedők biztonságának növelése.
1: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
2: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
1: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
2: www.radiodabas.hu-ra.
3: Lelátó extra.
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Budi Nagyközség önkormányzata tájékoztatott arról, hogy átadásra került a Kazinczy Ferenc általános iskola és az AMI megújult rekordtáns sportpályája. A beruházás az Aktív Magyarország program keretében nyert támogatásból és Budi Nagyközség önkormányzatának támogatásából valósult meg. Az országos iskolai sportpálya felújítási program 2026 tárgyú pályázati forrásból rekordtán burkolatos sportpályák kialakítása Budi Nagyközségben. Az átadó ünnepségen jelen voltak az Aktív Magyarország képviselői és a kivitelező képviselői is. Projekt keretében a meglévő szilárd burkolatú sportpálya 2 rétegű, öntött gumiburkolatot kapott. A munkálatok során a felületjavítása, a vízelvezetés biztosítása és a rétegrend újjáépítése történt. Az általános iskola számára a rekordtempája kiemelten fontos és mindennapi mozgás biztosítása érdekében. A multifunkcionális pálya többféle sportolásra alkalmas, felfestése és több sportágnak megfelelő. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
0: Szerdán napos, gomoly felhős időre számíthatunk elszórtan záporokkal. A nyugatias szél megélénkül. Tovább melegszik az idő, 30 fok körüli kánikula valószínű. Köszönöm a figyelmet!
5: Társadalmi célú reklám következik.
6: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
7: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
5: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: Reklám.
8: Reklám.
9: Válasz te is a leghatékonyabb hirdetési lehetőséget, a rádiót. Kérd egyedi ajánlatainkat, írja a marketing@radiodabas.hu e-mail címre.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Június 20-án ismét életre kelnek a múzeumok. Érkezik a múzeumok éjszakája, amikor országszerte több száz helyszínen és több ezer program várja a látogatókat. A kiállítások mellett koncertek, gasztronómiai programok, családi és gyermekfoglalkozások, tálatvezetések, workshopok és számos interaktív élmény teszi különlegessé az estét. Érdemes már most tervezni, hiszen ezen az éjszakán a múzeumok egészen más arcukat mutatják meg, és számos olyan helyszín is megnyitja kapuit, amelyeket máskor nem látogathatunk ilyen formában.

0: Két kamion koccant az M5-ös autópályán Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán. A 79-es kilométernél a külső sávot lezárták, a helyszínen is miatt pedig már mintegy 2 kilométeres torlódás alakult ki, így aki arra közlekedik, számolja hosszabb menetidővel.
1: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
0: Ha pedig estére a foci világbajnokság helyett más izgalmakat kerestek, akkor érdemes lehet a Filmmániára kapcsolni, hiszen ma este 9 órától érkezik minden idők egyik legnagyobb akciófilmje, a Terminátor 2, az ítélet napja. A legendás alkotásban Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton és Edward Furlong főszereplésével elevenedik meg James Cameron korszakalkotó története. A film egy olyan jövőt mutat be, ahol a Skynet nevű mesterséges intelligencia háborút indít az emberiség ellen, és egy új, minden eddiginél veszélyesebb Terminátort küld vissza az időben, hogy megölje a fiatal John Connort. Az emberek azonban nem maradnak tétlenek, és ők is visszaküldenek egy Terminátort, hogy megvédje a jövő ellenállásának vezetőjét. Én pedig ezzel búcsúzom is mára, köszönöm, hogy velem tartottatok, és hogyha tehetitek, maradjatok továbbra is az Otthon hangján, este 7 órától és holnap reggel 5 órától a Térségi Napló vasárnapi adását hallhatjátok újra, reggel 6 órától pedig már a TikTokkal várunk benneteket. Én Hajdroli voltam, jövő héten újra találkozunk, vigyázzatok magatokra, szép estét kívánok, ciao.

0: legközelebb is kulturkáljon velünk. Koncertek, kiállítások, színház. Nálunk biztos a valódi kultúrdózis, hogy a szellemi hiány sose lehessen diagnózis.
1: Országosan megállt az albérlet árak emelkedése, átadták az év kerékpárútja díjat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Országosan megállt az albérlet árak emelkedése. Veszprémben azonban továbbra is mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki kiadó lakást keres, írja a veol.hu. A KSH és az ingatlan.com lakbérindexe szerint májusban országosan nem változtak a bérleti díjak az előző hónaphoz képest, Budapesten pedig minimális 0,2%-os csökkenést mértek. Éves összevetésben ugyanakkor még mindig drágulás látszik. Országosan 5,6% a fővárosban, 4,9%-kal emelkedtek az árak. Veszprém továbbra is az egyik legdrágább vidéki albérlet piac, ahol a június elejé kínálat alapján egy kiadó lakás medián bérleti díja havi 195 000 forint. Átadták az év kerékpárútja díjat. Az év kerékpárútja címért indított szavazás lényege, hogy folyamatosan felhívják a figyelmet az országban meglévő bringa utakra, és visszategyék a kerékpározást oda, ahová való, a hétköznapi életünkbe. Hangoztatta a Rákospatak menti kerékpárút táblaavató ünnepségén Karácsony Gergely a 17. kerületben. Az immár 7. alkalommal az Aktív Magyarország programban meghirdetett év kerékpárútja szavazást idén az Alavár megyei Szent Péterfölde kör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút nyerte el. Ahogy a főpolgármester a rendezvényen fogalmazott, a Rákospatakot minden arra teremtette, hogy egy nagyon jó bringázható út legyen. Forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport az idén, és hangsúlyozta a Budapest Airport vezérigazgatója háttérbeszélgetésen Budapesten. Felidézte, 2025-ben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren 19,6 millió utast szolgáltak ki, 2 millióval többet az előző évinél. A megnövekedett forgalmat zökkenőmentesen bonyolították le. Tavaly a nyári hónapokban, júniusban, júliusban és augusztusban mintegy 5,5 millió utas fordult meg a budapesti reptéren, az idén növekvő forgalommal számolnak. A vezérigazgató ismertette, hogy tavaly Budapestről 45 légitársaság kínálatában 154 célállomás szerepelt. Az idén 49 légitársaság 166 célállomásra közlekedik a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről. Azonnali, soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az M1-es autópályán pénteken hajnalban történt tragikus baleset kapcsán. Vitézi Dávid azt írta a Facebookon, hogy a vizsgálatot különösen az autópályát üzemeltető koncessziós társaság által alkalmazott, és jelenleg is érvényben lévő forgalomterelésekre tekintettel rendelte el. Egyúttal szeretném őszinte részvétemet kifejezni az elhunytak családjának, fogalmazott a miniszter. Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A nyugatias szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, délután 25 és 30 fok között alakul.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Sztereó.
6: Sztereó.
5: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
6: de témázunk veled,
5: és rólad is beszélgetünk.
6: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
5: rejtélyek és megoldások.
6: Sztereó.
5: Sztereó.
7: A Sztereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.

0: te vagy a legjobb barátom.
1: www.radiodavas.hu.
2: Ha akarod, a világon bárhol hallgathatod.
1: www.radiodavas.hu.

0: Ilyen volt a reggel.
1: Már is kezdődik a Stereo Omnét a 93.4-en az otthon hangján. Ordasi Brigi vagyok, velem szemben pedig Jutasiné Klein Kitti, Albert és a polgármester asszonya. Szia, jó reggelt, köszöntelek a stúdióban.
2: Szia Brigi, köszönöm a meghívást és köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Természetesen a Facebookon élőben lehet végig kísérni a mai adást, és lehet kérdéseket is feltenni, amit a 29.562.2-re is várunk. Kezdjük egy fontos dátummal. Ugye itt adás előtt már beszélgettünk arról, hogy június 9-én volt 2 éve annak, hogy bizalmat szavazott neked Albert Irsa. Volt egy kis nosztalgia? Visszatekintettél erre az elmúlt 2 esztendőre?
2: Igen. Hát aznap reggel így tudatosult bennem, hogy hoppá, tehát 2 év, és hát a legkedvesebb és a legközelebbi kollégám, aki a kampányfőnököm is volt, így rá is írtam rögtön, hogy hát akkor boldog évfordulót nekünk, és megemlékezünk erről az elmúlt 2 évről. Ugye egy különleges helyzetben volt Magyarország 2 évvel ezelőtt, hiszen június 9-én voltak a választások, és október 1-én léptünk be tényleges munkába, de az abban eltelt néhány hónapban is felkészültünk, és például én is arra emlékszem, hogy bejártam így többször a hivatalba. Én ugye akkor már önkormányzati képviselő voltam, és ott a kollégákkal beszélgettünk. Egy nagyon izgalmas időszak volt, mindenki aggódott, hogy most ki maradt, ki nem maradt, hogy fog átalakulni itt az egész önkormányzati rendszerünk. Nagyon hálás vagyok minden kollégának, hiszen nagyon-nagyon sokan régről együtt dolgozunk az önkormányzatban. Egy nagyon hihetetlen, intenzív időszak volt ez a 2 év. Nem könnyű velem együtt dolgozni, mert hogy én 1000 fokon tudok égni, és nem biztos, hogy mindenki felveszi ezt a tempót, sebességet, de köszönöm a rugalmasságát mindenkinek. Összecsiszolódunk, még most is csiszolódunk, néha sokkal lassabb a rendszer, mint ahogy én ezt szeretném. Ebbe nekem is néha lassulnom kellene. Igyekszek én is változni, de egy nagyon aktív időszak van mögöttünk. Köszönet a képviselőtestületnek. Én nagyon hálás vagyok azért, mert szerintem egy nagyon jó testülete van az Albert Irsa városának. Párt független, tehát attól függően, hogy ki milyen színnel, vagy egyesülettől, vagy pártól került be, mi a nagy politikát a testületbe nem vittük be soha. És ez azt gondolom, hogy jó döntés is volt. Nem függetlenként indultam, mindig vállaltam, hogy milyen színben, hiszen én a Keresztény Demokrata Néppártnak voltam az országban, úgymond az egyedüli, hogy egyedül indultam a párt támogatásával, jobboldali konzervatív nézeteket vallok, attól függően, hogy nekem is vannak kritikus megjegyzéseim, gondolataim, és ezt akár többször hangoztattam is a megfelelő helyen, nyilván nem mindenki hallotta meg az én véleményemet, de a munkánkban, az önkormányzati munkában mindig a város az első, és a lakosság az első, és ez a továbbiakban is így lesz. A legutóbbi képviselőtestületi ülésünkön, ugye itt most egy hihetetlen időszak után vagyunk, ország felfokozott hangulatban volt az elmúlt hónapokban, és azt gondolom, hogy most már a választásokat, a nagy parlamenti választásokat követően is azt lehet mondani, amit egyébként a parlamenti képviselőnk is mond, Hende Máté, hogy teljesen független. Itt most az a lényeg, hogy minden városban a választó kerületeknek, körzeteknek legyen jó, és most ebben bízunk is, hogy valóban az önkormányzatoknak talán változnak a jogkörei, talán visszakapunk olyan fontos ügyeket, mint az építéshatóság, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne Albert Irsa esetében is. És hát rengeteg mindent tervezünk. Az elmúlt évben is rengeteg fejlesztésünk volt, a testületnek kitűzött célja volt, ami nekem is a programomban, a polgármesteri programomban, évente egy új játszótér megújuljon, vagy létrejöjjön, illetve legalább egy közparkot kialakítsunk, vagy felújítsunk. Tavaly évben ugye a policiáparkunk tudott megújulni. 2 játszóterünk, az idejében is majd fogunk nyilván beszélni arról, hogy már egy játszóterünk megújult, egy parkfelújítást is hamarosan elkezdünk, és hát köszönet minden civil szervezetnek, akik ebben a 2 évben mindig ott voltak, és a lakosságnak, mert például a tavalyi strandnyitásunk volt egy olyan lakossági összefogás, ami én azt gondolom, hogy országosan is példaértékű, amikor nem azt nézzük, hogy ki hogyan, mit nem tud segíteni, hanem azt nézzük, hogy mit tudunk hozzátenni. Tehát én nagyon hálás vagyok. Bízom benne, hogy a lakosság is úgy érzékeli, értékeli az elmúlt 2 évet, hogy egy pozitív irányba haladunk. Egy polgármesternek, de ez minden polgármester biztos elmondja, soha nem 8 órából áll a munkaideje, hanem kicsit nem erős túlzás, azt mondja, 24 óra, de akár 24 óra lehet, mert volt, hogy a katasztrófa védelem éjjel 11:30-kor hívott fel, és 5:30-kor már hajnalban ugyanúgy indult a munka mondjuk a strandon. Tehát én a szívem lelkem beleteszem, néha a család már mondja is, hogy meg kéne állni, de ezt vállaltuk. erre esküdtettünk a képviselőtestülettel közösen, hogy 2029-ig mi Alberti és a érdekeit fogjuk minden áron képviselni.
1: Ilyennek képzelted el ezt a munkát? Azért két év távlatából már az ember látja a mélységeket, a magasságokat, és egyfajta konklúziót tud vonni.
2: Ugye volt egy előzménye, hogy képviselő voltam, tehát 2019-től azért nagyjából tudtam, hogy mi egy képviselő feladata. Sokkal nehezebb, tehát nem fogok hazudni, mert mindig azt szoktam mondani, hogy két pont között a legrövidebb az egyenes. Sokkal nehezebb. Talán az embereknek is sokat változnak, türelmetlenebbek, ami érthető, mert egy hihetetlen rohanásban, nyomásban élünk, és néha jó volna kicsit több pozitív visszajelzést kapni, mert mondjuk kiírok egy pozitív hírt, és alatta biztos, hogy 100 negatív is jön, és mit kéne még. Talán az nehezebben viselem azt, hogy sokkal kritikusabbak az emberek, vagy úgy érzem, hogy kritikusabbak, hogy semmi sem jó néha, de azért igyekszünk. És akkor aztán jön egy telefonhívás egy lakostól, most például hétvégén útburkolati jeleknek a felfestése zajlott, és akkor egyéb más problémával küzdködtünk, és akkor jön egy hívás, hogy hálásan köszöni, hogy az egyik utcába felfestettük a záróvonalat, mert hogy ez mennyire jó. És akkor ugye az ember azt érzi, hogy na jó, akkor most is volt egy mélypont, de akkor azért valaki értékelte ezt. Nehezebb, mint gondoltam.
1: Mire vagy a legbüszkébb az elmúlt két évből?
2: A legbüszkébb a kormányablakunkra vagyok, mert hogy ez egy olyan korábbi ígéret volt a városnak közel 10-15 éven át, ami nem valósult meg, de mindig elhangzott, és igen, amikor ott átvágtuk a szalagot, akkor úgy, és úgy végig sétáltam a kormányablakunkon, akkor ugye azért könnyes lett a szemem, hogy ezt megcsináltuk, sikerült, rengeteg munka volt benne, rengeteg egyeztetés, és mondjuk amikor az első sorszámot lehúztuk, akkor ugye azért azt éreztem, hogy mégis bármi történjék, mert az emberrel bármikor bármi történhet, akkor az volt, hogy ez itt lesz.
1: Akkor kanyarodjunk is rá a fejlesztésekre, hiszen átadtátok a kormányablakot, volt itt szó játszótérről, és egyéb fejlesztések is történtek a városban, amiről beszélnünk kell.
2: Hát igen, ahogy jeleztem, itt a kormányablak volt, április 9-én adtuk át, és abból azóta eltelt időszakban május végén forgatott nálunk a Magyarország Ma magazin műsor, és akkor mondták azt, hogy több mint 4500 ügyintézés volt ez alatt a pár hét alatt, tehát óriási a látogatottsága. Nagyon sokáig bizonyítanunk kellett azt, hogy valóban szükség van Alberti és egy kormányablakra. Ez azóta többszörösen bebizonyosodott, hogy nagyon-nagyon nagy szükség volt rá, illetve a néhány héttel ezelőtt adtuk át a megújult Alkotmány utcai játszóterünket, ez teljes mértékben önkormányzati finanszírozás volt. Alberti Ésának ugye, ahogy tavaly is beszélgettük, ugye két rész van, az Alberti és az Ésai rész, és persze sokan-sokan emlegetik az új telepi, a vasúton túli részt, de azt gondolom, hogy itt én ezt semmiképp nem kezelném külön, mert Alberti és Ésa most már Alberti Ésa, idén 76 éve, viszont az Alberti részen van egy olyan részünk, ahol volt egy nagyon régi játszótér, és ez azt gondolom, hogy nagyon szépen megújult. Ott ugye vannak más terveink is a játszótér melletti területtel, hiszen azt is tudjuk, hogy, és legutóbb is beszéltünk róla, hogy már a kulturális központunkat is kinőttük. A lakosság számunk hihetetlen mód növekszik. Ezt ugye az óvodánkban, meg az infrastruktúráinkban látjuk, hogy nem feltétlenül tudjuk követni. Az agglomerációból egyre többen költöznek ki. Egy szerethető kisváros, ez is volt a magazin műsorban a szlogen, és valóban így érezzük, csak próbáljuk felvenni az ütemet mindennel. Az iskolákban is, és az iskolánkban is volt egy fejlesztés, ez is egy nagyon szép közös összefogás volt a ceglidi tankerülettel. Közösen egy műfüves pálya került kialakításra, átadás, egy nagyon-nagyon régi, még az én gyerekkoromban és meglévő bitumenes pálya volt, nagyon veszélyes is volt már, és az iskola igazgatója megkereste a tankerületet, akik nagyon nyitottak voltak, segítőkészek nagyobb részben. Ők is vállalták a beruházás költségét, önkormányzatunk 7,5 millió forinttal támogatta, illetve kettő vállalkozó is közülük, aki nagy mértékben anyagiakban, illetve munkában is támogatta ezt a beruházást, köszönet érte. Ott is önbüszkeség volt, hiszen a Testedik Sámuel Általános Iskola a legnagyobb iskolája Albertésának, több mint 800 gyermek jár oda, ott is folyamatosan nő a gyermekszám, illetve ugye van még egy evangélikus és katolikus iskolánk, ott is nagyon szép, de nyilván ott már adottak voltak ezek a lehetőségek, és viszont a Testedik iskolában is sikerült egy fejlesztést így elérni. Amit viszont hamarosan kezdünk, az a Kossuth Park felújítása lesz. Ilyenkor néha így ránk néznek Albert és Aiek is, hogy de hát hol van az a Kossuth Park? Az Árkád üzletsorral szemközti kis parkunk, ahol emlékmű is van egyébként, és most ezt kezdünk majd felújítani, illetve hát rengeteg. Tehát most egy olyan, mindig azt gondoljuk, hogy nyári időszak, ez majd egy kicsit talán a pihenésről fog szólni, de ahogy itt van előttem a legfrissebb pénteken megjelent újságunk, ebben is írjuk, hogy ez a nyár nem a pihenésről fog szólni, hanem még több munkánk lesz, és elkezdődnek az útfelújításaink. Ebben van egy nagyon közös munkánk is a Magyar Közúttal, a Bicskei út, illetve több kis utca teljes felújítása. Elkezdődik a P+R parkolónk bővítése, egy skatepályát is elkezdünk kialakítani, illetve a Táncsics úti iskolánknál parkolókat fogunk kialakítani, tehát ez a nyár a munkáról fog szólni.
1: Pályázatok, beruházások egyéb téren van, ami említésre méltó, vagy most még mindenki egy kicsit kivár, még mindenki egy kicsit pihen ezt illetően?
2: Van olyan beadott pályázatunk, amire még várakozunk, de optimisták vagyunk, hiszen én mindig pozitív vagyok, reménykedek mindig abban, hogy választ is kapunk rá, illetve hogy a skate pályánk, amit kivitelezünk van, illetve pumpa pályázat, én mindig bajba vagyok, elnézést is érte. A sportcsarnokunk mellett ott ugye egy pályázatból nyertünk, és az önkormányzat részt tesz mellé. Ez abszolút pályázati forrásból van, illetve ugye a meglévő P+R parkolónk bővítése, ami a Somogyi Béla utcai részen van, itt főleg az albertisei lakosoknak érdekes ez, hogy most melyik parkolóról beszélünk, ott pedig a versenyképes járások programon keresztül kaptunk 80 millió forintot, és ebből fogjuk bővíteni. Viakoloros, több mint 40 parkolóhelyel fog bővülni ez a terület. Itt egy kicsit izgalmas volt, néhány héttel ezelőtt a MÁV-val eléggé határozott tárgyalásokat folytattunk, itt köszönöm is Hende Máté parlamenti képviselőnek a működését, segítségét, mert nem volt egyszerű, de megoldottuk ezt is, és ott is reménység szerint itt a nyár folyamán már elkezdődnek, és be is fejeződnek majd a munkák.
1: Természetesen erről is beszámolunk majd itt az Otthon hangján, innen fogjuk folytatni, Jutasi Néklein Kittivel, Albert és a polgármester asszonyával, majd ragyatok velünk.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Aranykorona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Aranykorona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Társadalmi célú reklám következik.
6: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk, ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
7: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
5: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Reklám.
8: Reklám.
9: Válasz te is a leghatékonyabb hirdetési lehetőséget, a rádiót.
10: Kérd egyedi ajánlatainkat.
9: Írja a marketingkukac@radiodabas.hu e-mail címre.
7: Bízásából.
5: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Reklám.
8: Reklám.
9: Válasz te is a leghatékonyabb hirdetési lehetőséget, a rádiót.
10: Kérd

0: Ilyen volt a reggel.
1: Folytatjuk a sztereót itt a 93.4-en az otthon hangján. Vendégünk továbbra is Jutasinék Lein Kitti, Albert Irsa polgármester asszonya. Pont így adáson kívül beszélgettünk arról, hogy reméljük, hogy lassan már ideigra jó idő, és tényleg berobban a nyár, mert hogy megnyitott az Albert Irsai strand új donságokkal és csodás környezettel várja idén is a látogatókat. Mesélj nekünk egy picit erről.
2: Hát valóban így van, minden évben nagy izgalommal készülünk a strandnyitásra, és ebben az évben pláne izgalommal készültünk, hiszen 40 éve lesz az, hogy egy teljes szezonon átnyitva volt. Itt több kisebb vita volt erről, hiszen maga a strandfürdőnk szintén összefogásban 1983 és 85 között épült. 85-ben volt nyár végén az átadás, de a teljes szezonon át történő működés az 1986-ban volt. Tehát 40 éve van egy teljes szezonos üzemeltetése, és erre az évre így azt gondoltuk, hogy egy ilyen jubileumi évet rendezünk. Több mindennel, volt eddig már egy strandfesztiválunk, a jubileumi strandfesztivál, két napon keresztül, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jól sikerült, nagyon köszönöm a fesztivál szervezőinknek, hiszen itt a területet biztosítottuk, és megbíztunk egy külső szervezőt a fesztivál lebonyolításával, köszönet érte, illetve bevezettük a szezonbérletet, ez képviselői javaslatra történt, és nagyon jó javaslat volt, hiszen többen vásároltak is már ilyen bérletet, és hát nyilvánvalóan a nyári szezonban is több programmal készülünk. Tavaly is volt filmvetítés, ami óriási sikernek örvendett, és idén is lesz. Hamarosan strandok éjszakájára készülünk, és hát éjszakai fürdőzés elindul júliustól, tehát így mindenre is készülünk. Most leginkább a jó időt várjuk, bár hétvégére azt ígérik, hogy itt lesz a kánikula 36 fok, úgyhogy mindenkit nagy-nagy szeretettel hívunk és várunk az Albert Irsai fürdőbe, ahol reméljük, hogy az idejében is jó szezont zárunk. A tavaly évben több mint 34 ezer látogatója volt a strandunknak, ez évről évre egyébként növekszik, a tavaly évben is szép számmal növekedett az előző évhez képest, és hát idén akkor minimum 35 ezer látogatónak örülnénk. Egyébként a maga a strandfesztiválon például a vasárnapi napon 1100 fő lépett be a strandra, tehát egy ilyen hatalmas érdeklődés volt. Nyilván akkor egy nagyon kedvezményes jegyi ár is volt, de azt gondolom, hogy a belépő jegyeink sem drágák. Próbáltuk úgy kialakítani, hogy mindenkinek jó legyen, és hát bizakodunk abban, hogy az idei szezon is egy jó szezon lesz.
1: Gondolom, a helyi lakosok szívesen látogatják a strandot, de a környező településekről, illetve talán távolabbról is bevonzátok az érdeklődőket.
2: Tavaly éve vezettük be azt a jegykategóriát, hogy helyi lakos és nem helyi lakos. Nyilvánvalóan ennek vannak előnyei és hátrányai. A helyi lakos nyilván örül, hogy kedvezményesebben tud belépni, a nem helyi pedig nyilván egy kicsit úgy érzi, hogy hát akkor ő most idejött és többet kell fizetni. Amit el tudunk mondani, és így teljes képet kaptunk a tavalyi évben, hogy nem feltétlenül helyi lakosok használják, tehát ez a 60-40 megoszlás, tehát körülbelül a belépők 40%-a volt helyi lakos, és 60%-a nem helyi lakos, amiért külön köszönet jár, hiszen ez azt jelenti, hogy az ország több pontjáról is nagyon széles volt a skála, tehát nem az volt, hogy Pilis vagy Nyíregyháza, tehát hogy a közeli községek, városokból érkeznek, hanem messzebbről, sokkal messzebbről érkeznek hozzánk, leginkább a gyógyvíz miatt, ami ugye tudjuk, hogy nagyon-nagyon sok betegségnél segít, úgyhogy köszönet a látogatóknak, és bízom benne, hogy az idejében is rengetegen fogják igénybe venni. Természetesen leginkább annak örülünk, és azt gondolom, hogy ez lenne a legnagyobb cél, hiszen önként vállalt feladatként üzemeltetjük a strandot, óriási szervezéssel, hogy a helyiek minél többször vegyék igénybe.
1: Szeretik egyébként a helyiek a strandot, ugye most itt számokról beszéltünk, de mégiscsak az, hogy kvázi újjáélett ez a strand, beszéltünk itt már arról is, hogy nem nyit ki a strand, aztán mégis kinyitott, és a helyieknek köszönhető, hogy kinyitott.
2: Igen, azt gondolom, hogy mindenképp nagyon szeretik, meg az egyik legnagyobb értéknek is tartják Albert és esetében. Tehát azt nem szabad soha elfelejteni, hogy gyógyvíz az egy óriási ajándék és óriási érték, amit nekünk becsülnünk kell. Arról nem beszélve, hogy ahogy említettem, 83 és 85 között az elődeink saját kezükkel építették. Pénzt, időt, energiát beletéve önkéntesként. Pontosan ezért nekünk mindent el kellett követnünk tavaly is, idén is, jövőre is, mindig, minden képviselőtestületnek, hogy ez a strand működjön. Arról már vannak különböző vélemények, hogy hogyan lehetne ezt fejleszteni, mert természetesen, ha volna 1,5 milliárd forintunk, akkor nagyon könnyedén mondanám, hogy fedetté tesszük télen-nyáron használjuk. Jelenleg most nincs ilyen forrásunk, de azért bizakodó vagyok abban a tekintetben, hogy az Európai Uniós források között hát ha lesz olyan pályázati lehetőség, amivel tudunk majd élni, mert ezzel mindenképp kellene.
1: Erről beszélgetünk majd annak idején, most azonban, ha már a Strandfesztivált említetted, akkor folytassuk egy-két programmal, hiszen az elmúlt időszakban is volt jó néhány, vendégeskedtetek is, és hát a közeljövőben is sok érdekességgel várjátok az érdeklődőket.
2: Igen, hát ugye elmúlt már volt tájházak napja nagyon nagy sikerrel, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak is köszönöm ott a munkáját, illetve a Művelődési Ház dolgozóinak, volt gyereknapunk is természetesen, ugye ez mindig nagyon fontos, pedagógus nap, amikor megköszönjük pedagógusainknak a munkáját, hihetetlen jó érzés olyankor együtt lenni és kicsit kikapcsolódni, egy kis szuper előadást is hallhattunk meghívott előadótól, és ami most előtt, illetve hát az elmúlt héten voltunk ugye a Laska Fesztivál, Cegléd város meghívására Albert Irsa volt az idei Laska Fesztiválnak a vendégvárosa, ahol igyekeztünk legjobb tudásunk szerint bemutatni a városunkat. Nagyon rövid időnk volt, mert nem hónapok teltek el a felkéréstől, kicsit meg is voltam ijedve, hogy hogyan tudjuk mi ezt néhány hét alatt megoldani, elvállaljuk-e a felkérést, elvállaltuk. Nagyon-nagyon jól sikerült, nagyon sok szervezés volt mögötte, és ami meg külön öröm volt, hogy a főző csapatunk, ami nem volt óriási csapat, mi most voltunk először főzőversenyen a Laska Fesztiválon, úgyhogy ilyen kemény 4 fővel ott főztünk, miközben a 15-20, tehát ilyen hatalmas nagy múltja van, hát ugye 2003 óta tartják a Laska Fesztivált, tehát óriási múltja van, és őszinte leszek, milyen kis kezdőként mentünk, de egy harmadik helyet elvittünk.
1: Gratulálok,
2: a Laska levessel, itt köszönet Rubiné Halmi Magdikának, egyébként aki ceglédi születésű lány, de albertisai, és Magdika megfőzte, az apukám, ahogy szerette laskalevest, és tényleg fantasztikus, finom is volt, jó is volt, és hát harmadikak lettünk vele, tehát akkor jövőre innét kell majd tovább fejlődnünk, illetve programokkal is készültünk. A gerjeparti fúvós egyletünk, ugye Albert Irsának egyik szívemcsücske egyébként, a férjem nagyon-nagyon sokáig zenélt is velük közösen, illetve a zeneiskolánkban díjnyertes táncos lányaink vannak, hihetetlen jó zongoristáink, zenészeink, úgyhogy próbáltunk egy ilyen kis zenei blokkokkal bemutatkozni. Nagyon-nagyon sok mindent lehetett volna ugye még a dalos kör, tehát rengeteg olyan lehetőség van, amit még lehetett volna, de nyilván időkereteink voltak, helykeret is volt, tehát egy kis színpadon tudtunk bemutatkozni, illetve hát a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat nagyon finom kapusznyikkal várta az érdeklődőket, tehát tényleg ilyen nagyon próbáltunk minél több mindennel menni és bemutatkozni Albert Irsáról. Ami még majd előttünk van, itt a időszakban is. Ugye most következik, ezen a héten lesz a Szent Iványi tűzgyújtásunk a Mirelit Parkban, ahova szintén bízom benne, hogy sokan ki fognak látogatni, gasztroudvarral készülünk, előadókkal, kisebb koncertekkel, gyerekprogramokkal is, illetve augusztus 20-án tavaly kezdtük el az augusztus 20-ai piknik megszervezését. Ugye ez egy szabadtéri filmvetítés, mindenki hozta a plédjét, kis székét, egy helyi cég zsíros kenyeret ajánl föl limonádéval, de bárki bármit hozhatott. Egy hihetetlen jó kis délután alakult ki itt augusztus 20-án, úgyhogy abban bízom, hogy idén is több százan ki fognak látogatni, mert tavaly is több mint 300 fő kijött, és azt gondolom, hogy egy ilyen szintén nagyon jó közösségépítő lehetőség volt, közös filmnézés, és előtte pedig volt egy nagyon jó kis városismereti játék, úgyhogy ott még a gyerekeket is nagyon jó be tudtuk vonni, úgyhogy ebben is bizakodom. És hát ugye, amit nagyon sokan várnak, lesz egy street food fesztiválunk is, amit szintén mi a helyszínt biztosítjuk. 10 évvel ezelőtt Albert Irsán volt az első street food fesztivál, utána elmentek Albert Irsáról, és most visszajönnek, és Albert Irsán lesz, ugye ott komplett szervező társaság van, ott mi területet adunk, de biztos, hogy nagyon-nagyon sokan el fognak jönni. Viszont amiért a legnagyobb szervezésünk az a városnapunk lesz, ami messzinek tűnik, mert szeptember, és szeptember első hétvégéje, viszont egy csettintéssel fog elmúlni. Most itt mondom a gyermek hallgatóink, nem hiszem, hogy vannak, de kedves gyerekek, mondanám, hogy a szünidő, ahogy elkezdődik, olyan hamar fog befejeződni, és el fogunk érkezni a városnapunkra, ahol az idejében azt gondolom mindkét este olyan előadót sikerült hívnunk, akik nagyon nevesek, pénteken Charlie fog élő koncertet adni, szombaton pedig a Vagasi Brothers Company, úgyhogy azt gondolom, hogy nem lesz hiány a programokban, és tényleg próbáltuk a színvonalat is minél jobban, minél magasabbra tenni, bizakodom benne, hogy rengetegen kijönnek, a jó időt rendeljük hozzá.
1: A jó idő reméljük, hogy garantált lesz, reméljük, hogy a szünidő alatt is jó idő lesz, erről is beszélgetünk, majd egy kicsit visszakanyarodnék így ennek a apropóján a pedagógus napra, hiszen számos díjazott volt, és ha már díjazottak, akkor úgy láttam a Facebook oldalatokon, hogy a polgárőrség két kiemelt tagját is díjazták az elmúlt időszakban.
2: Így van, mindig örülünk annak, amikor olyanokat díjaznak, akiknek a munkáját nem mindig vesszük észre. Mert olyan természetes dolog az, hogyha egy útlezárás kell egy rendezvényhez, akkor ott vannak a polgárőreink. Vagy természetes dolog az, hogyha egy tűzeset van, akkor azonnal szólnak a polgárőreinknek, vagy ha életet kell menteni, vagy keresni kell valakit, akkor is ott vannak. Önként a szabadidejükbe időt, pénzt, energiát nem kímélve, úgyhogy valóban van két díjazottunk, köszönjük az ő munkájukat. Őszinte ezek én magam is például a közösségi média felületéről tudtam meg a díjazottakról, úgyhogy így ezúton is gratulálunk nekik, és valóban köszönjük a munkájukat. Ugyanígy, ami szerintem még nagyon fontos, és mindenképp meg kell említenünk, az az önkéntes tűzoltó egyesületünk, akik bizony nem egy esetben szintén életet mentenek, szintén állandóan ott vannak és segítenek, úgyhogy nekik is óriási köszönet jár, hiszen ők is néhány éve szerveződtek újra, és őket is próbáljuk maximálisan segíteni. Például az ő esetükben most szeretnének egy tűzoltó szertárat építeni, amihez próbálnak pályázati támogatást is igénybe venni, illetve az önkormányzatunk is közvetlenül támogatja, illetve ha itt most lehet ezt mondani, akkor minden hallgatótól azt szeretném kérni, hogy a sok kicsi sokra megy, hogy segítsük őket, támogassuk. 1000 forint is, sok-sok 1000 forintból nagyon könnyen meg tudna épülni a tűzoltó szertáruk, mert már tűzoltó autójuk lett, az is szintén ilyen közösségi összefogásból, de most tűzoltó szertárra szeretnének gyűjteni, úgyhogy a önkéntes tűzoltóinkat kérem, hogy aki teheti, támogassa. Illetve ami még itt előttünk van, és szintén nagyon fontos Albertésre esetében, és talán azzal még nem is találkoztál te sem, illetve a hallgatók sem feltétlenül, hogy van nekünk egy horgásztavunk is, ami bizony a Malomtó Horgász Egyesület tulajdonában van, és bizony az aszály, ez egy állandó örök téma most már, ugye nagyon-nagyon meleg van, a talajvízszint csökken, és igazándiból a tavaly évben nagyon meg voltunk ijedve, hogy a horgásztavunk kiszárad. Aztán sikerült itt most így szépen erre az időszakra újra megjelent, van már vízünk, de bizony elkezdett újra apadni, és itt is szeretnénk majd a horgásztavunkat megmenteni. Én már kiszámoltam, mindig ilyen számolós vagyok, hogyha csak 10 000 fő 1000 forinttal támogatná, akkor már megint mennyivel előrébb lennénk, hiszen ott is egy nagy beruházásra lesz szükség ahhoz, hogy megmentsük a horgásztavunkat. Tehát most egy kicsit így jöttem hozzád nagy szeretettel, és közben itt rögtön kérem a hallgatókat, hogy amikor van lehetőségük, akkor akár pár 100 forinttal is, de támogassák akár a tűzoltóinkat, akár a horgásztavunkat majd, mert ugye ezekre az összefogásokra szükség van.
1: Reméljük, hogy akkor legközelebb, amikor hozzánk jössz, akkor már arról tudunk beszámolni, hogy az a sok 1000 forint már gyarapszik ott az horgásztó, illetve az önkéntes tűzoltóság számláján. Kanyarodjunk rá, vagy kanyarodjunk vissza egy kicsit a nyárra. Parlagfű szezon, és hát gondolom a táborokkal zárunk, hiszen rengeteg tábor lesz majd Albert is, én is nem sokára kicsöngetnek, kezdődik a vakáció, és bár azt említetted, hogy gyorsan el fog reppenni, azért a szülőknek ez a 10 hét leszervezése, megszervezése elég nagy gondot szokott okozni.
2: Igen, emlékszem erre, most már az én fiam 21, a lányom 19 éves lesz, de abszolút átérzem annak a súlyát, amikor a nyári szezon eljött, a nyári szünet, és akkor így összenéztünk a férjemmel, hogy oké, akkor hogy vesszük ki felváltva a szabadságunkat, amit egybe-két hetet akkoriban mi még nem is kaptunk, de hogyan tudjuk ezt koordinálni. Mi szerencsések voltunk, mert mindkét oldalról a nagyszülők segítettek, tehát ilyen könnyedén meg tudtuk oldani. Rengeteg táborunk lesz. Itt a hallgatóknak is mondom, hogy ugye most jelent meg az albertésai híradó, online is elérhető, és ugye most ezt a képviselők elkezdték kihordani, ugye mi saját magunk hordjuk az adott körzetbe. Egy kis türelmet is kérünk, hogy ha hirtelen szombaton nincs még a postaládába, akkor még egy hetet kérünk, hogy mindenkihez eljusson, hiszen minden képviselő elkezdte hordani a körzetébe. Benne van, rengeteg tábor van, az önkormányzat is szervez egyébként tábort, de lovastábor, egyházi táborok, ilyenkor már néha talán az az érzésünk is van, legalábbis nekem, hogy régen nem volt ennyi tábor, tehát, hogy nekünk sokkal nehezebb volt megoldani, most rengeteg lehetőség van, itt mindig attól függ, hogy nyilvánvalóan anyagiakban hogyan bírják ezt a családok, hiszen azért egy-egy tábor költséges, tehát mondjuk nyilván a háromszori étkezést minimum biztosítani, azért ott programokat, felügyeletet, helyszínt, tehát, hogy azért ez egy nem egyszerű dolog, de az önkormányzat is szervez tábort, tehát oda is lehet jönni, és bárhova lehet menni, a sportegyesületben is szerveznek, a szakosztályokon belül, tehát én nagyon bízom benne, hogy mindenki megtalálja gyermekének a legjobb tábort, és hát abban is bízom, hogy jól fogják érezni magukat a gyerkőcök.
1: Lesz idő egy kicsit a pihenésre, ugye említetted, hogy azért sok minden van a nyárra is, nem lesz nagyon leállás, de azért mégiscsak regenerálódnia kell a szervezetnek, a testnek és a léleknek egyaránt.
2: Hát most nyilván hallatszik is a hangomban, hogy az elmúlt pár hétben egyszerűen egy sima megfázásból nehezen tudok kijönni. A házi orvosom utasítására azt kell mondanom, hogy igen. Tehát regenerálódni kell. Gyakorlatilag nem látjuk még ezt, hogy mikor tudunk megállni. Hosszabb hétvégéket tervezünk a családdal is. Már a gyermekeim nem velem, mert nagyok, de a férjem mindenképp velem tervezi a hétvégéket eltölteni, hogy ez mennyire lesz lehetőségünk rá, bízom benne, hogy néhány alkalommal lesz. Köszönöm is neki a türelmét, segítségét, megértését. Ezt így azért mondom el, mert szerintem sokszor elfeledkezünk a háttérországról. Mondom így, itt a polgármesterek, illetve a vezetők elfeledkeznek arról, hogy ahhoz, hogy tudjunk vezetni egy várost, és tudjunk akár bármi munkában vezető pozíciót betölteni, ahhoz kell egy biztos pont, aki legyen egy feleség, egy férj, legyenek azok a gyerekek, és legyenek olyan barátok, akik ott vannak és segítenek. Én még nem látom a szabadságomat, ezt mondtam is, hogy jelenleg én még nem terveztem be szabadságot, mert hogy most valóban rengeteg minden fog elindulni, beruházás, és egy beruházás például nem említettem, de most ezt így utólag még így a végén, ha belefér, megemlítem. Van nekünk egy havária tározós beruházásunk egyébként, ami a legnagyobb úgymond, hiszen közel 400 millió forintos, és ugye ez elindult már, és most járunk már annál a szakasznál, hogy 5 hét múlva reménység szerint el is fog készülni. Ugye ez a szennyvíztisztító telepünk melletti beruházás, itt Tóth Zoltán elnök úr, a Városfejlesztési Bizottság elnöke, aki itt a projekt összefogója egyébként, és hát itt most is egy kooperációról érkeztem ide hozzátok, ez minden héten van, és most leszünk itt egy véghajrában, ez egy havária tározó lesz, illetve egy puffer tartály fog kialakulni, amivel még a szennyvíz kapacitásunk nem növekszik, de azokra az esetekre, ami korábban előfordult, hogy hirtelen lezúduló nagy mennyiségű eső csapadék esetén túl terhelté vált a szennyvíztisztító telepünk, ez a probléma meg fog szűnni, és egyébként köszönöm is itt a Dakömnek is az együttműködését, mert hogy nyilvánvalóan itt a szolgáltatónak, az önkormányzatnak, a kivitelezőnek, tervezőnek egy nagyon-nagyon szigorú együttműködésben kell dolgozni, és ez is ez a beruházásunk. Itt ez már annyira automatikusan megy egyébként, hogy valószínűleg azért sem említem, mert hogy itt tényleg mint kés a vajban működik, és megy a beruházás, és egyébként néhány héten belül pedig elindul majd reménység szerint a próbaüzem.
1: Legközelebb akkor erről is beszélünk, és reméljük, hogy arról is, hogy sikerült azt a pár napot beiktatni. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és velünk indítottad a napot.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Vendégünk itt az Otthon hangján, Jutasi Néklein Kitti Albert és a polgármester asszonya volt. Köszönjük.
3: Ezek voltak a reggel témái.

0: A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére. Megújul a MÁV Plus app. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően hírek.
0: Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi és 13,5%-kal a tavaly májusi szintől, ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az otthon start program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Megújul a MÁV Plus app. Egyszerűbb utazástervezés, könnyebb nemzetközi jegyvásárlás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid leszögezte, a Magyar Vasút fejlesztése érdekében nem csak a kocsik vagy a pályák szintjén kell hatalmasat előrelépni, hanem a digitalizáció és az utastájékoztatás területén is. Ennek egyik legfontosabb lépése, hogy alapjaitól gondolják újra a MÁV Plus applikációt, amely bár esztétikusabb az elődjénél, a funkciók és a használhatóság terén eddig inkább visszalépést jelentett. Ez egy hosszabb folyamat része lesz, tette hozzá, de addig sem tétlenkednek, megpróbálják a jelenlegi alkalmazást folyamatosan fejleszteni és felhasználóbarátabbá tenni. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9-től 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő jár művezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zábor, zivatar is kialakulhat. A nyugatias szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, délután 25 és 30 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tények, álláspontok, meghatározó személyiségek.
2: Közélet magas fokon, a teljesség igényével.
1: Térségi napló a 93.4-en.
4: Szép napot kívánok a hallgatóknak. Ordasi Brigi vagyok, és ez a Térségi napló, a Rádió Dobos magazin műsora. Mai adásunkban elmerülünk a mesék világában, az első vecsési mese konferencia apropóján, majd érkezik egy önismereti könyv a Halászboldizsár városi könyvtárból. Már is kezdünk, tartsanak velem!

0: Községi Napló a 93.4-en.
1: Különleges eseménynek adott otthont a Vecsési Bálint Ágnes Kulturális Központ. Itt került megrendezésre ugyanis az első mese konferencia 2026. június 10-én. Az alkalom során számos aspektusát megvizsgálták a jelenlévők a mesének. Az első vendég Kiszeli Ágnes, a Ciruka Bábszínház igazgatója volt.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Itt vagyunk az első mesekonferencián a Bálint Ágnes Kulturális Központban, és Kiszei Ágnessel, a Ciruka Bábszínház igazgatójával, rendezővel beszélgetek. Köszöntelek a műsorban.
3: Jó napot kívánok.
1: Nagyon izgalmas előadáson vagyunk túl. Beszélgettünk a mesékről, a bábszínházról, a színházi élményről. Hogy látod, mi a feladata a bábszínháznak?
3: Bábszínház ma is érvényes. Ez egy nagyon fontos megállapítás, mert nagyon sokan kérdezik tőlünk, hogy a mai gyerekek, akik már mobiltelefonon, meg digitális eszközökön nőnek fel, illetve a figyelmüket néhány másodpercre lehet lekötni, hogy hogyan tudnak végignézni egy bábszínházi színházi előadást. Hát úgy, hogyha érvényes dolgot csinálunk, amihez kapcsolódni tudnak, amivel együtt tudnak menni, akkor ez nem kérdés, hogy ez a képesség még létezik bennük, hála Istennek. Úgyhogy egyetlen egy dolgunk van, érvényes és jó színházi előadásokat csinálni. És arra a kérdésre válaszolva, hogy mi a feladata a bábszínháznak, ha jól emlékszem, ez volt a kérdés. Hát az, hogy közvetítsük a meséket, hiszen a mesék régen nem gyerekeknek szóltak, hanem felnőtteknek alapvetően, és az volt a feladatuk, hogy olyan erkölcsi és morális útmutatásokat közvetítsenek a hallgatók felé, amelyekre azt gondolom, hogy ma is szükség van, tehát alapvető emberi értékekről szólnak a mesék, és én szerintem nagyon fontos szerepet kellene, hogy játszon a mai ember életében, és függetlenül attól, hogy gyerekről vagy felnőttről van szó.
1: Beszéljünk akkor ezekről a mesékről, szó volt klasszikus mesékről, kortárs történetekről, élő történetekről.
3: Hát az én kedvenceim a klasszikus mesék, akár népmesék, vagy Grimm, Andersen és egyéb mesegyűjtők meséi, hiszen azoknak a forrásai is tulajdonképpen szájhagyomány útján lelhet tűek fel, amelyeket ugye akár a Grimm testvérek összegyűjtettek és átdolgoztak. Bábszínházunkban mindenféle mese megtalálható, a klasszikus és a kortárs mese is. Azt gondolom, hogy mind a két fajtának létjogosultsága van. A klasszikus meséknek talán azért, mert pontosan az az útmutatás, a világunk megértését és megismerését segítő útmutatás, amelyeket ezek a klasszikus mesék gyönyörűen közvetítenek, ezek fontosak valamennyünk számára. Hát a kortárs mesék pedig azért, mert elengedhetetlen, hogy az ember tudomást vegyen a környezetéről is, tehát megismerjük a kortárs költőket, írókat, és egyébként remek mesék születnek, és főleg olyanok is, amelyeknek szintén akár népmesei, vagy klasszikus mesei motívumait lelhetjük fel egy modern köntösbe burkolva.
1: Nagyon izgalmas témákat dolgoz fel a színház, ami nem feltétlenül jellemző egy bábszínház repertoárján, vagy egy gyerekszínház repertoárján. Gondolok itt a halál fogalmára, az elmúlás fogalmára, vagy éppen a válásra.
3: Igen, ezeket a témákat is nagyon fontos érinteni, mivel a gyerekek a mindennapokban találkoznak vele. Amikor a Csomótnindör című előadásunk készült, amely a családi egység felbomlását, illetve a válást veszi nagyító alá, természetesen a gyerekek nyelvén fogalmazva, akkor például magunk is utána jártunk, hogy minden harmadik házasság végződik válással, tehát, hogy igenis érinti a gyerekek többségét ez a téma, és ha a gyerekek egy mesei környezetbe helyezve és mesei szimbólumokkal megfogalmazva találkoznak ezzel a témával, illetve a mesén keresztül próbáljuk elmagyarázni a gyerekeknek, hogy ilyenkor mi történik egy családon belül, vagy a szülők között, ez nagyon nagy segítséget tud adni nekik, és akár ugyanígy az elmúlás, a halál is, amely egyébként főleg a népmeséknek egy azt gondolom, hogy központi témája, tehát, hogy szinte valamennyi népmesében lehet találkozni ilyen vagy olyan módon a halál gondolatával. Például mi a Báb Színházban egy német szerző Ulf Stark meséjén keresztül, Gabi és a repülő nagypapa, ez az előadás címe. Halál az elmúlás témáját is nagyon fontosnak tartjuk, hiszen a gyerekek ezzel is nap mint nap találkoznak, akár egy családtag elveszítése során, vagy akár csak egy kis állat, egy kedvenc kis állat elveszítése során, és hogy igenis ebben a témában is segítséget kell kapniuk, hogy ilyenkor mi történik, hogy hogyan tudják ezt feldolgozni. És azt gondolom, hogy a katarzis, amit adott esetben egy néző, akár gyerek vagy felnőtt, megélhet egy előadás megtekintése során, az nagyon komoly segítséget adhat bármilyen élethelyzet vagy probléma feldolgozásában, megértésében.
1: Hogyan változott, ha változott az elmúlt években a Báb Színház? Mindenkiben él egy klasszikus kép, ha Báb Színházról beszélünk, de azért 2026-ban ettől kicsit elrugaszkodhatunk már.
3: Igen, hát a klasszikus kép az szerintem az, hogy valami fakanálbábokkal ott bohóckodnak egy paraván mögött. Ezt most csak azért merem így kimondani, mert mi is nagyon sokszor találkoztunk egy ilyen emlékképpel, főleg felnőttek részéről, és Báb Színházunk pontosan emiatt indított 2004-ben egy felnőtt sorozatot, pontosan annak érdekében, hogy a felnőtt közönséggel megismertessük a mai Báb Színházat, a mai Báb játszást. És amikor elérkezett az az évad, hogy csak Báb Színházi előadásokat tűztünk műsorra, természetesen vendégek közreműködésével, tehát az országban akkor fellelhető felnőtteknek is érvényes és sokat mondó báb előadásokat hívtunk meg. Akkor úgy jöttek ki a felnőtt nézők az előadásokról, hogy úristen, ők nem is gondolták, hogy ma a Báb Színház erről szól, mert igen, valamennyien a Manocska és Mazsola emléképével, vagy maximum Kemény Henrik Vitéz Lászlójának az emléképével érkeztek, és akkor közben a színpadon meg izgalmas kortárs előadásokkal találkoztak Báb Színházi eszközök használatával. Tehát, visszatérve a kérdésre, rengeteget változott a műfaj Magyarországon is. Ez egyrészt köszönhető a vidéki amatőr báb együtteseknek a hivatásossá válásával, amely a 80-as évek második felében indult el, illetve köszönhető az egyetemi képzésnek is, amely során már több osztály hagyta el az egyetemet, bábszínészek, illetve bábrendező szakos hallgatók is, és az új generáció érkezése abszolút nyomon követhető a műfaj fejlődésének a szempontjából.
1: Fedezzük fel újra a Báb Színházat, Irány Kecskemét és a Círóka Báb Színház. Kiszáj Ágnesre köszönöm szépen.
3: Én is nagyon köszönöm, és mindenkit szeretettel várunk.
0: Térségi napló a 93.4-en.
1: Maradunk Vecsésen, az első mesekonferencián, ahol Bajzát Mária mesepedagógus is jelen volt, és szokás szerint mesélt. Nem is akárhol.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Itt vagyunk Vecsésen a mese konferencián, Bajzát Máriával beszélgetünk az előadást követően. A mesékről volt szó természetesen, hogyha veled beszélgetünk, akkor ez a fókusz, és hát örök kérdés, hogy miért is fontos mesélni. Mi a mese 2026-ban?
4: Mese az a lehetőség gyereknek, felnőttnek, nőnek, férfinak, fiatalnak, öregnek, amiben megtalálhatja saját maga számára neki szóló üzenetet, amiből megtanulhat élni, amiből sikerülhet a saját életében hőssé válni, és hogyha a kognitív funkciók felé is elfordulunk, akkor amitől bővül a szókincse, amitől ő maga is történetmesélővé és alkotóvá válhat, amitől a képzelete szárnyalni kezd, amitől kapcsolódni tud önmagához és a világhoz.
1: Mennyire mesélünk manapság a gyerekeinknek, mi a tapasztalat?
4: Nagyon sok dolgunk van még ezzel, nagyon sok feladata van minden szülőnek, pedagógusnak, közművelődési szakembernek, felnőttekkel, gyerekekkel foglalkozó szakembereknek, hogy tudatosítsuk minden felnőttben, hogy tulajdonképpen ő az, aki közvetíteni tudja a történeteket, és az a dolga, hogy napi rendszerességen meséljen a következő generációnak, mert pillanatnyilag a családok kétharmada, 3-10 éves gyereket nevelő családok kétharmada egyáltalán nem, vagy pedig csak hetente egyszer mesél, és azok a gyerekek, akik ilyen nagyon kevés történeten nőnek föl, óriási kognitív hátránnyal indulnak, és nem csak kognitív hátránnyal, hanem amit az előző kérdésre válaszként elmondtam, a mesélés összes hatása, pozitív, természetes módon fejlődést támogató hatása kimarad az életükből, és hát kimarad egy olyan örömteli és intim élmény is, amire még időskorban is visszagondolhatunk, hogy mikor ki mondott nekünk mesét.
1: Milyen történeteket meséljünk, ha mesélünk, mik legyenek azok, amik közül válogatunk?
4: Miközben én ma itt egész nap a népmeséről mesélünk, hát azért nem tudok mást mondani, mint korosztályos válogatású népmeséket, de természetesen családtörténeteket, ezen kívül kortárs történeteket, klasszikus történeteket, mondjunk verseket, egyáltalán legyen minden nap dedikált idő arra, hogy történeteket mondunk a gyereknek, minél izgalmasabbakat, mindig a korosztálynak megfelelően.
1: Általában a meséről beszélünk, akkor a gyerekeket hozzuk példaként, de egy-két előadásodon voltam, és ott mindig meséltél a felnőtteknek is, és azért itt láttam az arcokat, láttam a könnyeket, láttam a csodálkozó tekinteteket. Csak a gyerekeknek kell a mese?
4: Nem. Népmese nem gyerekműfaj, felnőtt műfaj, felnőttek mesélték felnőtteknek, csak 200 évvel ezelőtt elindultak a gyerekszobák felé, és a tévhit azóta csak erősödött, hogy a gyerekeké kizárólag. A mese mindenkié, a mese egy olyan élő, organikus varázseszköz, amivel utat lehet találni épp úgy a gyerekhez, mint a felnőtthöz is. Nagyon sokszor például családi mese délutánokon tapasztalom azt, hogy a felnőttek is ugyanolyan szívesen hallgatnak történeteket, mint ahogy a gyerekek, és nagyon sokszor, amikor a gyerek már elfárad, mondjuk egy óra után, akkor a szülő az, aki még szeretne maradni, és hallgatni akarja a történetet, mert történetészségünk van. Mindannyiunknak történetészsége van. Nem véletlenül, hogy úgy kezdődik a 21. század egyik legnagyobb függőségét okozó közösségi platform, hogy meséld el a történeted. Mi a te történeted? És nézegetjük egymás történeteid, viszont fontos lenne, hogy a nézegetés mellett mesélgessük is ezeket a történeteket.
1: Mesélj nekünk most azokról a történetekről, amelyek napvilágot láttak nem is olyan régen, és hát biztos, hogy van valami a fiókban, van valami a gondolataidban, ami majd hamarosan napvilágot fog látni.
4: Nem régen jelennek most tulajdonképpen a könyvhét. Is bemutatjuk, már volt egy könyvbemutató, de be fogjuk mutatni a kertünk népmeséit. Nekem most ez egy nagyon fontos fókusz az életemben, hogy a gyerekek, az erdők, mezők, kertek, egyáltalán a bennünket körülvevő élő világ kapcsán szerezzenek történeteken keresztül is tapasztalatokat, hogy fölnőhessen egy olyan generáció, aki meg tudja nevezni az őt körülvevő világ állatait, növényeit, és élő kapcsolatot ápol vele, és a kertünk tulajdonképpen ennek az útnak a folytatása. Van egy kutatásom, vidéki, fővárosi óvodák vettek benne részt, és 6 éves gyerekeket kérdeztünk meg az óvoda udvaron található növényekről. Elképesztő eredményre jutottunk. Az akác, ami a leggyakoribb fa tulajdonképpen, a gyerekek több mint 40%-a számára nem volt megnevezhető, vagy a pitypang. A gyermekláncfű sárga virágként van a megkérdezett 1100 gyerek közül körülbelül 500-nak a szókincsében. És ahhoz, hogy egy gyerek tájékozódni tudjon a világban, ami egyre összetettebb és egyre komplexebb, azokra szavakra van szükség, történetekre van szükség, és ahhoz, hogy ő valóban környezettudatos szemléletet tudjon felépíteni, ahhoz élő eleven kapcsolatra van szüksége a növényekkel és az állatokkal, és a mesék ebben tudnak nagyon-nagyon sokat segíteni.
1: Most tehát találkozhat veled a közönség az ünnepi könyvhéten, és utána mik a jövőbeni tervek, vágyak, álmok, célok?
4: Lesz most egy nagy nyári szünetem, majd június végétől, addig azért nagyon intenzíven dolgozom különböző képzéseken, különböző mesefoglalkozásokon, programokon, és akkor augusztusban pedagógus képzéssel kezdek, és folyamatosan gyakorlatilag onnantól kezdve mindenféle területen mesék, pedagógusok, gyerekekkel foglalkozó szakemberek, gyerekek fogják kitölteni az életemet, és lesz néhány nagyobb utam Erdélybe, tengeren túlra, és természetesen dolgozom a következő könyvemen, aminek most még nem mondhatom a témáját.
1: Reméljük, hogy legközelebb elárulod nekünk, addig is szép nyarat, jó munkát kívánunk neked.
4: Nagyon szépen köszönöm.
1: Vendégünk itt az Otthon hangján Bajzát Mária mesepedagógus volt. Köszönjük!

0: Közösségi napló a 93.4-en.
1: Bölcsesség után kutatva, hét pár bocskort koptatva barangoltak a jelenlévők a Vecsési Mese konferencián június 10-én dr. Rostáns Rita metamorfózis terapeuta segítségével. Hogy mit is fedez a kifejezés, az már is kiderül.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: Itt vagyunk az első mese konferencián a Bálint Ágnes Kulturális Központban, és dr. Rostáns Ritával, metamorfózis meseterapeutával, katasztrófa és krízis kezelő szakpszichológussal beszélgetek. Szia, köszöntelek az éterben.
3: Én is köszöntök mindenkit, aki hall most minket.
1: Mit jelent a metamorfózis meseterapeuta kifejezés?
3: A metamorfózis az egy átalakulást jelent, és hogy mi gyakorlatilag a mesék segítségével szeretnénk elérni azt, hogy valaki egy picit alakuljon, egy picit formálódjon az élete során.
1: Hogy jött ez a fajta módszer a te életedbe? Hogyan találkoztál vele, és mi volt az, ami leginkább megragadott benne?
3: Bondizsár Ildikónak a könyveit azt én gyakorlatilag megjelenésükkor elkezdtem olvasni, szerettem őket, érdekelt, tanítottam is belőle, mert hogy én akkor még a felsőoktatásban dolgoztam pszichológusként, és fejlődés élettannak egy elengedhetetlen része a mesével való foglalkozás is, tehát hogy ez így megvolt. És aztán évekkel később egyszer egy konferencián hallottam őt előadni. Ez a Pálczi Gusztáv gyógypedagógiai főiskolán volt, már lehet, hogy egyetem, mindegy, és ott 300 ember hallgatta az ő előadását, és az előadás közben egyszer csak elkezdett mesélni, és létrejött a mesehallgatási transz. És ezt átélni, az valami csoda volt. Tehát, hogy az ő előadása, akkor az ő meséje, és akkor azt gondoltam, hogy hát ezzel nekem meg kell ismerkednem. És utána néztem, hogy hol indít képzést, hogy van, mint van. Közben jött a Covid, meg minden, amit akarunk, de hogy jelentkeztem és elvégeztem a képzést nálam, úgyhogy így.
1: Miért fontos a mese? Hogy látod?
3: A mese ugye már fejlődési élettani szempontból is nagyon-nagyon fontos. Tehát kapcsolatot építünk, szókincset fejleszt vele, megtart. Tehát, hogy valami nagyon-nagyon fontos dolog, és mindenkinek személyes élménynek kellene, hogy legyen az, hogy már a megszületése előttől, de hogy a megszületésétől aztán mindenki, akár az esti rítusnak a része, de hogy így folyamatos kapcsolat a mesével és a mesén keresztül a szülőkkel, tehát hogy ez kihagyhatatlan. Ez szerintem nagyon-nagyon fontos lenne, és ennek valahogy a visszahozását a közösségbe, mert hogy azt is tudjuk, hogy egy csomó családból ez sajnos kimarad. Tehát, hogy én amikor tanítottam fejlődés lélektant, akkor például nagyon gyakran volt, hogy nem szavakkal hallott meséről kezdtek el beszélni, ami kedvenc mesés, azonnal rajzfilm. Tehát tévében látott rajzfilm, pont. És hát azért gondolom, hogy ez nagyon fontos lenne, hogy visszahozzuk.
1: Hogy állunk most a mesékkel? Azt hallhattuk az előadásodban, hogy egyfajta reneszánszát élik mostanában a mesék.
3: Igen, tehát hogyha azt nézzük, hogy amikor például Ildikó ezt elkezdte, meseterápia kifejezés még nem volt a köztudatban, és már azért ezt a kifejezést mindenki ismeri és használja, és nem csak mi vagyunk meseterapeuták, hanem rajtunk kívül is sokan, tehát hogy ez azért így nagyon, nagyon erősen terjed. De szerintem például az is, hogy létrejött egy hospice munkacsoport, és a hospice-ba meghívtak minket mesélni. És most minket meghívtak a hospice-ba, először a Korányi Kórház hospice osztályára, onnan átkerült ez a budapesti hospice házba, tehát most már a hospice házban is mesélünk. Közben a geriátriai klinikának az ápolási részlegén is mesélnek, már a Semmelweis Egyetemnek a Merényi telep helyén. Tehát, hogy ez így terjed. Most éppen az van folyamatban, hogy a Heinpál Kórházba hívtak minket mesélni, tehát hogy egyre több helyre hívnak, és egyre több helyen szeretnék elérni azt, hogy a mese az része legyen a mindennapoknak, akár például a kórház életében, de ugyanígy idős otthonok életében, börtönökben voltak mesecsoportok. Tehát minden olyan helyzetben, ahol azt gondoljuk, hogy krízisben vannak emberek, nehézségben vannak emberek, gyermekotthonokban, mindig megjelenik a mese, mint egy eszköz arra, hogy ezen a nehézségen valahogy átlendüljenek, vagy tovább jussanak, vagy utat kapjanak, irányt lássanak. És ehhez azt gondolom, hogy nagyon jó eszköz a mese.
1: Hogyan változtatta meg az életedet a mese?
3: Fantasztikus közösségnek vagyok most a része, és iszonyatosan sokat ad az, hogy önkéntesként dolgozhatom a Korányi Kórházban például. Tehát, hogy ez annyit erőt ad, szeretetet ad, jó érzést ad, hogy én ezt tudom csinálni, hogy én képes vagyok arra, hogy valamit adjak a társadalomnak, a közösségnek. kaptam. Nem, más nem visszahat rám az, hogy mennyire jó átélni azt, hogy hatni tudtunk, adni tudtunk valamit a mesékkel. Egy picit könnyebbé tudtuk tenni például itt a betegeknek az életét.
1: Ugye ha mese, akkor általában a gyerekek ugranak be, de te is említetted, hogy hospice házakban, idős otthonokban is fontos a mese. Mennyire bevett szokás manapság, hogy a felnőttek is felismerik a mesék szükségességét, fontosságát?
3: Én azt gondolom, hogy ez is egyre jobban terjed, de hogy most már nem mindig azzal fogadnak, hogy hol a gyerek, akinek mesélünk, hanem hogy elfogadják azt, hogy felnőttek, és felnőttekben is van igény. Tehát, hogy azért tudnak működni a mesecsoportok, a nem tudom, női mesecsoport, hét szépség mesecsoport, szülői válást elősegítő mesecsoportok, mert hogy a felnőttek is azt gondolják, ebből ők kapnak. De volt például egy mesekonferenciánk nekünk is, Noszvajon, ott az utolsó napján egy 100 fős fesztivál volt, ahol csak jöttek az emberek folyamatosan, és persze családok is jöttek, és gyerekek is jöttek, de hogy ott vannak a szülők is velük együtt, és élvezik ezt az egész helyzetet. Tehát, hogy ezek nagyon terjed az, hogy ez már nem csak gyerekműfaj.
1: Van kedvenc mesét?
3: Van néhány mese, amit nagyon-nagyon szeretek, és gyakrabban mesélek, mint a többit, igen. Van ilyen.
1: Egyet tudnál ajánlani a mi hallgatóink figyelmébe, és azt is elárult, hogy miért az az egyik kedvenc?
3: Például nagyon szeretem a Vízhordó asszonynak a meséjét, és azért, mert hogy annyira szép a történetnek a vége, ahogy kiderül, hogy nekünk nem kell tökéletesnek lennünk, nyugodtan hibázhatunk, nyugodtan lehetnek hiányosságaink, apró pontjaink, ahol csöpög a víz egész úton, mert hogy ennek aztán az a vége, hogy de ez a csöpögő víz virágokat öntöz, és így tudnak nőni a virágok például az út szélén. Tehát, hogy merjük felvállalni azt, hogy nem vagyunk tökéletesek. És szerintem ez gyönyörű mese.
1: Ez egy jó végszó volt, úgyhogy mindenkinek jó meseolvasást kívánok, és köszönöm szépen dr. Ostási Ittának, hogy beszélgethettünk.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Maradunk Vecsésen, a mesekonferencián dr. Rostás Rita előadását követően Bagi Márta mesepedagógussal hallgathatott meg a közönség egy beszélgetést a mese az óvodai nevelés témakörében. Íme egy kis eszencia ebből.
0: Térségi napló a 93.4-en.
1: Itt vagyunk továbbra is a Mesefesztiválon, és Bagi Márta mesterpedagógussal, a Magyar Bábjátékos Egyesület elnökével beszélgetünk. Túl vagyunk egy nagyon-nagyon tanulságos beszélgetésen. Ugye a téma a báb volt és az óvoda kapcsolata. Hogy látod szakemberként ezt a relációt, milyen gyakorlati és elméleti tapasztalatokkal tudtad gazdagítani a jelenlévőket?
4: Én nagyon sok mindenben kaptam megerősítést, és nagyon örültem, hogy végighallgattam Bajzett Mária előadását is, ami nagyon fontos volt olyan szempontból, hogy a népmesék fontosságát ismételten felemelte és tudatosította. Én azt gondolom, hogy az óvodapedagógusok körében ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ennek sokkal nagyobb teret kell adnunk. Ugyanis a különböző külföldi animációs filmek, és amihez elsősorban a gyerekek hozzájutnak családokban, ezekkel komolyan versenyeznünk kell a magyar népi kultúrát megerősítendőn.
1: Mi a tapasztalat, mennyire van jelen a báb az óvodákban, a családokban, a nappalikban, a gyerekszobákban?
4: Örömmel mondhatom, hogy van, ahol igen. Ez azt gondolom, hogy elsősorban azon múlik, hogy egyes pedagógusoknak milyen előélete volt, vagy milyen kapcsolata, akár gyermekként, vagy az óvodapedagógusi képzése során mennyire kapott inspirációt arra, hogy ő a bábjátékkal foglalkozzon. Azért kutatni kell őket, és ezeket a jó gyakorlatokat, vagy jó példákat népszerűsíteni, mert nagyon sokan nem mernek a bábjátékhoz, mint műfajhoz, vagy a bábhoz, mint eszköz hozzányúlni.
1: Miért lehet fontos, hogy merjünk hozzányúlni?
4: Azért, mert ahogy itt a délelőtt során elhangzott, elsősorban bábos szakemberektől, ez egy elképesztő eszköz, és olyan módon tudja megszólítani a gyerekeket, és olyan mérhetetlen varázslatot tud okozni a gyermekek napjában, amit alkalmaznunk kell minél többször. Én magam is hangsúlyozom ezt akár hallgatók, akár óvodapedagógusok körében, és amíg gyakorló óvodapedagógus voltam, addig pedig nálunk mindennapos volt. volt a bábjáték.
1: Neked szerelem volt első látásra a báb, vagy hogyan alakult ki ez a kapcsolat így az évek, évtizedek során?
4: Délelőtt elhangzott Kiszeli Ágitól, hogy beválogatták őt kisdobosként az úttörő bábszakkörbe. Az én sorsom hasonló. Nálunk az iskolában volt a kisdobosoknak is bábszakköre, és a felsőtagozatosoknak is, és ott én annyira komoly hatás alatt voltam, ami miatt én azt éreztem, mikor felnőtt lettem, hogy én ezt szeretném folytatni, és lehetőségem volt a Kolibri Színház stúdiójába jelentkezni. Már előtte volt egy olyan időszak, amikor ezt elengedtem, másodszorra felvételiztem, és sokkal akkor azt éreztem, mikor felnőtt lettem, hogy én ezt szeretném folytatni, és lehetőségem volt a Kolibri Színház stúdiójába jelentkezni. Már előtte volt egy olyan

0: tartozó része a Báb Színház a Bábok.
1: Nézhetjük mi is ezt a mozit? Elmondod nekünk, hogy mi volt ez a film?
0: Flashdance. Egy klasszikus, de ott az elszántság, az az akarás, az jött át nekem ebben a formában, és akkor ezt valószínűleg jókor láttam, és utána megszólította a lehetőség, és éltem vele.
1: Hogy látod a jövőt? A pedagógia, a neveléstan, a bábozás relációjában szerinted mifelé tartunk? Mi lesz az, ami várja a felnövekvő generációt e fronton?
0: Én azt gondolom, hogyha kellően tudatosak vagyunk pedagógusok, akkor megkaphatják a gyerekek mindazt, ami így belülről ősi igényként bennük van. Én nagyon-nagyon fontosnak tartom, amit említettem is, hogy a valós környezet megismerése az rendkívül fontos, és oda is ki lehet vinni a mesét, akár egy almás dalt, verset az almafa alatt énekelni, és ott megtanulni, ahogy a répa mesét is a veteményes kertben egymással összefogva kihúzni, illetve én például nagyon szeretem uborkákkal mesélni a sümbalást, hiszen az egy szúrós növény, amikor leszedjük, és nagyon szokták szeretni a gyerekek.
1: Vigyük ki a mesét a természetbe, és bábozzunk. Köszönöm szépen Bogi Mártának, hogy elfogadta a meghívásunkat.
0: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
2: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
3: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Maradunk továbbra is Vecsésen, ahol az első mese konferencián sikerült mikrofon végre kapnom Végvári Viktóriát, a Budapest Bábszínház vezető színház pedagógusát. Hogy mit is rejt ez a titulus? Már is kiderül.
2: Térségi napló a 93.4-en.
1: Itt vagyunk továbbra is az első mesek konferencián és Végvári Viktóriával, a Budapest Bábszínház vezető színház pedagógusával beszélgetek. Az egyik beszélgetés elején mondtad, hogy ha valaki el szeretne merülni a színház pedagógiában, akkor szünetben menjen oda hozzád. Hát most szünet van, úgyhogy miről is van szó, amikor színház pedagógiáról beszélgetünk?
4: Hát a színház pedagógusnak a feladata, most ez a titulus, amivel illetnek minket a szakmában, általában színházpedagógusok hivatásos társulatokban dolgoznak, vagy hivatásos társulatok mellett dolgoznak, és én ezt úgy szoktam mondani, hogy alapvetően egy művészet közvetítő feladatuk, tehát hogy minden olyan esemény a színházban, vagy nagyon sok olyan esemény, ami nem kifejezetten arról szól, hogy megnézzünk egy előadást, hanem azon túl történik, legyen az egy kulisszajáró program, egy feldolgozó foglalkozás, egy előkészítő program, vagy ilyen részvételi színházi műfajok, azokkal foglalkozik a színházpedagógus. Nálam annyi a specialitás, hogy ráadásul nekem ez a Bábszínházban van, tehát hogy a bábos művészet közvetítés nagyon-nagyon fontos a számomra.
1: Miért olyan fontos, honnan jött ez a szerelem, miért pont a Bábszínház?
4: Hát egy kicsit fura gyerek voltam, és szerintem ez mindenkinek innen ered. Én ezt szoktam mondani, hogy én egyáltalán nem szerettem színházba járni gyerekkoromban. Egy dolgot szerettem ebben a műfajban, az a Kemény Herik vásári bábjátéka volt, tehát hogy ez volt az egyik. A másik pedig az, hogy nagyon tudtam idegesíteni édesanyámat azzal, hogy kaptam szép hajasbabát, meg kaptam szép játékokat, és én a üres flakonokat tologattam ide-oda a végtelen mennyiségben. Szerintem valahol ez innen indul.
1: Hogyan alakult át ez a szegmens az elmúlt években, hiszen óriási fejlődési ívet járt be szerintem a Bábszínház is, és most már kicsit el tudunk vonatkoztatni a Kemény Herik féle paravános Bábszínháztól.
4: Bár teszem hozzá, hogy nem kell. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos a vásári bábjátéknak a szerepe és a funkciója a mai napig, meg hát Magyarországon ez a tradíció. De tény az, hogy az utóbbi évtizedekben elértük azt, most is dolgozunk rajta, hogy bár a báb az tényleg az óvodás gyerekeknek az alapvető színházi műfaja, de ez nem áll meg itt. Tehát a báb egy formanyelv, ami bárkinek szól, és az nagyon fontos, hogy a felnőtteknek is nagyon érvényes művészeti forma. Hozzáteszem pedagógusként, hogy az óvodásoknak viszont az alap színháza a Bábszínház.
1: Mennyire nyitottak a mai óvodások a Bábszínházra? Mi a tapasztalat?
4: Hát az óvodások, ami nincsen semmi gond, ők nagyon szeretik ezeket az előadásokat, nagyon élik, nagyon tudják. Szerintem azért ez marad ez a dolog, hogy az opisok nagyon szeretik a Bábszínházat.
1: És egy kicsit feljebb menünk a generációknál.
4: Én azt mondhatom, hogy a Budapest Bábszínházból, ugye mi elkezdjük a 3 éveseknél, és a felnőtteknek is tulajdonképpen már komplett repertoárunk van, hogyha valaki nálunk nő fel, tehát hogy így elkezdi és megy folyamatosan, akkor semmiféle probléma nincsen, de hát pont a színház pedagógiai műhelynek a munkája például azt segíti meg, hogyha valaki 12 évesen jön először Bábszínházba, akkor azért el tudja magába helyezni valahol ezt a műfajt, vagy ezt a fajta formanyelvet.
1: Ennyire van benne a társadalomban, hogy a báb az tulajdonképpen nem korosztály kérdése?
4: Hát reméljük, hogy egyre inkább ezen dolgozunk, hogy így legyen, azért szerintem ezen még van munka.
1: De akkor ehhez jó munkát kívánok, és köszönöm, hogy beszélgettünk.
4: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.

0: Adásunk záró akkordja ezúttal is Illi Noémi, és egy szuper könyv a nyárra.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégen pedig Illi Noémi. Szia Noémi, köszöntelek az éterben.
3: Szia, én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Mit hoztál nekünk ezúttal a könyvtárból?
3: Itt a nyár, és talán több időnk van önmagunkra is, úgyhogy egy olyan kötetet választottam, ami rituálékat tartalmaz a test és lelki egészségünkért. Természetesen a különböző gyógynövények, növények segítségével. Ezeket vehetjük igénybe. Ali Murphy Hiscock fantasztikus boszorkányos praktikákkal átszőtt könyvében, útmutatójában, ami tulajdonképpen az öngondoskodás egyik fontos lépését jelenti, hiszen mindannyiunk számára ez nélkülözhetetlen. Meditációk, mantrák, hatékony rituálék segítenek ugye az egészségünk megőrzésében, a stressz csökkentésében, abban, hogy búcsút intsünk a szomorúságnak, és engedjük, hogy átjárjon bennünket az öröm, és megéljük a bennünk lévő erőt. A kötetben olyan varázslatos módszereket olvashatunk, illetve alkalmazhatunk aztán, mint például a gyógyító ételek és növényteák. Ugye az étkezés az egyik legalapvetőbb formája az önmagunkról való gondoskodásnak, és olyan ételeket és italrecepteket is ismerhetünk meg, amelynek segítségével a testünket és a mentális egészségünket is gyógyíthatjuk. Úgyhogy mindenképpen fontos most, hogy ugye a nyáron egy kicsit foglalkozzunk magunkkal, és pihenjünk is. Úgyhogy ajánlom mindenkinek ezt a kötetet, hogy elinduljon a mentális és testi egészségről való gondoskodás útján egy kis varázslat segítségével. A könyv címe Boszorkány praktikák önmagunkért.
0: Induljunk el az önismeret útján a Halászboldizsár Városi Könyvtár segítségével. Mennyire jellemző egyébként, hogy ilyen könyveket kölcsönzünk? Azért egyfajta reneszánszát éli az önfejlesztés, az önismeret, és úgy általánosságban ez a témakör.
3: Itt mindig jellemző volt nálunk, hogy az olvasók keresik ezeket a köteteket. Rengeteg ilyen kötetünk van, tehát a 133-as, illetve a 613-as szakjelzetnél mindig sokan fordulnak meg, és keresik ezeket a könyveket. Szerintem elégen is szüksége van az embereknek, hogy ebben a stresszes világban egy kicsit önmagukkal is tudjanak foglalkozni, és ugye sokan keresik a pszichológiát is, tehát egyre többen foglalkoznak önmagukkal, illetve hát a környezetükkel is, illetve most a transzgenerációs köteteket is nagyon sokan keresik.
0: Ahogy említetted, közeledik a nyár, mit jelent mindez majd a könyvtár életében?
3: Pontos dátumot még nem tudok mondani, de megszokták az olvasók, hogy mi augusztus folyamán két hetet zárva vagyunk. Valószínűleg, hogy így lesz idén nyáron, és erről majd a későbbiekben adunk tájékoztatást, de már sokan kérdezték, hogy hogy lesz a nyári szünet, hiszen ilyenkor több könyvet visznek ki, több könyvet kölcsönöznek ki, de azért nem kell megérni, tehát két hétről van szó, ugye egy kölcsönzési ciklus pedig 3 hét, tehát azért csak kitart mindenki a könyvekkel, ha nincs is könyvtár, de ez nagy örömünkre szolgál, hogy ennyire rangódnak, hogy nem lesz könyvük a nyári vakációra.
0: És hát a vakáció alatt fel is fedezhetjük a könyvtárt, mit érdemes tudni azoknak, akik most szeretnének kapcsolódni a rendszerhez, akik most szeretnének beiratkozni a könyvtárba, melyek azok az alaptézisek, amelyeket jó, ha mindenki tud.
3: Remélem, hogy sokan fognak visszatérni a diákok közül, akik nálunk jártak könyvtári órákon. Már ez történik folyamatosan, hogy talán több szabad idejük lesz a nyár folyamán. Érdemes ilyenkor azért is beiratkozni, vagy a tagságot fenntartani, hiszen sokan a kötelező olvasmányokat már előre kikölcsönzik tőlünk, hiszen nincs annyi kötetünk, amennyire esetlegesen szükség van, tehát aki szeretne kötelezőt vagy ajánlott olvasmányokat, annak mindenképpen jó, hogyha tagja a könyvtárnak. 16 év alatt ingyenes a beiratkozás hozzánk, szülői segítség kell hozzá, aztán a gyermek járhat önállóan is a nyár folyamán. Ugye 18 év alatt kell egy kezes, aki vállalja a felelősséget a könyvekért, és ugye hétköznap tudnak jönni a gyerekek 10 és 18 óra között ide a könyvtárba, szerdán 14 és 18 óra között. Ugye arra felhívnám a figyelmet, hogy tulajdonképpen ez egy megnyugvást jelentő hely, tehát nem egy játszótér, nem egy játszóház, itt csöndben kell lenni, keresgélni a könyveket, le lehet ülni, olvasgatni. Ugye ide a téli kertbe is, hogyha valaki jól bírja a meleget, mert ilyenkor egy kicsit meleg van, itt Pipacs társaságában lehet élvezni a teret, úgyhogy akik szeretnének jönni hozzánk, mindenképpen ezeket a szabályokat alapvetően tartsák be. Aki meg elmúlt 18 éves, az 1000 forintot fizet, mivel diák igazolvánnyal rendelkezik, tehát tanulói jogviszonya van, illetve hát ugye a felnőttek 2000 forintot szoktak fizetni tagsági díjat, a 65 év fölöttieknek ingyenes szintén a beiratkozás, aki pedig nyugdíjas, de még nem töltötte be a 65. életévét, az 1000 forintot fizet tagságdíjnak. Ugye ezek nem nagy összegek, hogyha 5 könyvet lehet vinni felnőttként, azt beszorozzuk, mondjuk az előbb ajánlott kötet is 6490 forint, tehát beszorozzuk 5-tel, akkor igen, csak tetemes összegű könyvet lehet kölcsönözni. A gyerekek 3 kötet szoktak kivinni, illetve annyit lehet kivinni, ilyenkor a családi fogás is jól jön, minden testvér, szülők beiratkoznak, hogy ugye így több könyvet tudnak kölcsönözni, hiszen a felnőttek vihetnek gyerekkönyvet, viszont a gyerek felnőttet nem.
0: Érdemes beiratkozni tehát a nyári időszakban és a Dobosi Halászból Dizsár városi könyvtárban. Noémi, köszönjük szépen, jövő héten várunk vissza egy újabb kötettel.
3: Én is köszönöm, és mindenkinek kellemes pihenést kívánok.

0: Ennyi fért már a térségi naplóba. Én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték. További szép napot, jó rádióhallgatást. A mikrofonnál Ordasi Brigit hallották.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
1: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik. Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
4: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
5: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
4: Minden, ami vas.
6: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron.
7: Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről. Biztosította kerozin ellátás a nyári szezonra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Felmenő rendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán. Lannár Judit a pedagógus képzés kivezetését azzal indokolta, hogy ott nincs megfelelő intézményi keretben. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem ér. Számukra biztosítják, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett befejezhessék. Nagyobb lefedettséget, gyorsabb eljutást kínál majd az utasoknak Budapesten és az agglomerációban a július elejével megújuló éjszakai hálózat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Emlékeztettek, az éjszakai közlekedési rendszer átfogó megújítására legutóbb közel 20 évvel ezelőtt került sor, ezért a hálózat ma már csak részben tükrözi a megváltozott utazási szokásokat és a nappali közlekedési rendszer fejlődését. A BKK széles körű társadalmi egyeztetés után vezeti be az új rendszert július 1-jéről 2-ára virradó éjszaka. Az átalakítással a főváros egészét lefedő, az agglomerációban élők igényeit is kielégítő, jól áttekinthető hálózat jön létre, amely a belvárosból és a Nagykörút térségéből a fő közlekedési tengelyek mentén minden városrész számára biztosítja az eljutást. A Budapest Airport vezérigazgatója szerint biztosította kerozin ellátás a nyári szezonra. A magasabb ár nem jelent hiányt. A gyorsabb utasáramlás érdekében új, szélesebb biztonsági folyosókat is kialakítottak. A magasabb ár nem jelenti azt, hogy hiány lenne, mondta a Budapest Airport vezérigazgatója. A beszállítóktól be tudják szerezni a kellő kerozin mennyiséget, a drágulást pedig végső soron a légitársaságoknak kell beépíteniük a jegyárakba. Hozzátette, a kerozinnak csak egy kisebb része származik a közel-keletről, ami az árakra van hatással, de nem az ellátás biztonságára, írja a Telex. A repülőtér a nyári csúcsforgalomra is készül, ahol idén is növekedésre számítanak, miután 2025-ben 19,5 millió utast szolgáltak ki. Az Európai Bizottság üdvözölte, hogy Szlovénia péntektől megszüntette a Horvátországgal és Magyarországgal közös belső schengeni határain korábban bevezetett ideiglenes ellenőrzést. A ljubljanai kormány döntése alapján a rendőröket visszavonták az érintett határátkelőkről, az okmány ellenőrzéseket pedig célzott rendőrségi intézkedések váltják fel a határ mentén és az ország belsejében is. Magnus Brunner, az Európai Bizottság migrációért felelős tagja, az X közösségi oldalon üdvözölte Szlovénia döntését. Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A nyugatias szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, délután 25 és 30 fok között alakul.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabasai sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A Pest vármegyei lány U16-os labdarúgó válogatott június 7-én vasárnap Siófokon a régiós vármegye válogatottak 5 csapatos tornáján szerepelt, amelyen rendkívül magabiztos játékkal, hibátlan mérleggel kapott gól nélkül zárta az első helyen a napot. Együttesünk 16 fős keretét az Avonyi Kid, az Astra, a Dunakeszt és a Sziget-Szent Miklósi Miklósi Kölyök Foci Klub adta. A Pest vármegyei igazgatóság, ahogy a korábbiakban is, úgy idén is minden segítséget és támogatást megadotta a válogatott számára. Boros Zsolt, a Pest vármegyei lány U16-os válogatott megbízott edzője, az Abony U16-os lány és 3/4-es pályás női csapatának edzője így értékelt a találkozó után. Számunkra közös edzés előzte meg a tornát, ugyanis egy nappal korábban elutaztunk Siófokra. A felkészülésünk szempontjából sokat számított a szombati tréning és a közös programok, ekkor jobban megismerhették egymást a lányok. A vasárnapi meccseken a kispadról nekem úgy tűnt, mintha 1000 éve együtt játszana a csapat, olyan jó volt az összhang a lányok között. Igazából már az elején azt éreztem, hogy meg fogjuk nyerni a tornát. Nagyon erős mezőnyben végeztünk az élen, úgy gondolom a mieink volt a legegységesebb csapat, mindenki nagyon komolyan vette és átérezte a torna súlyát, jelentőségét. Köszönjük szépen a szülők és az igazgatóság segítségét és támogatóságát, nyilatkozta az edző. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: Fontos, hogy mit hallgatsz. 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: 93.4. Az érzelmek hullámhossza.
1: Rádió Davas. Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Hm? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
3: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
4: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
5: Skoda. Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Társadalmi célú reklám következik.
7: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
8: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
6: Társadalmi célú reklámot hallottak.
5: Reklám.
9: Reklám.
10: Válasz te is a leghatékonyabb hirdetési lehetőséget, a rádiót. Kérd egyedi ajánlatainkat, írja a marketing@radiodabas.hu e-mail címre.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.
11: Teardrops in the night, teardrops in an ocean, four walls painted white.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: 21 óra van.
1: 21 óra van.
2: A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, mondta a MÁV vezérigazgatója. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, a MÁV-nak pedig az a feladata, hogy ehhez minden támogatást biztosítson, mondta a MÁV vezérigazgatója Budapesten a Magyar Vasúti Személyszállítás kezdetének 180. évfordulója alkalmából tartott sajtóeseményen. Hegyi Zsolt kiemelte, a 19. században a technológiai tudás megosztás és az információ áramlás fogalmát még nem ismerték, mégis hamar eljutott Magyarországra az akkori világ leginnovatívabb gazdaságfejlesztés és mobilitási eszköze, a vasút. Elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. A fenntartó képviselőjeként visszavonom dr. Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását, írt a Facebook oldalán Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az okokról így fogalmazott. A minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. Már közel 500 nyári gyermektábor betelt országszerte, noha a vakáció még el sem kezdődött. A tábor figyelő adatai szerint ugyan még mintegy 900 tábori turnos foglalható, a legtöbb helyen már csak korlátozott számú férőhely maradt. A legnépszerűbbek idén is a sporttáborok, ezeket az angol nyelvi és a kaland táborok követik a jelentkezések alapján. A családok valamivel több mint fele napközis tábort választ, még 46% az ottalvós programokat részesíti előnyben. A gombelemek lenyelésének veszélyeire figyelmezteti a szülőket a Heimbál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, miután egy hétben belül 4 gyermek került be a kórházba, nyelőcsövébe szorult gombelem okozta sérülésekkel. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint a gyermekek közül 3-nál lehetséges volt az endoszkópos eltávolítás, közülük azonban az egyik gyermek olyan súlyos károsodással érkezett, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A negyedik esetben a sebészek aki műtéti feltárással távolították el az idegen testet. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik. Luxusautókat is lefoglaltak Pest vármegyében. 4 gyanúsított letartóztatásáról döntött a bíróság annak az ukrán-magyar gyógyszerhamisító hálózatnak az ügyében, amely éveken át illegális készítményeket értékesített Európa szerte. A nyomozók a rajtaütések során közel 1 milliárd forint készpénzt, luxusautókat, hajót és más nagyértékű vagyontárgyakat foglaltak le. A hatóságok szerint a bűnszervezet tagjai nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeztek és rendszeresen szállítottak tiltott szereket külföldre. A Pest megyei Szadai hálózat tagjainál házkutatást tartottak. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda készpénzt, nagyértékű karórákat, jetskit, valamint hajót is lefoglalt, ahogy luxusautókat is, amelyek között volt Rolls-Royce, Porsche és Ferrari is. Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A nyugati szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, délután 25 és 30 fok között alakul.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 90.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: ami szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Hol vagy?
1: Otthon.
0: Úton.
1: Munkában.
0: Mindenütt veled van.
2: 93.4 Rádió Dabas. I've been fucking awesome, poppin' pills, man, I feel it's like a rockstar.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt!
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Ami szabadkal
1: elmentetlen. Este 10 óra van.
0: Este 10 óra van.
2: Országosan megállt az albérletárak emelkedése, átadták az év kerékpárútja díjat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Országosan megállt az albérletárak emelkedése. Veszprémben azonban továbbra is mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki kiadó lakást keres, írja veol.hu. A KSH és az ingatlan.com lakbérindexe szerint májusban országosan nem változtak a bérleti díjak az előző hónaphoz képest, Budapesten pedig minimális 0,2%-os csökkenést mértek. Éves összevetésben ugyanakkor még mindig drágulás látszik. Országosan 5,6% a fővárosban, 4,9%-kal emelkedtek az árak. Veszprém továbbra is az egyik legdrágább vidéki albérlet piac, ahol a június elejé kínálat alapján egy kiadó lakás medián bérleti díja havi 195 000 forint. Átadták az év kerékpárútja díjat. Az év kerékpárútja címért indított szavazás lényege, hogy folyamatosan felhívják a figyelmet az országban meglévő bringa utakra, és visszategyék a kerékpározás oda, ahová való, a hétköznapi életünkbe. Hangoztatta a Rákospatak menti kerékpárút táblaavató ünnepségén Karácsony Gergely a 17. kerületben. Az immár 7. alkalommal az Aktív Magyarország programban meghirdetett év kerékpárútja szavazást idén a Zalavár megyei Szent Péterfölde kör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút nyerte el. Ahogy a főpolgármester a rendezvényen fogalmazott, a Rákospatakot minden arra teremtette, hogy egy nagyon jó bringázható út legyen. Forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport az idén, és hangsúlyozta a Budapest Airport vezérigazgatója háttérbeszélgetésen Budapesten. Felidézte, 2025-ben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren 19,6 millió utast szolgáltak ki, 2 millióval többet az előző évinél. A megnövekedett forgalmat zökkenőmentesen bonyolították le. Tavaly a nyári hónapokban, júniusban, júliusban és augusztusban mintegy 5,5 millió utas fordult meg a budapesti reptéren, az idén növekvő forgalommal számolnak. A vezérigazgató ismertette, hogy tavaly Budapestről 45 légitársaság kínálatában 154 célállomás szerepelt, az idén 49 légitársaság 166 célállomásra közlekedik a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről. Azonnali soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az M1-es autópályán pénteken hajnalban történt tragikus baleset kapcsán. Vitézi Dávid azt írta a Facebookon, hogy a vizsgálatot különösen az autópályát üzemeltető koncessziós társaság által alkalmazott, és jelenleg is érvényben lévő forgalomterelésekre tekintettel rendelte el. Egyúttal szeretném őszinte részvétemet kifejezni az elhunytak családjának, fogalmazott a miniszter. Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A nyugatias szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, délután 25 és 30 fok között alakul.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Az zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 90.

0: Tedd dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 3218 1342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: szájba tapogatózom. Mi van, ha minden már eleve kész?
1: Kezembe kés,
0: vágom a gondom.
1: Nem vagyok séf,
0: nem vagyok Gordon.
1: Mit ér a pénz, ha
0: nem vagyok otthon? Lassan a magyarok, ki lehet London.

Mm-hmm.

0: 23 óra van.
1: 23 óra van.
2: A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére. Megújul a MÁV Plus app. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi és 13,5%-kal a tavaly májusi szintől, ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az otthon start program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Megújul a MÁV Plus app. Egyszerűbb utazástervezés, könnyebb nemzetközi jegyvásárlás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézy Dávid leszögezte, a Magyar Vasút fejlesztése érdekében nem csak a kocsik vagy a pályák szintjén kell hatalmasat előrelépni, hanem a digitalizáció és az utastájékoztatás területén is. Ennek egyik legfontosabb lépése, hogy alapjaitól gondolják újra a MÁV Plus applikációt, amely bár esztétikusabb az elődjénél, a funkciók és a használhatóság eddig inkább visszalépést jelentett. Ez egy hosszabb folyamat része lesz, tette hozzá, de addig sem tétlenkednek, megpróbálják a jelenlegi alkalmazást folyamatosan fejleszteni és felhasználóbarátabbá tenni. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9-től 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő jár művezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zábor, zivatar is kialakulhat. A nyugatias szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, délután 25 és 30 fok között alakul.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabassai sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Úgyi nagyközség önkormányzata tájékoztatott arról, hogy átadásra került a Kazinczy Ferenc általános iskola és az AMI megújult rekordtáns sportpályája. A beruházás az Aktív Magyarország program keretében nyert támogatásból és Bugyi nagyközség önkormányzatának támogatásából valósult meg. Az országos iskolai sportpálya felújítási program 2026 tárgyú pályázati forrásból rekordtán burkolatos sportpályák kialakítása Bugyi nagyközségben. Az átadó ünnepségen jelen voltak az Aktív Magyarország képviselői és a kivitelező képviselői is. Projekt keretében a meglévő szilárd burkolatú sportpálya két rétegű, öntött gumiburkolatot kapott. A munkátok során a felület javítása, vízelvezetés biztosítása és a rétegrend újjáépítése építése történt. Az általános iskola számára a rekordtempája kiemelten fontos és mindennapi mozgás biztosítása érdekében. A multifunkcionális pálya többféle sportolásra alkalmas, felfestése és több sportágnak megfelelő. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádiódobost.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Igazi zenékkel, félszázad legnagyobb slágereivel.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: 93.4. Az érzelmek hullámhossza.
1: Rádió Tavas. Az otthon hangja. Why wait to say, at least I did it my way.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
4: A Fodóba Vasudvarba, a Dabas vonat utca 18 per A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba Vasudvar.
3: Minden, ami vas.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: A zene
1: rendet tesz a csendben.
2: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
1: 93.4 Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Pontosan éjfél van.
1: Pontosan éjfél van.
2: A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére. Megújul a MÁV Plus app. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően hírek.
2: Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadás vétel jött létre országosan. A tranzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi és 13,5%-kal a tavaly májusi szintől, ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az otthon start program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Megújul a MÁV Plus app. Egyszerűbb utazástervezés, könnyebb nemzetközi jegyvásárlás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézy Dávid leszögezte, a Magyar Vasút fejlesztése érdekében nem csak a kocsik vagy a pályák szintjén kell hatalmasat előrelépni, hanem a digitalizáció és az utastájékoztatás területén is. Ennek egyik legfontosabb lépése, hogy alapjaitól gondolják újra a MÁV Plus applikációt, amely bár esztétikusabb az elődjénél, a funkciók és a használhatóság eddig inkább visszalépést jelentett. Ez egy hosszabb folyamat része lesz, tette hozzá, de addig sem tétlenkednek, megpróbálják a jelenlegi alkalmazást folyamatosan fejleszteni és felhasználóbarátabbá tenni. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9-től 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő jár művezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A nyugatias szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, délután 25 és 30 fok között alakul.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
0: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: az Élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt!
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszám, gép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 3218 1342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók, hm? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstert készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
1: Reklám voltam, viszont hallásra. Nézd!

0: Éjjel egy óra van.
1: Éjjel egy óra van.
2: A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére. Megújul a MÁV Plus app. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi, és 13,5%-kal a tavaly májusi szintől, ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az otthon start program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Megújul a MÁV Plus app. Egyszerűbb utazástervezés, könnyebb nemzetközi jegyvásárlás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid leszögezte, a magyar vasút fejlesztése érdekében nem csak a kocsik vagy a pályák szintjén kell hatalmasat előrelépni, hanem a digitalizáció és az utastájékoztatás területén is. Ennek egyik legfontosabb lépése, hogy alapjaitól gondolják újra a MÁV Plus applikációt, amely bár esztétikusabb az elődjénél, a funkciók és a használhatóság terén eddig inkább visszalépést jelentett. Ez egy hosszabb folyamat része lesz, tette hozzá, de addig sem tétlenkednek, megpróbálják a jelenlegi alkalmazást folyamatosan fejleszteni és felhasználóbarátabbá tenni. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9-től 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő jármű vezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A nyugatias szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, délután 25 és 30 fok között alakul.
1: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
4: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: your weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

0: Éjjel 2 óra van.
1: Éjjel 2 óra van.
2: A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére. Megújul a MÁV Plus app. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően hírek.
2: Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi, és 13,5%-kal a tavaly májusi szintől, ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az otthon start program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Megújul a MÁV Plus app. Egyszerűbb utazástervezés, könnyebb nemzetközi jegyvásárlás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid leszögezte, a magyar vasút fejlesztése érdekében nem csak a kocsik vagy a pályák szintjén kell hatalmasat előrelépni, hanem a digitalizáció és az utastájékoztatás területén is. Ennek egyik legfontosabb lépése, hogy alapjaitól gondolják újra a MÁV Plus applikációt, amely bár esztétikusabb az elődjénél, a funkciók és a használhatóság terén eddig inkább visszalépést jelentett. Ez egy hosszabb folyamat része lesz, tette hozzá, de addig sem tétlenkednek, megpróbálják a jelenlegi alkalmazást folyamatosan fejleszteni és felhasználóbarátabbá tenni. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9-től 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az országos rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonságjavítása, valamint a közúti balesetek megelőzése.